0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Klíma, víz és energiaügyi törvénycsomag kerül a parlament elé. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jön az idei Szentgyörgyhegy matiné. Bányász Árpád vagyok. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, jelentette be Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök szerint a szabályozásban meghatározzák azokat a lépéseket, amelyekkel Magyarország alkalmazkodhat a klímaváltozás okozta válsághelyzethez. Magyar Péter úgy fogalmazott, gyors intézkedésekre van szükség a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A tervezetet a paksi munkálatok lezárultával, vagy azokkal párhuzamosan nyújtják be az országgyűlésnek. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány három lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyitáshoz rendbe hozzák az épületet és megjavítanák a régi vetítőt néhány százmillió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tarthatna és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyike elképzelésről sem született. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz. A rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában a magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyéről és a megelőzés lehetőségeiről. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdeztük.
3: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják, szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
2: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szentgyörgyhegy matinét szeptember 5-én a Badacsony melletti Tanúhegyen. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pince jelleggel működnek. A programban borkóstolók, piknik, kisebb koncertek, tűzsó, zsonglőrök és tai chi is szerepel. Derült lesz az ég, de a hajnali órákban az északi tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között várható, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadékra továbbra sem kell készülni. A hőmérséklet délután 27 és 32 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncesziót, már több millió belépő kelt el a 28-as olimpiára. Kellemes időnk lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Átfogó klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomaggal készül a kormány. Ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A javaslattal a klímaváltozás okozta válságra reagálnának, gyors lépéseket téve a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A javaslatot a paksi munkálatokkal párhuzamosan, vagy azok lezárása után terjesztik a parlament elé. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncesziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. Hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncesziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget. Mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
3: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehálászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
2: Pillanatok alatt elkapkodták a szurkolók az első körben meghirdetett jegyeket a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Már több mint 6 millió belépő elkelt. A következő értékesítési hullám jövőre indul. A kaliforniai Metropolis 1932 és 1984 után harmadszor rendez nyári játékokat. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen. Így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sokfelé visszatér a kánikula.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésben új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban szintén torlódásra kell számítani. Közben a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között. A kompa megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt, szevasztok, egy kis kihagyás után újra itt, és elkezdjük ezt a vadi új hetet. Szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Itt írja Bődi Szabi, hogy jó reggelt, hello ősz! Nálunk mindig ez a berögzült, hogy augusztus 20-a után itt az ősz, de hát most nem jött el.
2: Nem, szerintem egész szeptemberben nem is fog eljönni, mert elfelejthetjük ezt az augusztus 20-szal megjön az ősz dolgot.
0: De mégis van az emberekben egy ilyen érzés, hogy akkor az utolsó hekket is vagy mit tudom, mit csinál, nem adják el.
2: Megeszik.
0: Vagy valami ilyesmi. Na mindegy. Jó, nekem sincs ősz érzetem. Na, hol kezdjük el? Milyen szép blézered van, Anett?
3: Köszönöm szépen.
0: Ez egy csipkeverő? Vert neked egy blézert?
3: Igen, vert. De ezt a minőségét tudod, ami nem szúr, hanem...
0: Rózsaszín csipke blézer.
2: Tényleg. Nagyon szép. Csinos, nagyon szép.
0: Tényleg szép.
3: Köszönöm szép.
0: Prince hordott ilyeneket meg te?
3: Na de jó. Lehet, hogy az enyém kicsit olcsóbb volt, mint az övé.
0: Ne törődj vele, akkor még nem volt Temu, amikor élt.
2: De ászári csipkeverőt csinálta, ugye ez az?
3: Nem. Én ezt Budapesten vettem. Jó. Budapesten, egy minőségi boltban évekkel ezelőtt.
0: És előkerült?
3: Előkerült, mert én viszont 14 fokba jöttem, ugye 3:30-kor indulok Ászáról.
0: Na, szegény, igen.
3: Igen, és bizony fáztam.
0: Jó, elhiszem. Jól nézel ki.
3: Köszönöm szépen.
0: Nézzük meg, ki mit csinálta a hétvégén, de a hallgatók mit csináltak. A férjem és én Riminiben nyaralunk már negyedik napja.
1: Jó, de jó.
0: Imádjuk minden percét. Kedves, hangos olasz emberek, fantasztikus az időjárás, tenger, léptenyomon, éttermek, pizzériák, fagyizók, igazi üdülőhely. Nagyon várom, hogy élőben online hallgassalak. Győri Éva, Budapest.
3: De aranyos.
0: Igen, tényleg az. Gabi bátyám, jó reggelt, remek érzés úgy ébredni hétfőn reggel, hogy az elmúlt napok nem hasztalanul teltek. 3 koncert közel 1400 megtett kilométer, miközben itthon a téli kert faszerkezete áll már. És jó hír az is, hogy a haverok semmit nem fogtak a hosszú hétvégén. Mármint, hogy...
1: Halad.
0: Igen.
2: Meglerenest, hogy csupa jó dolog történt.
1: Igen, de hogy tudunk körülni, nem? Ha másnak nem sikerült.
0: Alita Calgaryból kedvenc színészével egy interjút nézett, azt mondja, hogy nagyon tetszett néhány gondolat. Hozzáteszem, rendhagyó párkapcsolatban élnek a párjával. Az idézet így szól, ha nem tudod beleképzelni magad egy helyzetben, vagy egy helyzetbe, gondolom, ha nem tudod beleképzelni magad egy helyzetbe, attól az másoknak még működhet. A tanulság, ne tégy rossz indulatú megjegyzéseket, csak azért, mert mások. Vidám hétfő, de egyébként ez egy bölcs gondolat.
2: Bölcs.
0: Igen. És egyébként azért jó ez a mondat, mert tényleg a legtöbb ember, aki megítéli, tudod, itt most beszélünk sokszor például tényleg párkapcsolatról. És akkor jön egy SMS, hogy hát akkor megérdemli az ország, olyanok vannak, mint ti, és hogy izé. Hogy tényleg az a képesség, hogy beleképzeld magad a másik helyzetébe, ha nincs meg, akkor ne véleményezd.
2: Igen. Vagy legalább elfogadd azt, hogy nem a te véleményed az általános univerzális igazság. Tehát, igen, hogy lehet, hogy másnak máshogy jó. És ez nehéz egyébként.
0: Igen, szerintem nem nehéz, ez döntés kérdése. Ez a lehet, hogy másnak másképp jó, ez egy döntés.
2: Hát meg egy tudatossági szint amúgy.
0: Igen, hát attól döntés.
2: Igen,
1: igen, de tudatossági szint is, mert te nem tudod elfogadni, vagy megérteni, hogy ott azok az emberek nem értik, amit te mondasz. Tehát nem tudja elfogadni sem, mert azt se érti.
0: De hát nem kell ahhoz, hogy megértse, hogy elfogadja. Hát ez a lényeg, ez egy döntés, hogy elfogadom, hogy más másképp érzi jól magát. Ennyi. Uh-huh. Akár párkapcsolatban, akár bármi
1: másban. Ez olyan jó lenne, ha ez így működne. Tehát így szépen elmondod, és teljesen igazad van. De nehogy azt hidd, hogy ez így működik.
0: Nyilván nem. Jó reggelt kívánok, Istennek, Istenünk, Balázs vagyok. Eddig még nem írtam soha, de a múlt héten este kapcsolgattam a tévét. Az RTL Otthon csatornán szembe jött velem a Kéz átverés show, amiben a Borossal ketten voltak a műsorvezetők, és annyira jó volt újra látni, és egyből megint 10 éves lettem, csak ennyit szerettem volna. Köszönöm. De helyes vagy. Hát igen, hát ez egy szériának voltunk mi, azt hiszem, talán a második, talán előttünk, nem tudom, ki volt, utánunk jött a Jáksó. Igen, szép korszak volt, na. És azok még egyébként igazi átverések voltak, tehát hogy illetve egészen odáig, amikor rájöttünk, hogy statisztákkal eljátszották ezek a forgatócsoportok, mert drága műfaj egyébként, akkor azt mondtuk, hogy nagyon nekünk ebből elég.
1: Tehát eljátszották az egészet?
0: Volt olyan, ami, tehát ez úgy nézett ki, hogy a kész átverés, legalábbis amikor mi dolgoztunk ebben, ugye mi voltunk ott a műsorvezetők, és nem tudom, két hetente egyszer, vagy havonta egyszer volt ebből műsor, már nem tudom pontosan. És egy stúdióban még felkonferáltuk a különböző bejátszásokat, amik ugye egy hónap alatt készülnek el. Ez különböző forgatócsoportok indultak szanaszét ezeket leforgatni. A témákat mi egyeztettük az RTL-nek valamilyen kreatív akárkiével. És akkor volt, hogy az egyiket ABC-ben, másikat egy háztetőn, a harmadikat egy parkban, vagy egy iskolában, tök mindegy. És ugye civil emberekkel. Tehát volt olyan is, hogy ismert embert vertünk át, de a legtöbbször civil. És ez tényleg egy drága műfaj, mert ugye technikát kell valóva vinni, elrejteni, és akkor elindul az egész jelenet. Vagy a véletlenszerűség. És várni. Tehát, hogy rengeteget kell felvenni ahhoz, hogy, és ezért volt olyan forgatócsoport, aki statisztákat szervezett be, és lejátszatta, így végeztek másfél óra alatt.
2: A hip-hop eljátszották a sztorit.
0: A hip-hop eljátszották a sztorit, az átvertet, a meglepettséget, a leleplezést, a mindent.
1: De komoly.
0: És mi ezt nem tudtuk. Hát mi ezt a borosról nem tudtuk. Amikor megtudtuk, akkor azt mondtuk, hogy na jó, van, akkor itt van vége.
2: Hogy derült ki? Egyébként hogy elszórták, vagy lebuktak?
0: Valahogy, már nem tudom, hogy derült ki, de valaki egyszer csak ilyen természetesen mondta, hogy persze, hogy így csináltuk.
2: Aha.
0: Mások megcsinálták rendesen, és tényleg
1: vártak.
0: Persze. De nem, lejött. Tehát az a baj, hogy lerít.
1: Aha.
0: Lejött, hogy ez megjátszott. Hát figyelj, Magyarországon a színészkedés nem megy olyan nagyon.
1: Hát nem.
2: Főleg az amatőr színészkedés.
0: És az amatőr színészkedés még kevésbé. Tehát, hogy...
1: Igen. Egyébként a sztárok, azok viszont valósak voltak, nem? Abszolút. Tehát, hogy őket ott teljesen átvertetek. Képzeld el, hogy egy időben, de ugye sokáig ment ez a műsor, és az emberek, vagy legalábbis én is bennem volt egy ilyen, hogy nehogy egyszer megtaláljanak.
0: Uh-huh,
1: tehát, hogy ebben annyira benne volt abban a műsorban az, hogy csak nehogy te legyél a következő, mert szerintem borzasztó rossz volt ott állni, amikor teljesen megszivattak.
0: És nekem, gondolj bele, mint a műsorvezető vagy társműsorvezető, hiszen a Boros volt a másik, bárhova mentem azokban az években, akkor csak nem kész átverés, jó?
1: De tényleg. Igen, nagyon nagy hatással volt ránk, igen.
0: Jó, na, itt van egy hétvég. A Sitkei Rockfesztiválon úgy bemelegítettük a Bagosi Brothers-t, hogy a parkban esővel kellett lehűteni őket. Gyuri, remélem, így is jó volt a buli. Drága Évi.
2: Szenzációs volt, igen. Szenzációs.
0: Drága Évi, a totális metal koncerten hiányoztál a színpad előtt 5. sorból, ott ment a pogócska, de eszembe jutott a stáb többi tagja is, Anett, egy nőcím megbotlott a vodkájával. Inkább neki esett a sátor oldalának, csak az ital ki ne boruljon. Lacika, a szerdai gondolatai a méltóság elvesztéséről, kilöttyent a sör, és a pasi felnyalta a földről, után csak annyit mondott, hogy ha gyors vagy, a föld még nem issza be. Gábor, idéztél az Osziántól, volt az a dal, a barát, és Ati sem maradjon ki, ennyi szelíd szakáros embert egy helyen ritkán látni. Szép napot, Robi!
1: Hogy megtaláltuk volna színes magunkat ezen az eseményen?
2: Színes volt ez, igen.
0: Ja. Jó reggelt, a Tankcsapdás Pityó, és jó reggelt, nagyon jók vagytok a csapat kiegészülésére, nem tér vissza közétek, Christ. Így jövő Christ, de Christ. A Christ. Most, ahogy a kis Diáz már megnőtt, hát annyira nem nőtt meg, tehát, hogy nem érettségizik.
2: Amint leérettségizett, megígérte a Christ, hogy visszatér.
0: Nagyon szeretem régen azokat az adásokat, ahol őt is megszólaltattátok egy-egy témában, mert egy életvidám, kedves lánynak tűnt. Hát egy picit sem. Hát pont ez volt a lényeg.
2: Keverd valakivel?
0: Igen, Krászban pont az volt a lényeg, hogy mindent ilyen, tényleg ilyen félváról, és nem? És ilyen minden, undorral.
2: És gyűlöllek titeket is,
0: igen,
2: mindenkinek.
0: Igen, pontosan. Az volt a szép benne. Na jó, van ennyit erről, köszönjük szépen. Időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, hogy napsütéses, kellemes idő. Futózáporokkal erre készüljünk ma. Az enyhe szél mellett a reggeli 18 fok után napközben 28 fok sem kizárt. Állítólag a héten még visszatér a kánikula. Bertalan névnap van ma. 38 éve született meg az első magyar Lombik Bébi Pécsen.
1: Ez komoly.
0: Biztos, hogy ilyenkor megkeresik, vagy nem tudom, ilyen szülinapja, akkor mindig megkeresi valami tévéstáb.
2: Hogy örülhet.
1: Biztos.
0: Hogy örülhet, biztos. Igen. Hello, meg, miről vagyok híres? Lombik vagyok.
2: Igen. Tavaly is szegény,
0: tényleg. Aztán 78 éve a mai napon, vagy 78 éves a mai napon Jean-Michel Jarre.
3: Pont a múlt héten beszéltünk róla, hogy 70 ezer embert meginvitált, ugye, amikor Budapesten koncertezett a 90-es.
0: Meginvitált, jegyet adott el nekik.
3: Igen, de hogy mekkora buli lehetett.
0: Meghívó volt.
3: és én mondtam, hogy én voltam is, és szerintem nagyon, tehát megelőzte a korát zeneileg.
0: Abszolút, egyébként így van. Én gyűlöltem mindig is, de elismertem, nem, abszolút elismertem. Tényleg, az Oxigén című lemeze, az egyszerűen tényleg egy mérföldkő igen. volt. Jó, 37 éves lett Csipes Tamara, kétszeres olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok, kajakozó. 79 éves Paulo Coelho.
1: De jó, hogy megszületett.
3: Igen.
0: Hát miért? Azért főleg nők a célcsoportja Coelhonak, nem?
1: Hát azért nem ártana, ha ti is olvasnátok.
0: Én olvastam Coelhot, és úgy figyelj, az volt a benyomás, hogy tudom, mit akarsz. Tudom, mit akarsz elérni. Mondom, ez,
1: tehát, igen. De nem sikerült elérnie.
2: Ki van dekázva előre, igen. és hatást akar rád gyakorolni, és amikor már úgy kezdődik valami, hogy mert tudod, hogy ő most a hatás alá akar vonni, azt hívják nekem, hogy bűvés show. Tehát, hogy az
0: igen, már, na, egy picit nem. ilyen izé. Meg különben is, tehát Paulo Coelhoval ról nincs jó véleményem.
1: Ó. Oh. Mi az oka? Tehát, hogy...
0: Ja nem, mert Hargitai Bea mesélte el, hogy együtt voltak, és ki akart kezdeni vele. De olyan nem szép, nem fincsi módon.
1: És az ilyen bölcs embereknek kezdjenek már ki ilyen
0: nem szép
1: most,
0: hogy ne kezdjenek... Igazad van egyébként. Miért ne kezdhetnének ki? Ez egy szép nő, egy bölcs ember. A szép nő érdeklődik, ő neki meg, mit tudom, áll a izéje. Érted? Miért ne kezdhetnek ki? Igazad van... De mégis. Mégis a Paulo Coelho.
2: Ha finomakat ír a könyvében, akkor legalább hasonló finom legyen az életben.
0: Én akkor is ideges lennék, ha veled kikezdett volna Pablo Picasso. Hát akkor gyűlölném Picasso-t.
1: De miért?
0: Nem tudom, mert úgy gondolom, hogy fel akar szedni ezzel a nagy-nagy művész...
1: Nem gondolod, hogy van értékem. Mi? És egy ilyen értékes ember akar velem összejönni.
0: Figyelj, sírtál volna a Pablo Picasso effektet, mert az egy éjszaka lett volna, drága barátom. És már hagyhattad volna el a Sheratont reggel 8-kor.
1: Mindegy, egy festménnyel azért
0: távoztam volna. Szóval, hogy valahogy így, de lehet, hogy jó. Nincs igazam.
1: Lehet, hogy igazad van.
0: 37 éve mutatták az első James Bond filmet, a Magányos ügynököt Magyarországon. A 37 éve az hányban volt?
3: 89.
0: Akkor igen, akkor a rendszerváltás után ezért akartam tudni, mert James Bond valahogy a rendszerváltás előtt nem volt. Ugye, nyilván. Igen. Valóan. 45 éve ezen a napon ítélték el John Lennon gyilkosát, Mark David Chapman-t. 1947 éve, mi ez? Ezelőtt a Vezúv kitörése után elpusztította Pompei városát, aha. És 5 éve ezelőtt hunyt el Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa. Szegény. Így van. Na jó, gyerekek. Nézzük Gyuri időjárás jelentését. Ups, Tapolca 16 fokkal kezd, és 27 lesz ott, sütni fog a nap. Miskolc 16 szintén, 28 lesz napsütéssel. Kágári 8 fokos, 23 lesz ott, és sütni fog a nap. Békéssaba most 15 fokos, 28 lesz a csúcs napsütéssel, és Budapest is 16, 27 lesz napsütés. Oké, gyerekek, ez milyen? Azt olvastuk, hogy egy Jász Nagykun Szolnok megy, megülhetett a Jász Nagykun Szolnok megy. Mi nem lehetett Szolnok megyének? Amerikában van, Florida van, Kalifornia van, Alabama van, Arkansas van. Képzeld, hogy Florida, Michigan, Kalifornia állam. Hát minek? Egy szó, egy izé, minek?
1: De mi össze akartuk tenni a többiekkel.
0: Nem, senki nem akartam. Amikor én gyerek voltam, Szolnok megye volt. Senkinek nem volt baja. Tehát mindenki jól volt.
1: Jó, de...
0: Se a jászok, se a kunok nem paraszkodtak.
1: De most se. Látod, most benne vannak.
0: Na mindegy. Nem ez a lényeg, hanem képzeljétek el, hogy ott egy fiatal ember akart volna jogosítványt szerezni, ez 2020 környékén volt, jogosítványt akart szerezni, de valahogy nem sikerült neki soha meg. A lényeg az, hogy az oktatóját bízta meg, hogy vizsgázzon le helyette. Ez itt történt Jász Nagykun Szolnok megyében. Jász Nagykun Szolnok. És ami még hát cifrázza a történetet, hogy az oktatója megbukott a vizsgán. Kétszer is.
3: Na szép.
1: Innentől jó a sztori.
3: Hát, hogy tanít hát akkor?
0: Hogy tanít akkor? De ebben rengeteg kérdés van. És miért bukott meg? Mert a képességei nem olyanok. Tehát oktat ugyan, de ő beparkolni nem tud. Tehát... vagy mi?
1: Igen, vagy lejtőn visszacsúzik.
2: Ilyenkor mi van egyébként, hogyha most ez kétszer megbukott, akkor oktatóként hogy ül be a továbbiakban?
0: Igen. Hát nem mondja el. Hát ez Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
2: Ja.
0: Érted? Ő Mr. Hyde-ként vizsgázott, de Dr. Jekyll-ként oktat. Hát van róla papírja, hogy oktathat, van jogosítványa is, de amikor elmegy vizsgázni Jekyll-ként, vagy hogy mondjam, akkor akkor megbukik, mert a képességei nem olyanok.
2: Igen, de ugyanakkor az is érdekel, hogy mik azok egy vezetésvizsgán, azok a pontok, amiben bele tud még törni egy oktatónak is a bicskája, mert akkor rajta miért kérik a számon?
0: Igen, erről is beszéljünk majd. Hát ugye nem tudjuk, hogy miért bukott meg. Nem tudjuk, hogy azért bukott-e meg, mert, vagy azért, mert van az a jó magyar szokás, hogy elsőre úgyse engednek át.
2: De hát akkor másodszor rátengedték volna.
1: Így van.
0: De lehet, hogy ez egy másik, lehet, hogy ez nem ugyanaz volt, nem ugyanabban a huzamban volt a második buktája. Vagy jó, akkor két hét múlva jelentkezem. Jó, de beszéljünk arról, hogy kihoz szerezte a jogosítványát. Van-e bármilyen emléketek erről?
1: Hát én nekem az volt a trükköm, vagy az volt az alap elképzelésem anyukámmal, hogy egy női oktatónk lesz, egy kemény női oktató legyen, aha, aki megtanít mindent. Hogy egyszerre, tehát hogy gyorsan át tudj menni, mert ugye időszűkében voltam, alig töltöttem itthon időt, mert ugye sokat edzőtáboroztunk, tehát nekem nagyon fontos volt, hogy kemény oktatóm legyen. Hogy mindent megtanítson, hogy a vizsgálat tudja.
2: Ne szokja az edzőtábor hangulattól.
0: Szerintem, igen, az Évinek mindig valami keménykezű ember van. Hát miért kell keménykedni egy autóvezetés oktatásnál? Ott egyszerűen meg kell tanulni, kanyarodni, parkolni, figyelni, a szabályokat tudni. Hát ugye most pofánvág háromszor, attól jobban tudod a jobb kész szabályt.
2: Nem. Dicséret, ez nem volt hozzászokva.
0: Mivel kellett, hogy verjen? Papucsal, mint az uszodában?
2: Anyukád oda a kedvenc papucsodat, hogy ezzel is sem majd?
1: Tényleg egyszer mondok valami tök értékes gondolatot, és abból is...
0: Addig még nem.
2: Ha ezt szántatok értékesnek, bajba leszünk.
1: Nem akartam egy ilyen léhűtőhöz menni, aki érted, simogatva, vagy elbeszélget.
0: És simogatva, elbeszélget, érted? Igen. A Picasso az oké, de azért az oktató az nem oké.
1: Persze, a fénykép, vagy ki festménye. Nekem nem, mindegy, fontos volt, tanítson meg mindent, és nincs sok időm rá.
0: Uh-huh. És ez megtörtént.
1: Megtörtént.
0: És ez megtörtént. Jó, mindenki mondja majd el, hogy milyen emlékei voltak. Nőknek lehet, hogy más. Igaz-e az, hogy ma vagy régen, vagy nem tudom, Magyarországon elsőre úgysem ész átvizsgálni? Ez igaz-e ez a, mert azért kell még egy óra, vagy meg kell kenni? Tehát, hogy nem tudjuk, hogy miért bukott meg ez az oktató.
2: Hát figyelj, erről én is hallottam még saját tapasztalatból is, de majd elmesélem. Igen.
0: De nem csak ti, hanem felhívjuk Köves Sziládot, ugye jó barátunk, ő oktató, vizsgáztató és vezetés technikai instruktor. Tehát ő azért minden oldalon van, hogy ez egyáltalán hogy fordulhatott elő. Arra is kíváncsi vagyok, hogy ez az oktató, amikor beült vizsgázni a, nem tudom, a Bencécske helyett, akkor ő kell, hogy igazolja magát. Megnézik a személyét, vagy...
1: Meg, hogy nem ismerik föl, tehát azért jársz Nagykunszolnok megyébe, azért ismered az egymást az embereket.
2: Hogy ne, ők együtt dolgoznak, a vizsgabiztosok biztos... ismerik a vizsgáztatókat, hát hozzájuk ülnek be az autók bálnak.
0: Hát de miért? Hát, hogyha Szolnokon vagy oktató és Jászban vizsgázol, nem biztos, hogy ismered. Hát
2: ez egy csavar, ez jogos.
0: Nem tudom, hogy Jász, ne.
2: Vagy Nagykun.
0: Vagy Nagykunban vizsgázol. Szóval, hogy nem. Igen, mert úgy képzeljétek el, hogy ott 15 ember él, de nem, azért több. Tehát amikor én jártam gyerekként Szolnokra, többen laktak.
2: És akkor igen, még ugyanennyien laknak Nagykunban, meg...
1: Jó, mindegy, akkor is egy piac.
0: Szóval Köves Szilárd oktatóval beszélünk erről, hogy ez hogy fordulhatott elő. De tényleg minden szempontból, tehát hogy az oktató tényleg meg tud-e bukni. Másképp vizsgáztat-e egy vizsgáztató, ha valaki neki szimpi, vagy nem szimpi. Tehát a feladat sor, vagy az mindig ugyanaz?
2: Ó, erről is hallottam történeteket, sőt, szinte meg is tapasztaltam, igen.
0: Igen. Na jó, erről beszélünk. A másik pedig, képzeljétek el, egy picit beszélünk, miután most... Mikor? Pár nap múlva indul a suli, nem?
1: Egy hét.
3: Pont egy hét
0: indul a suli. Hogy az iskolában érnek bennünket traumák, amiket lehet, hogy nagyon-nagyon mélyen eltemetünk magunkba, és felnőtt korunkban sem nagyon kerül elő. És most itt vannak hívó mondatok, és ezeket szeretnénk itt egymás között megbeszélni. Olyan hívó mondatok, amelyek lehet, hogy fájó sebeket fognak feltépni, nem csak bennünk, hanem a hallgatóinkban is.
2: Igen, azt mondják, hogy ezek kihatással vannak akár a felnőtt életünkre is, úgy tudat alatt.
0: Így van. Tehát vagy megalázó beszólások tanároktól, vagy ismerjük például azt, akkor is, ha nem velünk fordult elő, hanem láttuk, mint az osztályban, például testnevelés órán, hogy valakit mindig utoljára választanak. Oh. És ez a mondat, hogy engem mindig utoljára választottak, ez milyen kihatással van az életedre, a későbbiekre?
1: Szerintem nagyon nagy. De nagyon, nagyon, uh-huh, nagyon komoly kihatása van. Gondolj bele, akkor még fejlődő szervezet vagy, és azt kapod, hogy te nem kell lesz, te csak a, igen, sor végére, igen, kell lesz. Igen, és, igen, egyébként 20-valahány gyerek előtt egymást megalázzátok ezzel. Akár egy tanár alázott meg, vagy akár a csapat.
0: Pedig, igen, kérdés, hogy jó módszer ez, pedig ez nem arról szól, hogy meg tudod-e alázni Bencécskét, tudom most mindig vele jövök, hanem ez arról szól, hogy van egy ugye mindenki versenyszellemű, vagy sokan, és egy sport mérkőzéshez, legyen az kézilabda, vagy kidobós, vagy foci, vagy bármi, választasz csapattagot, felváltva. Ugye ez mindenki emlékszik erre.
2: Persze, hogy ne.
0: És hát persze, hogy mindig a legjobbakat akarod elszippantani.
1: Hát de persze, ki akar gyengét választani magának, ha nyerni akarsz.
0: Sőt, ezzel viszont azt a gyereket porig aláztad, és a mai napig viseli.
2: Így van, szerint. És általában még az utolsónak választani az egy dolog, de még ahová ugye kényszerűen kerül az, akit utolsónak választottak egy csapatba, általában az a csapat még fel is örül, jaj, ne hozzánk került, jaj, ne úgy.
1: Na jó. És tényleg van ez a mondat, igen.
0: Jó, ezekről fog majd beszélni, szerintem mindenki talál majd ebben olyat, ami vele is megtörtént. És nézzük a Vokci, mivel jön ma elő. Valahogy az AI nagyon elkapta a Vokcit. Most ugye a hétvégén együtt voltunk, és megint csak nem lehetett normálisan zenét hallgatni, mert simán beraktam latin zenét. Sima latin zenét, indiferens, nem zavar senkit. Megjött Vokci, és ő ti ilyet hallgattok? Hát én már csak AI latin zenét hallgatok. Mondom, tessék. AI által csinált, te nem hallgatsz? Nem hallgatok. Én szeretem, ha emberek csinálják a zenét. AI latin zene a legjobb. Innentől átvette az uralmat a Bluetooth hangszórók felett, és próbált nekünk AI latin zenét mutatni, ami sikerült 2-3 percig, és utána meg Michael Jackson dalokat Mississippi Blues előadásban az AI által generálva.
2: Meg aztán jött minden, amit nem akart lejátszani.
0: Az egy külön sztori.
1: De nem lehet, hogy azért, mert hogy nagyon ráér, és így ráfüggött az AI-ra, tehát hogy neki ez...
0: Nem, én szerintem, igen, nem, hát lehet, hogy ez összefügg, igen, hogy ráfüggött az AI-ra, és nem, ő az AI csodája. Tehát, hogy annyi mindenre képes az AI, aha, és szerintem most például ez, hogy az energia. De most a témája, csak azért vezettem ezt fel, mert a témája az, hogy a jövő házastársa lehet-e az AI. Egy nehéz így elképzelni, mert megint csak én azt mondom, hogy a latin zene vagy a blues zene az legyen húsvér ember által csinált, és a házastárs is legyen egy húsvér ember, akihez ne csak intellektuális közöm legyen. Na, értitek?
1: Értjük.
2: Teljesen.
1: Értjük.
2: És azért került ez elő egyébként, mert egy tanulmányt látott a János, ami szerint megdöbbentően nagy lenne rá az igény már most, hogy hát az AI házastárs.
0: Miért nem csinálják?
2: Hát mert még nem kézzelfogható az AI, és valószínűleg ennyi az összes oka, hogy nem házastárskodnak vele.
1: Egyelőre.
0: Na jó, mert hogy kell egy fizikai vetülete, vagy kiteljesülése annak az AI-nak, akkor mégis csak egy robot kéne?
2: Igen, igen, valószínűleg erre fog vezetni.
0: Egy Lukas robot?
2: Megoldották már ezeket a problémákat, csak
0: hát ezt mondom, hogy ez így van, hát ez már létezik.
2: Így van, csak az AI-t bele kell az eddigiekbe.
0: De akkor itt az a kérdés, hogy ez jogilag mit hoz? Tehát, hogyha egy géppel kötök házasságot, azzal az összes jogi velejárójával, öröklés, mit tudom én, özvegyi nyugdíj.
2: Bíztam benne, hogy kifogsz a Jánoson, hogy megkérdezett, hogy hogy örökli az AI az özvegyi nyugdíjat. Van még ideje utána nézni.
0: De tényleg, hát hogyha elvágok benne egy kábelt, akkor kapok özvegyi nyugdíjat.
2: És elvisz a rendőrség érte.
0: Igen. Ja, tényleg, elvisz a rendőrség érte. Jó, fú, ez is jó.
1: Lehet, hogy ne állj vele perbe, mert azért ő okosabb. Ha véletlen valaki összeköti újra.
0: Lehet, hogy okosabb, de a lényeg az, hogy igen, hogy az egy bűncselekménye, hogyha a házastársam egy AI robot, és én végzek vele. Ezt a Vokci átgondolja? Nekem még.
2: Szerintem minden esetőségre fel fog készülni, már hallgatja, úgyhogy.
1: 9-re választ kapsz erre.
0: Na, jó van. A múlt szerdai legjobb pillanatok. Évi, mik voltak?
1: Találtunk egy svéd kezdeményezést, amely arról szólt, hogy a munkáltató szabadságot ad a munkavállalónak, és szabad idejét még fizeti is, hogy a barátaival töltse, és ne magányosodjon el. Megnéztük, hogy ez hogyan néz neki itt Magyarországon.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Képzeljétek el, egy munkahely és ostor és vezényszavak helyett egy modern társadalomban valahogy mégiscsak a munkáltatók mindent megtesznek azért, hogy a munkavállalójuk jobban érezze magát. Ugyanis egy nagyon érdekes javaslattal állt elő a svéd kormány, illetve a svéd egészségügyi miniszter, és ezt a vállalkozásoknak javasolja. Úgy hívják egyébként a manus, hogy Jakob Forssmed, és azt mondja, hogy a magányosság jelentős közegészségügyi probléma, mert munka után nagyon sok ember teljesen egyedül, magányosan tölti a szabad idejét. És ha belegondoltok, legtöbbször fogalmunk sincs arról, hogy a mi munkatársaink, a kollégáink mit csinálnak munka után. Amikor elhagyják a munkahelyet, otthon mi van? Mi várja? Na most Annyit még a magányosságról, mert arról szól az egész, hogy már a káros szenvedélyekhez hasonlítják, hogy annyira egészségkárosító, mint például akár 15 szál elszívott cigivel, napi 15 szál elszívott cigivel felér az egészségre gyakorolt káros hatása.
2: Hú, ez nagyon durva. És nyilván hát akár a depresszióhoz vezető út is tud lenni.
0: Abszolút.
2: Kiégéshez, fizikális tüneteket is tud egy idő után állítólag okozni, a szív- és érrendszert ki tudja kezdeni. Ezek nagyon-nagyon-nagyon furcsa dolgok.
0: Gyerekek, most legyünk egy pillanatra komolyak, bár nem hiszem, hogy megy, hogy mi tudjuk-e azt, hogy mi történik a másikkal, amikor innen hazamegy. Tehát, hogy például tudjuk-e, hogy Risztov Évi innen kicsekkol, legyalogol a hotel parkolójába, ahol áll, hazamegy a pilisi hegyekbe, lerakja a sluszkulcsot.
1: Így szoktam már letenni.
0: Én így akartok maradandót.
2: És becsukódik mögötte az ajtó, és onnantól teljes csend, csak maximum a falon a kakukkos órának a hangja, hogy jár, tudod, tiktak, tiktak, és ennyi. És kész.
0: Én szerintem be sem megy a nappaliba. Én szerintem leül a konyhaasztalnál, a karjaiba temeti a fejét, majd egy pillanatra felhőköl, hogy még a tegnap elfogyasztott két üveg Moët és Chandonból van egy fél, amiben van egy kis kanál, tudod, az üvegbe, hogy ne menjen ki a szénsav.
1: Trükkös. Tényleg úgy. Mármint a kanalat.
0: Azt előveszi, a redőnyök le vannak húzva, hogy ne jöjjön be fény és barátságosság, és akkor azt kitölti egy ilyen vizes pohárba, mert nem mosogatta el a pezsgős poharait.
2: És elkezd folyni a könnye.
0: És zokog.
2: Igen.
1: Ti ezt gondoljátok rólam?
0: Én ezt erősen el tudom képzelni.
2: Simán.
1: Hát nem ez van pedig.
0: Szerinted, Gyuri?
2: Teljesen. És maximum tényleg még néha megint csak ránk gondolva, kimegy és leszed egy erős paprikát, de azt is így a könnyeit
0: törölgetve. De akkor vakítja a fény, akkor már napszemeget vesz föl.
2: Meg ahhoz meg kell annyi pezsgő, hogy egy kicsit megbillenjen tőle.
1: Hogy a lépcső leessek,
0: de,
1: igen.
0: Hát de tévéje sincs, tehát neki még Tilla és Ördög Nóra sem a barátja.
2: Semmi, csak a nyomasztó egyedüllét.
0: Nincs ki ezt szólni.
1: Ez egy, igen, így
0: és lesz. Alig várod, hogy vége legyen az estének, és ugye a Moéval elősegíted az est véget.
2: Hogy már hatkor vége legyen.
0: Hogy már hatkor vége legyen az estének.
1: És annyira várom a másnapot, nem, hogy jöjjek, mert akkor újra közegben vagyok.
0: Így van, és akkor reggel lezuhanzol, az egész nap újra kezdődik, friss vagy, igen. Illatos vagy, és mosolyogsz.
2: És lejössz hozzánk, és eljátszod, hogy minden rendben. Aztán utána megint letörlődik a mosoly, ahogy innen kilépsz.
1: Jézusom, ha ezt valaki elhiszi, ezt gondoljátok rólam, egyébként egyetlen egy dolog igaz, ez a pohárba a kanalat tényleg így teszem, mert ez a kupak mindig beletörik, de azért nem így van.
2: De nem is kell magyarázkodni, most nem azért vagyunk itt, hanem...
0: Igen, ez most nem önvallomás, nem. Ez csak azt akarjuk éreztetni, hogy mi tudjuk, Évi.
1: Jó.
0: Visszatérve a svéd ötlethez, tehát most képzeljétek el, bizonyos munkahelyeken ezt elkezdték alkalmazni, és az egyik nagy svéd gyógyszertárlánc alkalmazottai fizetett szabadidőt kapnak, hogy a barátaikkal tölthessék az idejüket.
3: De jó.
2: Szenzációs. De hogy tegyük fel, bocsi, mert én vagyok a főnököd. És megkapod ezt a szabadnapot a költségtérítéssel, hogy barátkozzál, de én nem számlákat kérek, hanem szelfiket a programjaidról.
0: Küldjek minden nap szelfit, amikor baráti napom van.
2: Igen, azzal bizonyos, hogy te tényleg nem elherdálod azt a pénzt, hanem arra költöd, amire kell. Tudnál-e ilyet csinálni?
0: Rengeteget nekem? Tudnék csinálni. Csináltam is neked, Gyuri, egyébként. Csináltam egy pár szelfit, jó? Nézd meg, te vagy a főnököm, és én küldök neked csütörtökről egy ilyen képet.
2: Aha, hát nekem az gyanús ez a kép. Látok vidám, egymásra furcsán nevető embereket.
0: Hát ez egyik én vagyok, azért azt mondom.
2: Ja, igen.
0: Igen, ez egy galériában nézünk egy festményt, és hárman barátaim plusz én vidáman mutogatunk egy képre,
2: igen.
0: És beszélgetünk.
2: És ez igen, hát én biztos megkérdezném, hogy mi volt a kép, ami ennyire vicces volt. Ez nevettetek egy ilyen absztrakt képen.
0: Ez de Paul Klee, mit tudom én, nyomora a düsseldorfi pályaudvaron című absztrakt képe, és ezen röhögtünk.
2: És rettenetesen megnevettetett minket a nyomora düsseldorfi pályaudvaron.
0: Igen. Jó. Mit kérdezi még erről a képről?
2: Hogy hívják a párodat, aki beléd karol? Azt a párodat, aki beléd karol.
0: Ja, az Aisha. Törökökkel meg arabokkal barátkozom, ha nem baj.
2: Nem,
0: nincs kifogásod?
2: Semmi.
0: Jó, küldök még selfie, Gyuri. Jövő csütörtökön ez a program.
2: Aha, én érdekes, itt is nevettek. Csak itt most biciklin. Érdekes.
0: Hát aha, hárman vagyunk az Alpokban, igen, odáig sikerült eljutnunk abból a pénzből, amit adtál, és... Na, ki van kivel szerinted? Itt van egy férfi, tőlem balra biciklizik, tőlem jobbra egy nő, én vagyok elől, és rajtam van egyedül sisak. Aha, az Alpokban.
2: Igen, de neked van a legprofibb felszerelésed. Amúgy milyen márkájú bringád van, mert látszik, hogy...
0: Decathlon.
2: Látszik, hogy te vagy a legprofibb a képen.
0: Decathlonos bringával vagyok.
2: És honnan ismered ezeket a barátaidat? Mert látszik, hogy látszik, hát, ők is szeretnek.
0: A Ursulát a szaunában szedtem föl. És ő meg a bátyja.
2: Úgy érezted, hogy Ursula hozzá el a bátyját erre a kis
0: bringára? Nem mondta, hogy hozzá el, hogy jön. Jön, az a baj, hogy jön. Szerintem meleg.
2: Tekintve, hogy téged hogy néz, szerintem igen.
0: Hát nézd! Az a baj, hogy ugye egy sátor van, és...
2: Ursula bátya tudja, kivel fog aludni.
0: Van még képen, van még képen.
2: Van még.
0: Na, van még.
2: Egy csapat kölyök kutyával egy nappaliban szintén boldog barátokkal, akik csak téged figyelnek, és rád engedték minden oldalról az összes kölyök kutyát.
0: Hát ez tévedés, ezek a barátaim egyébként a kutyaszülészetről vannak, és mi, akik egy napon szültünk kutyát, vagy hogy mondjam...
2: Minden évben összejártak, ugye?
0: És akik ott találkoztunk, és vártunk ugye a folyosón a kutyaszüléskor, és megszülettek nyilván a kutyánk, hát látod, mi összetartunk.
2: Aha, ez mindig összehozott titeket.
0: Ez összehozott bennünket.
2: Hát és hogy hívják ezeket a kis kutyákat? Hát akkor nyilván tudod a nevüket.
0: Azt tudom, melyik az enyém.
2: Nem, aki szájon akar csókolni éppen.
0: Nem tudom a kutyák nevét.
2: Hát azzal az úrral, aki abban a szürke pulóverben van, miért fogjátok egymás kezét a kutyán? Ő is az új párod?
0: Az a baj, szerintem igen, szerintem ez Ursula bátyja. Aki ide is eljött a kutyaszülésre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát, vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
11: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Már hazai gázt használ a háztartások többsége, kerékpártilalom jön egy olasz városban. Változékony, de kellemes időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 000 forintos részletét november végén.

0: Ötödik nyári élményparkban találtak valamilyen hiányosságot a fogyasztóvédelmi ellenőrök. A hatóság vidámparkokat, kalandparkokat és akvaparkokat vizsgált. Azonnal kötelezte az üzemeltetőket a hibák kijavítására. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folytatódnak. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a budapesti planetárium. A terv az, hogy néhány 100 millió forintból rendbehoznák az épületet és a régi vetítőt. A kormány emellett egy teljes 15-20 milliárdos korszerűsítést, illetve egy új tudományos élményközpont lehetőségét is mérlegeli. De végleges döntés még nem született. Kerékpártilalmat rendelt el az olaszországi Como polgármestere, miután őt is elütötte egy elektromos bicikli. Szeptembertől a város történelmi belvárosában, mintegy 30 utcában nem lehet majd bringázni. A szabály az elektromos és a hagyományos biciklikre is vonatkozik. A polgármester nem sérült meg súlyosan, de szerinte az intézkedésre a gyalogosok biztonsága miatt van szükség. A döntés ellen petíció és tiltakozó kerékpáros felvonulás is szerveződik. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen. Így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sok felé visszatér a kánikula.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között bezárták a külső sávot. A forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Közben az M1-es autópályán a szélesítési munka miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat ugyancsak lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányunként két-két sávon haladhatnak a járművek. Adta hírul az útinform. Vezessenek körültekintően.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 8 perc múlva. A vizsgára, az autós vizsgára írnak már nagyon-nagyon sokan. Lányomat kétszer buktatták meg, sajnos erre mennek, hogy fizessen. Krisztián. Valaki azt mondja, előbb volt autó, mint jogsim. Én vezettem is, jogsi nélkül, de szép volt, nagyon jó a téma, üzeni Veroni. Akkor más meg azt mondja, nem szokás, az elsőre nem megyünk át. Én a 33. órán levizsgáztam egy hibaponttal, annyira szigorú lett a rendszer, hogy az oktató se tudja, hogy ki lesz a vizsgabiztos. Egy tableten sorsolnak ki mindent, útvonal, parkolás, fordulás, üzeni Egervári Gyuri Győrből. Gondoltad volna?
2: Nem. De ez
1: új infók.
2: Új rendszer, amúgy igen.
1: Igen. Na jó. Évi, mit találtál?
3: Na, hoztam nektek egy érdekes témát, de kíváncsi vagyok igazából a véleményetekre, én nyilván irigykedek. Mikes Anna, mindenkinek megvan Mikes Anna, ugye Krausz Gábor, megvan?
1: Ja, igen.
3: De Tóth Gabi,
1: a táncos hölgy.
3: És ugye gyakorlatilag azt is tudjuk, hogy ugye már férj és feleségek nagyon szeretik egymást. És most a Mikes Anna nyilatkozta azt, ami számomra elfogadhatatlan, de nyilván vannak ilyen emberek, mint ő a Földön. Ugye ő junior primadíjas táncoktató, tehát hogy azért nem csak egy sima táncoktató. Igen. Na és arról nyilatkozott, és azt írta most a közösségi médiában, hogy ő imád enni, és hogy nála rengetegszer megdöbbentek a férfiak, amikor ő nem egy ilyen salátás egy kis adagos ételeket eszik, hanem van, hogy mondjuk akár egy találkozón megeszik két adag ételt is, tehát hogy legalábbis akkorát eszik, mint egy férfi olyan adagot. És akkor elmondta, hogy nyilván ő nagyon szerencsés ezzel kapcsolatosan, de hogy mindig megdöbbentek a férfiak az első randin ezen. Hogy egyébként így belegondolva, nektek ez visszataszító, ha egy nő sokat eszik? Mert hogy miért beszélünk arról, hogy a nőnek ugye jól kell kinéznie, a nő keveset tegyen, a nő salátát tegyen.
1: De azért Mikes Anna jól néz ki.
2: Persze.
1: Tehát azért hadd vágjon be egy pár báránycsülköt, hogyha jól néz ki.
2: Ha ez következmények nélkül teheti, akkor ez egy cuki dolog.
3: Igen. Igen, de titeket nem zavar? Tehát, hogy zavar az, hogyha, vagy nem zavar, ha valaki sokat eszik, és nőként veletek szemben.
1: De hogy néz ki?
3: Na, ez először tehát a sok kérdésem van a kérdés.
1: Egy szép nő, ha elkezd betolni 3 quattrostagione pizzát,
3: az nem zavar.
1: Nem zavar, ha ugyanez egy nagyon-nagyon molett nő, akkor egyből beindul az, hogy vajon miért molett?
3: Tehát az
1: előítélet, vagy fordított előítélet, vagy ilyesmi, kiváltja, hogy na hát akkor ő azért ízi, mert így zavár. Érted? Tehát, hogy másképp fogod föl az agyadban.
3: Mert hogyha egy nagyon csinos, tehát a Mikes Anna két nagy pizzát megeszik, akkor azt mondod, egyed drágám, nem érdekel.
1: Igen, persze.
3: Hogyha ugyanezt mondjuk én megeszem, és látod, az átfigyelj, azért nem véletlenül.
1: Hát azért a második papfolytónál nem szóltam, Évi.
3: Azóta sem mentünk oda.
1: Az
3: csak a beltetés része volt.
1: Igen.
3: Tehát, hogy akkor titeket zavarna, hogyha egy kövér
1: nem zavar lenne. Egyébként. Engem a kövérnő sem zavar. Tehát, hogy...
3: De miért van az, hogy ha például a nők esznek, akkor ez sztereotípia, hogy csak salátával és ilyen naturhússal tudnak szépek maradni?
1: Én nem tudom, mert valószínűleg így tudtak szépek maradni. Hát nem tudom.
2: Kaloriabevitel, ez nem egy sztereotípia, ez a kaloriabevitel, ez nem titok.
1: Csak hogyha valaki lemozogja, akkor nyilván igen. Tesz ellene. De nincs bennem ilyen, tehát engem nem zavar. Engem valószínűleg az sem zavar, hogyha egy nő egy nagy korsó sörrel kocintgat egy sörsátorban.
2: Persze.
3: Nektek például vonzó, hogyha egy nő jó ízűen eszik?
1: Mit jelent a jó ízűen? Csámcsog?
3: Mi
1: az a jó ízű?
2: Maszatos az arca, tudod, van az egyik kezében egy kis csontocska, azt leszopogatja, erre gondolsz?
3: Na hát nem, most nem a proliról beszéltem, a jó ízűen, amikor ül veled szembe, és látod, hogy mondjuk eszik valamit, akkor érzed, hogy élvezi, hogy abban van egy kis életérzés.
1: Az a baj, hogy bennem nincs ilyen különbség, hogy férfi vagy nő. Tehát, hogyha egy nő eszik, és jó étvágyal eszik, akkor az nekem nem taszító egyáltalán.
2: Igen, meg nekem például tök fontos, hogy egy nővel el lehessen menni, néha olyan kajákat is enni, amit egyébként lehet, hogy amúgy nem. Tehát egy jó lángost megenni, és ő is szívesen egyen meg egy jó
1: csak
2: lángost,
1: azt
2: tudod? Meg és tehát egy csorolhatnék.
1: Azt nem olyan fog mondani, hogy elmegy, mit tudom én, osztrigát enni, vagy egy ízeg. Hogy ez egyszer-egyszer el lehessen menni. Hát mit, persze.
2: Nagyon kevés csaj az,
1: hát aki
2: egy jó lángost.
1: Hát én tudom, ha a nőd lennék, büdös életben még egy homárt nem látnék. Büdös életben. De
2: velem egy asztalon biztos.
1: Nem egy asztalon, a pénzedből.
2: Mikor látsz homárt a pénzedből?
1: De te tudod, amikor megkívánsz egy nőt, és hazaviszed magaddal? Ugye az például homáros vagy nem homáros?
2: Nem, akkor még nem tudom.
1: Osztrigás vagy nem osztrigás?
2: Benne van, hogy homáros lesz, nem tudom még akkor.
1: Igen, igen, és akkor meg vagy lőve. Hát, akkor... hát te viszed mindig hajánál fogva a lángososhoz. Hát itt lakjál jól, itt lakjál jól, Barbie.
2: Itt tudok én is enni, Barbie. Homáros, de nem tudok enni. Ne viccelj már.
1: De ez az, hát önző vagy.
2: Elmegy a barátnőivel.
1: Önző vagy, a barátnőivel, persze.
3: Egyébként ez egy nagy kérdés lenne, hogyha egy olyan típusú hölgye jönni össze, mint a Gábor, hogy azt hogyan kezelni.
2: Olyan típusú hölgye, mint a Gábor, sok szempontból gond lenne.
3: Nem az. Sok szempontból. Tehát ebben az ízlésvilágban, hogyha bejönne. Tehát, hogyha például ilyen igények lennének, de mondjuk egy homártól nem lehet meghízni, tehát nem tudsz annyi homárt enni például.
1: Nem, hogy... igen, minden is. Homár az Magyarországon egy hülyeség.
3: Na mindegy, és akkor ennek a témának a végén, hogy elkezdték bántani, hogy ő milyen szerencsés, és hogy nem mond igazat, mert hogyha valaki ennyit eszik, akkor meghízik. És megint a kommentelők rájöttek erre a történetre, hogy gyakorlatilag ne hazudjon már a világnak. És képzeljétek el, én azért szeretném itt kiállni mellett, hogy képzeljétek, nekem volt olyan csapattársam, ugyanannyit úsztunk, ugyanannyit csináltunk. Én ettem fél pizzát, és másnap 30 dekával több voltam. Ő megevett 2 pizzát, és 1,5 kilóval volt kevesebb.
1: Igen, van ilyen.
3: És hogy van ilyen jelenség, nyilván ezek nem mi vagyunk, és nem ilyen szerencsések. De azért ne bántsunk már embereket, mert felvállalja, hogy ő bármit megtett, mert ilyen adottságokkal.
1: Jó, de alapvetően a kommentelő ír így arra, ha valaki szebb nála, jobb nála, sikeresebb nála, ez így van. Tehát, hogy ez... Nem
2: lehet érdemes megváltoztatni amúgy. Ez
3: de hogy már ebben is, hogyha valaki egy, és én azt látom, hogy ebben is azt tisztelem, ha valaki elmondja, és ma egyre több mindenki a közösségi médiában elmondja, hogy mondjuk valamiben jó, vagy valamiben rossz, valami kár érte, vagy valami öröm. És mindenre az a válasz, hogy nem igaz, hazudsz, mert csak így tudsz kinézni, ha nem eszel sokat.
1: Mert ő ilyen, érted? Mert ő elhízott, ő pacalt teszik, vagy mit tudom mit, elhízott, szarul néz ki, nem kívánja a férje, és erre azt látja, hogy Mikes Anna így néz ki, és azt látja, hogy Mikes Anna egyébként jó ízűen eszik. Erre azt mondja, hogy ez lehetetlen. Érted? Ez lehetetlen.
3: Bárcsak én lehetnék az, nem? És ilyen pasim lenne. Tehát, hogy körülbelül mindenben az irítséget látja.
1: Abszolút, abszolút, egyértelműen.
3: Na mindegy, úgyhogy szerencsés, és nagyon irigylem, és én kérem ezt a genetikát.
1: Genetika, igen, szóval egyébként az én párom is nagyon sokat eszik, tehát, hogy, és jó, de ő jár edzésre, mit tudom én, tehát, hogy ugye, de hogy valaki nem mutatkozik meg annyira, hát mindenkinek más az emésztésünk.
4: Igen, meg például itt vagyok én példának, 35 éves koromig bármit tehettem, és bármilyen mennyiségben.
1: Nálam ugyanígy. És megvigyázni kell.
4: Igen, és most már vigyázni kell. És hiába, tehát járok én is edzeni, nyilván nem minden nap, de azért most már meg tudnék enni egy pizzát, vagy kettőt is, ha nagyon finom, de nem tehetem meg, mert az már azonnal látszik.
1: Oda kell figyelni. Igen. És egyébként ezek a kommentelők, velük még az is baj, hogy nem tudnak odafigyelni. Tehát olyan, mint a Lacika, igen, hogy valami kell, hogy legyen a szájában mindig. Mindig valamit zabál. Érted? És, tehát, hogy, igen, hogy,
2: és ez azért egy olyan vagy, mint egy kommentelő.
1: Igen?
2: Abszolút.
1: Amennyiben?
2: Hát mindig kommentelsz.
1: Hát én nem, én műsort vezetek most. Tehát, hogy...
2: Bocsánat, engem. Úgy értem, hogy engem.
1: Lacika, mert minden tagadsz, te tagadásban vagy.
2: Igen. Hát persze, mert a kommentelőknek tagadok. De egyébként személyesen bevallom.
1: Na mindegy is. Jó, fejezzük be ezt a témát, köszi Évi, és jövünk vissza egy nagyon érdekes sztorival, képzeljétek el, hogy Jász-Nagykun Szolnok megyében egy gépkocsi vezetés oktató, mint kiderült pár évvel ezelőtt, kétszer is elment vizsgázni a tanítványa helyett. Levizsgázni autóvezetésből. És megbukott.
2: Egyszer sem sikerült.
1: Egyszer sem sikerült. Vissza is adta a pénzt úgy részletekben, mert ugye ezt nyilván nem ingyen kérte ő, és na ezzel lebukott, megbüntették őket, el is ítélték. De egy csomó szöget ütött ez a fejünkbe, hogy működnek ezek a vizsgák, hogy a vizsga biztos észre se veszi, hogy ott egy másik személy ül. Ez hogy lehet? Esetleg nem ismerik egymást vizsgabiztos és oktató, hiszen ugye ugyanabban a megyében dolgoznak.
3: Ugyanabban a szakmában, kicsi ez a szakma azért.
2: Mit tud kifogni egy oktatón is, amit egyébként kérnek egy ilyen alapvizsgán?
1: Mi?
2: Ura.
1: Hát fogalmam sincs. Hát neki mindent kéne tudnia, ötösre kéne vizsgáznia.
3: Hát mert ő tanítja. Hát így ő magyaráz el minden feladatot.
1: Akkor viszont felmerül az a kérdés, hogy még mindig az van, hogy elsőre úgy sem engedünk át.
2: Ó, igen, régi szép idők.
1: Na jó, mindenki egy magyarázza, mesélje el azt, hogy a jogsiját hogyan szerezte, ez az egyik, és a másik pedig mi hívjuk közben Köves Szilárd oktatót, vizsgáztatót és vezetéstechnikai instruktort, és tőle is megkérdezzük, hogy ez hogyan fordulhatott elő.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Tervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
12: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos magnétüli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév. Skechers márkaboltok.
15: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nehéz helyzetben a hazai tógazdaságok, jön az állatkertek éjszakája, futószáporok frissíthetik a levegőt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átfogó klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomaggal készül a kormány. Ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A javaslattal a klímaváltozás okozta válságra reagálnának, gyors lépéseket téve a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A javaslatot a paksi munkálatokkal párhuzamosan, vagy azok lezárása után terjesztik a parlament elé. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. Hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncessziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
16: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
4: Jön az állatkertek éjszakája, most pénteken immár 15. alkalommal rendezik meg az eseményt. Magyarország 13 állatkertje és vadasparkja, köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Szegedi és a Budakeszi Vadaspark, sötétedés utáni programokkal, látványetetésekkel és fáklyás sétákkal várja a látogatókat. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen. Így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sokfelé visszatér a kánikula.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Több autó ütközött össze az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél a belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet tovább haladni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már 4-5 kilométeres a feltorlódott kocsisor, adta hírül az Útinform. Közben élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell készülni. Az Óbarok pihenőhelynél és a Bicskei szakaszon pedig kissé lelassult a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett is itt van!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt, na, itt mindenki most erre a jogosítvány szerzésre ír, hát elmondom gyorsan a sztorit, de előtte beszéljünk egy picit a saját jogsi szerzésünkről. Kinek mennyire volt stresszes? Hányban volt? Hány éves voltál, inkább az érdekel?
1: Én 17 évesen. Tudod, van ez, amikor nagyon fiatalon, egy évvel hamarabb el lehet kezdeni 18 év előtt, amikor betöltöd a 17-et, elkezdheted a CREST, és akkor úgy lehet elindulni. Uh-huh. Úgyhogy nálam fontos volt, hogy azonnal mi hamarabb meglegyen a jogosítvány.
0: Mert hallottad a rádióban azt a mondatomat, hogy az az igazi férfi, akinek van jogsia.
1: Igen, és akkor
2: ebből élek. Ha ne vigyel, akkor indul el. Akkor elvesztegessük el az időt.
1: Mondtad, és mi ezt mi így hallottuk. De úgyis nem miattad, abszolút magam miatt. Tehát, hogy az úszáshoz is azért, figyelj, nem mindegy, hogy metróval mész reggel hajnalba edzésre, vagy kocsival.
0: Ne viccelj, az autóvezetés az akkor is, hogyha ez a város, amelyben régen sokkal kevesebb autó volt, de sokkal több sáv, és sokkal több parkolóhely, ehhez képest most sokkal több autó van, de kevesebb sáv, és kevesebb parkolóhely, és csodálkoznak, hogy dugók vannak. Tehát, hogy, de ha ettől a várostól eltekintünk, akkor az autóvezetés az egyfajta szabadság is. Most túl azon, hogy tényleg akkor is oda, ahova akarsz, valamikor csak kedvterésből, valamikor egyszerűen nem vagy kötve semmihez. Tehát az autóvezetés az maga a szabadság.
2: Meg egy fogmérő is volt, tehát 17-18 évesen valahogy egy alap volt, hogy megyünk és csináljuk, és ez nem is volt kérdés.
0: Mert a társaink is mentek és csináltak, és az apjuktól megkapták először a sluszkulcsot, hogy elvihetik az én koromban még a Dacia-t vagy a Wartburgot, akkor ez egy akkora dolog volt, és te is olyan akartál lenni, aztán apa neked is odaadja a sluszkulcsot.
2: Hogyne.
3: Képzeljétek, én nem akartam, engem apukám kötelezett rá, azt mondta, hogy meg kell csinálnom még érettségi előtt, mert hogy annyira...
0: Mert te is az útszérén végzed, mint a többi lány.
3: Mert hogy lusta vagyok, és biztos, hogy később nem fogom megcsinálni magamtól, úgyhogy nekem ezért lett viszonylag fiatalon jogosítványom, de egyben engedett, hogy mondtam, hogy nem szeretnék vásárhelyen tanulni, vezetni, mert akkor Szegedre kell menni, és ott van villamos, és azért én Orosházára jártam, mert így ott nem volt villamos, és könnyebb volt átmenni. És így sikerült
0: el. Nem értem, nem mindegy. Szegeden van villamos,
1: hogy nincs. Ugye a Kreszben vannak, hogy a villamosokkal probléma, tudod, hogy mikor van elsőség a villamosnak.
3: És ugye
1: mindig
3: a forgalom, igen.
1: Tehát, hogy, és ezt nem értettem, mert székutason villamos sincs, és ugye azon a két sávon, ahol járt, két utcában, tehát ez neki trauma lett volna.
2: Jó oktatótok volt egyébként?
3: Jó, nagyon.
0: Nekem egyébként nagyon. Én ugye akkor Berlinben voltam, és Lipcsében vizsgáztam. Egyszerűen azért, mert ott a követségen elterjedt, hogy ott van Lipcsében egy magyar férfi, aha, aki oktat. Uh-huh. És ez nagyon sok követségi dolgozónak jól jött, mert nem tudtak németül. Nekem mindegy lett volna egyébként, de akkor hozzá kerültem, és akkor ott, és Lipcsében. És volt olyan órám, hogy elmentünk, már egy moszkvicsa volt egyébként, hogy elmentünk egy Lipcse meccsre, mert ő nagyon-nagyon, tehát a szüleim ott vártak, és kávéztak a feleségével a lakásban. Én meg elmentem vele oktatásra. És akkor elmentünk egy Lipcse meccsre, volt nála két jegy, és bementünk, és megnéztünk egy foci meccset. És aztán jöttünk ki, csak én lenyomtam véletlenül az ajtónál a gombot. Azt hiszem, hogy benn volt, akkor, tehát a lényeg az, hogy bezártam a kulcsot, vagy valami ilyesmi volt. És akkor, de azt nagyon könnyen ki lehetett nyitni valahogy. Tehát ő azt is
2: az elintézte. Az is az oktatás része volt, hogy megmutassa, hogy
0: hogy kell csinál. Feltörni egy moszkvicsot, igen. Szóval, hogy nekem ennyi volt, nem volt ilyen parám, hogy valakit le kellett volna fizetni, vagy ilyesmi, azért a németeknél ez annyira nem volt divat. És tök jó volt, egy nagyon jó oktató volt, nagyon jó, megtanultam, levizsgáztam, megkaptam. Tehát én ott vizsgáztam.
2: Teljesen. Nekem is egy baromi laza oktatóm volt, és ez nekem nagyon sokat segített, hogy ne stresszeljek. Hogy éreztem azt, hogy ő is jó fej, tudod? Hogy ő is. Emlékszem, egyszer leesett egy baromi nagy hó, és akkor azt hittem, hogy el fogjuk halasztani az órát. És akkor mondta, hogy nem, dehogy is, hát most megtanuljuk, hogy kell hóban vezetni. És akkor, amikor elindultunk...
0: Gyuri reménykedett, hogy megúszta ezt is.
2: Mert amikor elindultunk, csak ennyit mondott, hogy hát menjünk, és reméljük, hogy nem törjük össze az autót. De hogy ennyi volt a stresszfaktorban, és nagyon helyes volt egyébként, és annyira felszabadított.
0: Évi, nálad?
1: Mi úgy választottunk, hogy egy kemény oktatót kerestünk, aki határozott, és ráadásul ugye nő volt, anyukám erre külön odafigyelt, hogy női oktatóm legyen. Pont azért, hogy egyrészt, hogy tanítsa meg, ne legyek léhűtő, tehát, hogy ne, mert ugye azért volt...
0: És ne fogdossa a lábad.
1: És egyébként ez is alapja volt. És képzeljétek el, engem nagyon megtanított vezetni. Tehát annyira határozott volt, meg annyira odafigyeltünk mindenre, hogy az az egy óra, amit együtt töltöttünk, ott mindig arról volt szó. Ott nem volt egyébként mellébeszélés, nem volt semmi, és állítólag az is volt a híre, hogy ő nála mindenki átmegy elsőre.
0: De ki vizsgálán. Hol? Ki hol vizsgált? Tehát azért nem mindegy, mert hogy a Budapesten levizsgázni már akkor is az egy nagyobb kihívás volt, mint Orosházán.
1: Én nem Orosházán, én vállaltam a
0: tudni. Ki az, aki Orosházán? Orosházán jogsikat el kéne venni.
3: Dehogy is kellene.
0: Mert az nem ér semmi.
3: De hát azóta nincs,
0: az jött, hogy mi van a villamossal.
3: Nem.
0: Azóta nem tudod.
1: Azóta nem.
0: Te hol csináltad?
2: Én Keszthelyen.
3: Na.
2: Voltak ilyen mizé, hogy hívják, az négykezes kereszteződés, vagy hogy hívják, az a
0: jobbkezes. Leváltak a...
2: Jobbkezes kereszteződés, azaz, ugye azaz, amikor így átengedem.
0: Hát az olcsó városokban, ahol nincsen lámpa, meg nincsen tábla, akkor jobbkezes minden.
2: A fél kezdte ilyen volt, de gyűlöltem.
3: És Orosházban is két lámpa volt.
2: Volt küzdelem.
0: Jézusom, na jó. Azért beszélünk most erről, képzeljétek el, most olvastuk a hírt, hogy Jász Nagykun Szolnok megyében, hogy is mondjam, egy, a Covid ideje alatt volt egyébként ez, egy fiatal ember úgy gondolta, hogy neki annyira nem megy ez a kressz, meg ez a közlekedés, meg nem tudom micsoda, nem is akart nagyon tanulni, és ezért az oktatóját bízta meg, hogy menjen el helyette vizsgázni. És a járvány miatt mázlia volt, mert az elméleti oktatáson nem kellett személyesen részt venni, tehát a vizsgát megcsinálhatta anélkül, hogy az oktatáson részt vett volna. És a lényeg az, hogy megbízta az oktatóját, hogy menjen el forgalmi vizsgára, és tegye le helyette ezt a vizsgát. És képzeljétek el, hogy az oktató 2020 decemberében kétszer is vizsgázott Kecskeméten, és mind a két alkalommal megbukott. Az oktató. Jól halljátok.
2: Ott tényleg komolyan veszik a vizsgáztatást ezek szerint. Nem szórakoznak.
0: Igen. A lényeg az, hogy nem tudjuk az okát, de állítólag vissza is fizette aztán a férfinak a csalásért kapott pénzt részletekben, mert közben valószínűleg vett magának szép dolgokat.
2: Persze, mit mondott szegény? Fie, én nem tudok még egyszer neki futni, ezzel nem fogok átmenni, ne haragudj. Hagyjuk.
0: Mindkét férfi ellen vádat emeltek, tehát itt most ezért vált ez publikussá egyiket ez az egész dolog. Szóval egyébként nektek miről árulkodik az, hogy az oktató hangsúlyozom, megbukik a vizsgán?
1: Hát az, hogy nem is tudja a munkáját. Igen. Nekem abszolút. Tehát nekem ebben
0: de hogy, sztoriban... hogy nem tudja, az kell, hogy tudja.
1: Hát de ne vicceljetek már, azért nem bonyolult ez az autóvezetés, amióta megvan a jogsink. Hát,
2: vezet millió éve egy oktató is, tehát ezért csak nincsenek olyan részek benne, amit nem tud megugrani.
1: Mit nem tudott?
0: Bocsánat, én azt gondolom, hogy a mai kressz vizsgán lehet, hogy megbuknék, de a forgalomban valószínűleg nem buknék meg. Ismerem minden táblát, minden szabályt, már benne van a zsigereimben, jól nézek a tükrökbe, le tudok parkolni, kézifékesen elindulni lejtőn. Tehát mit lehet ezen megbukni?
2: Ezt is szokták mondani, hogy lehet, hogy azért buknál meg a forgalmi, mert hogy annyira benned van már a rutin, meg bizonyos szabályokat már annyira lazán kezelsz, amit ott...
0: Ha otthonról jövök ide a hegy aljára, ne ezen menjünk, ezt kérni, ne ezen az útvonalon, mert akkor már nem figyelek.
2: Valami idegen úton.
0: Ott figyelek rendesen.
1: Igen.
0: Nem tudom, én azt is el tudom képzelni, hogy még itt van is, egyébként baromi sokan írják ezt, hogy igen, ő nála az volt, hogy kérték a pénzt. Tehát ha nincs pénz, nincs vizsga elsőre.
1: De ez viszont nagyon komoly.
0: És akkor lehet, hogy az oktató, ilyen. Hát ez 2020-ról beszélünk, lehet, hogy az oktató is olyan elment, nem tudom, Kecskemétre, és ő nem fizetett, hát ő mindent tud.
1: Ugye, és akkor is megbukik.
2: Én ugye 18 évesen vizsgáztam, ez 20 éve volt, és akkor ott erről lehetett hallani, hogy vannak olyan vizsgáztatók, akivel így, meg van olyan vizsgáztató is, aki általában nem enged át elsőre, mert hogy menjen még egyszer. Tehát ez
1: mert
2: is, ez
1: kell
2: is
1: a
2: van.
1: Pénz. Mert ezek, ugye mindegyik vizsgának van díja külön, tehát vizsgadíj van külön-külön, illetve ugye lehetett hallani a borítékos történet, amikor odaadtad a személyidet, akkor oda kellett adni egy ilyen bele kellett tenni egy kis dolgot, és akkor állítólag azzal nem volt gond.
0: Itt írják, az én oktató koromban minden tanulómnak elmondtam, hogy én magam is megbuknék a vizsgán, ezért én levizsgázni tanítom meg, közlekedni majd megtanul. Üdvözlöm Szilárdot, valamikor dolgoztam az iskolájában, üzeni Mentőc Laci, más is üdvözli Szilárdot, engem ő vizsgáztatott trolibusz kategóriában, elsőre átmentem. Na jó, gyerekek, hát itt van velünk, így van, hát a legnagyobb és leghíresebb. Köves Szilárd, oktató, vizsgáztató és vezetés technikai instruktor. Szia Szilárd, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, ismerted ezt a Mentőc Lacit? Azt mondja, hogy nálad dolgozott.
4: Igen, hogy ne ismertem volna, tehát
5: Sok emberrel dolgoztam együtt életem folyamán.
0: De nyilván, igen, de ezért kérdezem, nem lehet mindenkire. Na jó, nézzük meg, Szilárd, oktatóként neked volt valaha olyan próbálkozás, hogy egy tanítványod nagyon béna volt, és valahogy megkért egy szívességre?
5: Volt természetesen, és elmondtam neki, hogy ezzel forduljon máshoz. Biztos van olyan, aki ezt meg lehet csinálni. Én ezt nem. Én azt gondolom, hogy aki kimegy a közútra, annak kutya kötelessége jól megtanulni, vezetni. A mai napig is lehet hallani ezeket a dolgokat. Erről egyszer már beszéltünk, igen, és elmondtam, hogy a 90-es években a rendőr lefizetés az működött, vagy próbálkozhattál vele.
0: Hőstett volt, hőstett.
5: Akkor... Jó, tehát ez városi legenda. És még egyet hadd mondjak. Én számolgattam, most 12.000 forint egy B-kategóriás forgalmi vizsga, 12.200. Igazából ez a vizsgaközpontnak ráfizetés, ha beleszámolt, hogy hány embernek kell ezért dolgozni. A következőképpen gondold el, ugye egy vizsgajelentés az úgy zajlik, hogy az iskolavezető lejelenti vizsgára a tanulót, ez ugye 2-3 hét múlva lesz, valóban senki nem tudja, hogy aznap ki lesz a vizsgabiztos.
0: Tehát ez igaz, amit leírt az egyik hallgató, hogy ez egy sorsolásszerű valami, és nem lehet tudni, hogy ki jön.
5: Ez pontosan így van, én ma 7.30-kor beülök valakihez, én már tudom, hogy ki lesz az oktató, és látok egy nevet, jelen esetben egyébként egy kínai nevet látok, vagy vietnámit.
0: Aha. Te leszel a vizsgáztató ma, nem oktatóként, hanem vizsgáztató. Aha. Okay.
5: Igen, és amit ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy ők majd akkor fognak látni engem, amikor én oda megyek, tehát fogalmuk nincs arra, hogy ki lesz a vizsgabiztosuk. Egy, kettő... Igen, ellenőrizik a személyazonosságot.
0: De ez hogy történik? Nálad akkor van egy ilyen hív, amit ott egy igazolvány...
5: Van egy jegyzőkönyv, ami rajta van gyakorlatilag a vizsgázónak az összes fontos adata, a születési dátum, anyuka neve. Vannak ilyen iskolai azonosítók, amik ugye stimmelni kell, ezt megnézem. Van egy vezetési karton, amit ő aláír, ez is egy fontos momentum, hogy ő minden óra végén aláírja. Tehát leigazolja, hogy megtörtént az oktatás. Aha. Én ezt megnézem, és akkor utána elindult maga a vizsga folyamat.
0: Te hol ülsz, amikor vizsgáztatsz?
5: Hát vagy a bal, vagy a jobb hátsó ülésen. Ez
0: tehát te a vizsgáztató az hátul ül?
5: Igen.
0: Oké.
5: Okay. Igen.
0: És az oktatója ül mellette?
5: Igen.
0: Jó. De mindent kitöltöttetek, magyarul zajlik, nyilván magyarul zajlik, de most mondtad, hogy kínai vagy vietnámi lesz a vizsgáztatott, mi van, hát ha nem beszél nyelven?
5: Nagyon jó, ha az oktató tud angolul, akkor ők beszélnek, nyilván ilyenkor meg van mondva, hogy a vizsgán csak annyit mondhat, hogy jobbra vagy balra kanyarodjon, tehát nincsenek ilyen félperces megbeszélések, hogy mi történjen, nem értekezletet tartom, hanem forgalmi vizsgát. És ott elég az, hogy azt mondja, hogy jobbra-balra, azt meg azért értjük, hogyha arról van szó, meg hát azért a kollégák közül többen beszélnek nyelvet, mondjuk kínait, azt keresen.
0: Igen.
5: Csak egy pillanat, hadd pontosítsak, ugye, tehát folyamatosan jársz nagykunszónok, ja, van 5000 oktató körülbelül Magyarországon, és nagyjából 700 vizsga biztos, nem ismerjük egymást, mint személyesen, én még az összes budapesti oktatót sem ismerem személyesen, tehát ez egy nagyon fontos dolog.
0: Most majd térjünk rá arra, hogy te mit gondolsz arra, hogy ez az oktató, ez miért bukhatott meg ott, de egy kérdés előtte, hogy az útvonal és a feladatsor, amit végeztetsz, mint vizsgáztató, az teljesen hasraütésszerűen szubjektív, vagy előre ki van találva, és gyakorlatilag mindenkinél ugyanaz?
5: Van egy vizsga útvonal sor, tehát minden vizsga helyhez, a 2020-ban nem biztos, hogy annyi, mint ma, legalább 7 vizsga útvonal tartozott, és ebből húzott a tanuló, oda tartottad neki a lapot, és húzott egyet, amin volt egy szám, és akkor azt nyilván megnéztük, hogy merre kell menni, és akkor érinteni kellett csomópontokat. Ma nagyjából 15 útvonal van vizsgahelyenként, és a táblagép sorsol azzal, hogy megnyomom, hogy útvonalhúzás, meg manőverek, és akkor...
0: De nem függ attól, hogy honnan indulunk? Tehát, hogy amit tudom én a...
5: Dehogy nem, természetesen függ attól. Vizsgahelyenként, ugye, hogy az 50 perces vizsgaidőbe beleférjél, úgy van összerakva egy vizsga útvonal, hogy abban legyen minden egyenrangú, egyirányú, jobbkezes, telezöldes, sávváltás, tehát minden, ami ahhoz kell, hogy föl tud mérni, hogy a jelölt az képes-e önállóan közlekedni. Megint egy fontos gondolat, kezdőszinten szabályosan, önállóan és biztonságosan kell tudni közlekedni, mindössze annyi utasítást kaphat az oktatójától, hogy jobbra vagy balra kanyarodjon, az összes többit neki kell tudnia megoldani.
0: Tehát a hátsó ülésen nem is szólsz semmit?
5: Nem, semmit.
0: Még annyit sem, jobbra, balra vagy állj, tehát ennyit sem mondasz.
5: Nem, én semmit. Mindent az oktatója mond, elvileg ugye olyan úton mennek, amit begyakoroltak, és ez megint azért fontos a mi történetünk szempontjából, mert minden vizsgahelynek van azért sajátossága, és ismeretlen helyen levizsgázni, hát nekem se biztos, hogy sikerülne, pedig hidd el, hogy láttam már mindent, vagy sok mindent, de mindig benne lehet a pakliba, ugye arról is beszéltünk egyszer, hogy elmegyünk.
0: De mi csúszhat el, bocsánat, Szilárd, mi az, hogy tesedül? Hát a táblák egyértelműek, a szabályok.
5: Tábla, igen? 30-as tábla, laza vagy, mire észreveszed, 33-mal mész. Szabálysértés. Oldaltávolság egy kerékpáros mellett, buszkiengedés, sárga lámpa, tehát azok a szituációk, amiknél döntéshelyzetbe kerül valaki, és nagyon sok függ a habitusától. Hmm. Egyébként annyit tudok, ezt megsúgták nekem, hogy a második vizsgáján az oktató az azt követte el, hogy balra kanyarodott, egy sávból két sávba érkezhetett, és simán benézte, és a két kerék közé vette a vonalat, tehát két sávba érkezett, egyértelmű bukási ok lehet.
0: Nem már! De. Hova kell érkezni?
5: Hát valamelyikbe, de csak egy.
0: Jaj, valamelyikbe.
2: Laza volt.
5: Tehát a rutin. Hát úgy gondolta, hogy így van. Így van, ezért mondom, hogy ilyenbe bárki bármikor bele tud futni, amellett, hogy egyébként tud vezetni, és nagyon-nagyon szeretném jelezni, hogy hát szóba került, hogy drága jogosítvány, hát gondolom nem egy jogsi árát ajánlották fel, hanem jóval többet, tehát hogy mennyit ér egy jogosítvány, azt tudja, aki vezetés használja, ez az egyik. A másik, hogy itt ugye pontosan az éles szemű vizsgabiztos az, aki itt fel tudja hívni a figyelmet arra, a hivatalba, hogy hát itt azért gyanús ez a történet, mert hogy azt írta a sajtó, hogy ideiglenes személyi igazolvány, ilyenkor azért húzódik a szemöldököd, hogy miért pont ideiglenes.
0: Mert elvesztettem.
5: Uh-huh. Világos, tehát nyilván lehet oka, de azért ahhoz vagyunk szokva, hogy jellemzően jó személy, tehát stabil személyével jönnek, útlevéllel jönnek, az ideiglenes a legritkább, ami előfordul, de hát megnézzük. És aztán, amikor beülsz, ezt is tudnod kell, hogy 20-30 év gyakorlat, de már mondjuk 3-5 év vizsgáztatási gyakorlattal is eljutsz oda, hogy megmozdítja az autót, és megmondod, hogy vezetett már, vagy nem.
0: Már abból,
5: hát gyakorlatilag igen, tehát azt lehet látni. És ugye közlekedni, meg technikailag autót kezelni az nem egy és ugyanaz, ebből szokott probléma lenni. Nálam is volt már szalonversenyző, aki bukott, mert a szabályokra magastól tett.
0: Aha, figyelj, Szilárd, most 7:30 van, ott vagy a helyszínen?
5: Igen, itt vagyok, még nagyjából.
0: Látod a Dedik fest?
5: Nem, látom. Még nem mentem föl oda, ahol ő ül.
0: Jó, okay.
5: Nem látom, de mi lett volna a kérdés?
0: Az, hogy mi a vizsga feladat sorra a csávónak.
5: Hát ezt majd csak akkor fogom, de megírom nektek, jó? De...
0: Jó, írd már meg.
5: Kispesten fogunk menni, az biztos, és lesz egy parkolása, meg egy fordulása, de azt megírom, hogy mit húzok.
0: És majd azt is írd meg, hogy átmente vagy sem.
5: Jó, rendben van. És innen is szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ez a hatóság, ez a KAVESZ tényleg arról szól, hogy mindent megpróbál megtenni azért, hogy csak olyan ember kerüljön ki, aki képes is biztonságosan, önállóan közlekedni. Hát az évek és a rutin, és nyilván az első sikertelen vizsgálat, nem tudom, hogy pontosan mi történt, nem is érdekes. Nyilván azért mi is beszélgetünk egymás között, és azért el szoktuk mondani, hogy figyelj, ez gyanús, figyelj oda akkor, amikor történik valami. De mondom, a második vizsgán nem kellett nagyon odafigyelni, mert megtörtént, ami megtörtént.
0: Világos. Hát nagyon szépen köszönjük, sikeres vizsgát kívánunk, hát neked kevésbé, mint a delikvensednek, és mindenkinek balesetmentes.
5: Én azt szeretem, ha ők győznek. Helyes, így van.
0: Jó van, köszönjük szépen, kövess Szilárd, szia!
5: Köszönöm, sziasztok!
0: oktató, vizsgáztató és vezetéstechnikai instruktor, és pár percet választ el őt attól, hogy most valakit vagy átenged, vagy meghúz.
2: De remélem, hogy jó kedvel tud oda menni a Szilárd, igen, és nem azt mondja, hogy akkor most legyen majd egy ilyen lejtőn beparkolás két autó közé, mert most nem beszélgettem jót a Bocskorékkal. Bízom benne.
0: Nem, jót beszélgetett, szerintem jó a kedve.
1: Igen, át fog menni.
0: Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatókat, meséljétek el azt a vizsgát, bármilyen vizsga, amin csaltál. És nyugodtan név nélkül, mi volt a módszered, mi volt a vizsga, hogyan csaltál, ugye nem derült ki, azért írd le azt is, hogy kiderült-e vagy sem, de reméljük, hogy nem derült ki. Nem kell nevet írnod, hanem egyszerűen csak azt, hogy a vizsga, ahol csaltál. Jó? Mindenkinek volt ilyen.
1: Persze.
0: Na jó, 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
9: Én a műzlibe kérem, anya.
10: Itt a narancslevem, drágám.
11: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
9: Igen.
11: Akkor a tejemmel iszom meg.
10: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
8: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett, hihetetlen előzés a kanapénál, és megcsinálta!
13: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
14: Shell. Go well.
15: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
16: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
18: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
19: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
20: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
21: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
22: Érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, újra nyithat a budapesti planetárium. Egy-egy zápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncesziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 000 köbméter földgázt és 576 000 tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a budapesti planetárium. A terv az, hogy néhány 100 millió forintból rendbehoznák az épületet és a régi vetítőt. A kormány emellett egy teljes 15-20 milliárdos korszerűsítést, illetve egy új tudományos élményközpont lehetőségét is mérlegeli. De végleges döntés még nem született. Nem csak a levegő hőmérséklete döntött rekordokat Európában, a Copernicus program adatai szerint egyes helyeken 5-6 fokkal melegebb vizet mértek a sok éves átlagnál. Jelentős az eltérés a földközi tenger nyugati és középső részén, valamint a francia és a spanyol partoknál, illetve Szicília közelében. A La Manche csatorna és az Adria vize is melegebb az átlagosnál. Az Égei tenger görögországi partvidékén ugyanakkor valamivel üvösebb a víz a megszokottnál. Kerékpártilalmat rendelt el az olaszországi Como polgármestere, miután őt is elütötte egy elektromos bicikli. Szeptembertől a város történelmi belvárosában, mintegy 30 utcában nem lehet majd bringázni. A szabály az elektromos és a hagyományos biciklikre is vonatkozik. A polgármester nem sérült meg súlyosan, de szerinte az intézkedésre a gyalogosok biztonsága miatt van szükség. A döntés ellen petíció és tiltakozó kerékpáros felvonulás is szerveződik. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen. Így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sok felé visszatér a kánikula.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél. A belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már több kilométeres a torlódás. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani. Óvarok pihenőhelynél is a bicskei szakaszon kissé lelassult a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Telítettek a sávok az M0-as autóúton az M4-es és az M5-ös csomópontja között a gyáli szakaszon. Szakaszosan torlódik a forgalom. Olvasható az útinform.hu-n.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 38 lesz 2 perc, majd Lacika kérdezte, hogy most tényleg van olyan, hogy automatára, ha csak azzal vizsgázol, akkor azt be is írják a jogsiba, és majd manuálisra külön kell, ha olyat akarsz. Igen. És igen, ez így van.
2: Ez így van, és sokkal nehezebb, ugye, mert ők soha nem tanulták azt, hogy kuplungot használnak a másik lábukkal. Tehát ők csak a gáz, jobb lábat használnak, és gázfék, ennyi.
1: Hát nem vicc, egy kéziváltós autónak a kezelése, az kimondottan bonyolult.
3: Bizony.
1: Tehát, hogyha nulláról kezded, az egy bonyolult dolog, és az nagyon-nagyon sok mindent lefoglal a figyelmedből, hogy az aztán teljesen automatizáltá váljon, és már oda se kelljen figyelni ezekre a dolgokra, ahhoz azért kell idő. És hogyha levizsgáztál egy automata autóval, ami tök oké, szerintem Elvis Presley is automata autóval vizsgázott, csak mondom, akkor az nem olyan, hogy átülsz és elvezeted.
2: Ez így van.
3: Már az elindulás is macerás
1: lenne. Hát nem tudod, valószínűleg nem fogod tudni.
3: Igen.
1: Ilyen egyszerű.
2: Igen.
1: Ja, na, nézzük, hogy miket írnak a hallgatók. Valakit próbáltunk felhívni, de kinyomta a Gyurit, ez Gyuri ezt nem szereti.
3: Nem esik jól.
1: Igen. Van egy közlekedésünk, összeütközött két személyautó Keresztharasztnál, az M3-as 50-es kavicsánál a Budapest felé vezető oldalon félpályás lezárás.
3: Kerekharaszt az?
1: Ő Keresztharasztot írt. Hmm. De valószínűleg Kerekharaszt.
4: Kerekharaszt és 4-5 kilométeres a torlódás.
1: Nem baj. Mármint de baj. Csak. Na, üzenek, hogy sziasztok, Szegeden mafia szinten működik a vizsgáztatás. A vizsgabiztosok együtt működve az oktatókkal buktatják meg a vizsgázókat. Még a pesti oktatók is tudják, mi megy Szegeden. A fiam 7-szer bukott, 8-adjára Pesten elsőre átment. A pesti oktató is mondta, hogy tudja, mi megy Szegeden. Üdv Vandor. Érdemes ennek utána nézni.
3: Nagyon durva.
1: Ha igaz. Töriből puskáztam, mert ugye azt kérdeztük, hogy milyen vizsgán csalt, ami drága hallgatunk, és azt akár név nélkül is nyugodtan vald be nekünk. Azt mondja, a töriből puskáztam, röpdoga volt, a tanár órán javította, 4-es lett. Úgy buktam le, hogy egy osztálytársam utólag szünetben a folyosón köpött a tanárnak. A tanár visszajött és közölte, hogy puskázásért 1-es. Majd a másikhoz fordult, neked is 1-es, mert beárultad. Innen is puszilom Sanyi bácsit.
2: De legalább korrekt. Nem?
1: De ez milyen? Milyen patkányosztálytás lehet az, hogy nem tudom ki puskázott.
3: És mire számít ezután? Milyen életre?
2: Igen. Hát ilyen az élete is.
1: Így van. Remélem meghurcolt téged. Bárki is vagy, aki beköpte ezt a jó embert, bárki is vagy, és bármit csinálsz ebben az országban, remélem meghurcolt az élet. Sziasztok! Érettségi. Egy kis hazai kóstoló és a biológia tanár sorba tette a tételeket. És mi meglepő, a környezetvédelmet húztam balról az elsőt. 4-esre vizsgáztam le.
3: Szép munka.
1: Oh. Mi ez a hazai kóstoló? Mi szokott lenni vidéken?

0: lekenyerezni. Ő
1: tényleg, anyukád miket hozott haza a lekenyerezett cuccokat?
0: Jaj, hát mindent. Mindent elfogadott, illetve nem elfogadott, ugye leteszik az asztalra nagyon sokszor, tudjátok így, és nem mondanak semmit. És nyilván most ott hagyhatja, vagy beviszi a pedagógusok közé, de például anyukámat nem lehetett lekenyerezni, képzeljétek el, semmivel. Még kajával se, imádja a disznótorost, de nem tudott. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy tanuld meg, mert a te érdeked.
2: Elfogadta a disznótorost, de nem kivételezett.
0: Nem, tehát, hogy nyilván, most érted, mondta, hogy vidd el, nem kell neki, és hogyha ott hagyták, akkor bevitték a pedagógusokhoz, és akkor ott megállták megették, vagy megitták a tanáriba. De nem lehet lekenyerezni egyébként mindenkit.
1: Valaki üzeni egy egész évet kémiából 9-ben, hogy végigcsalt. Ugyanis a pattársam édesanyja kémikusként messengeren megoldotta akár az egész osztálynak az A és B dolgozatokat is. Ez nem olyan rég lehetett, hogy a messenger már működik.
2: Igen, de jó fej volt. Jó fej volt, hogy segített.
1: Igen, de ezt hogy kell elképzelni, akkor lefotózod a dogát, és átküldöd a...
0: Igen, és akkor ő megcsinálja, visszaküldi a válaszokat.
1: Mindenkinek egy csoportba vélhetően.
2: Valószínű.
1: Igen, volt egy csoport.
0: Kémiai csoport.
1: Igen. Öcsém helyett motorkerékpár rutinvizsgán is sikerült. Nem akarok fölhívni?
2: Hívhatjuk.
1: Mert ez hasonló. Egyébként valaki kérdezi, nézd itt a számot, Gyuri. Jó. 20-assal kezdődik. Megvan? Jó, közben hadd mondjam el, mi van?
0: Imádom ezt a csapatot. Tényleg, Gyuri átfekszik az asztalon, nézd a számot, de Gyuri nem látja.
1: Mert nem mondhatom el.
0: Persze, tudom, hogy nem tudod elmondani.
1: Nem mondhatom el nyilvánosan valakinek a számát. Jó, azt mondja valaki, és ez ketten tették fel ezt a kérdést, ezzel a Jász-Nagykun-Szolnok megyei esettel kapcsolatban. Felmerül a kérdés, hogy ki ült a csalóoktató mellett az anyósülésen, hiszen ott neki kellett volna ülnie.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az oktató elment vizsgázni, ott volt egy vizsgabiztos, akkor ki volt az oktató oktatója, akinek részt kellett volna ezen venni? Tehát ott ebben még benne volt valaki.
0: Lehet, hogy akkor egy másik oktató kellett, akinek... benne kellett, hogy legyen.
1: Mert igen, akinek nyilván szólt, hogy tegyük már úgy, mintha.
0: Úristen. Tényleg ez eszünkbe se jutott. Hogy
1: mert ugye a papíron lenni. Ő az oktatója, annak, akit ő helyettesített.
0: Na, de annak hivatalos oktatónak kell lenni, mert látod, bekérnek minden számot
1: igen.
0: róla.
1: Igen, igen,
0: tehát,
1: igen.
0: Hogy valószínűleg...
1: Akkor lehet, hogy valaki beült, mint oktató az ő számával.
0: Így van. Így van. De bonyolult.
1: Ja. Azt mondja, a matek vizsgák az egyetemen. Megvettem. Így egyszerűen.
0: Hogy vette meg?
1: Mi?
0: Hogy vette meg?
1: Hát ezt nem... Figyelj, nem meg... hiszem, hogy ő az, akit fölhívsz, és ő elmondja. Tehát azt nem érem. Bevallom... Nem ezt van. A kémiásat, ezt ebben reménykedtünk, hogy hát, ha elmondja, kinyomta a Gyurit, de az matek vizsgák, az egyetemen igen. megvettem, ezt szerintem, nem fogja elmondani. Nem?
0: Hát nem valószínű, matek vizsgák az egyetemen, ha egy tanár, hát ha csak nem a tanárt megvetted kilóra.
1: De nyilván arról van szó, de szerintem ő ezt elmondaná, bevallaná?
0: Mondjuk nem ő az érdekes, a tanár lenne önnél kíváncsi, hogy mi volt a feltétele.
1: Igen. Na jó, öcsém helyett motorkerékpár rutin vizsgán sikerült. És ami vicc, hogy Eszternek hívják. Hello, Eszter, jó reggelt!
3: Hello, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jó, Eszter, jó reggelt! Figyelj, hogy lehet, hogy az öcséd helyett mentél? Hát te nő vagy.
3: Hát igen. De bukós isak. Volt ez az üdvözlőjét, bukós isak.
1: Igen.
3: Én budapesti voltam, ő orosházi, nem tudott levizsgázni, már kétszer próbálkozott, elmondta a bánatát, én akkor motorkerékpároztam.
1: És hány évesen lehetett ezt letenni?
3: Jaj, hát ez nagyon-nagyon régen volt, azért már legalább 40 éve.
1: Én értem, de akkor hány éves voltál?
3: Hát akkor én hány éves voltam?
1: Hát igen, hogy motorkerékpár vizsgálni.
3: Most egy hirtelen kiszámoljuk, hát én most 72 vagyok.
1: Jó, de akkor se segítesz. Tehát, hogy az öcséd... Akkor hány...
2: 32, ha 40 éve
1: de nem, mert azért igen. kérdezem, mert oké, hogy sisak volt rajtad, de kellett, hogy legyen cici, meg minden, és az öcsédet nem tudom, hogy hívják, Pál, Péter, mindegy is, de hogy...
3: János.
1: Tehát János cicivel, érted? Ezért kérdezem. Tehát hogy sikerült ezt az átverést? Vagy nagy bőrcse ki volt rajtad?
3: Hát be voltam öltözve... Uh-huh. Gyanakodtak.
1: Mert... De nem vetted le a sisakot.
3: nem vettem le a sisakot, de keresztkérdést tettek fel, megkérdezték anyám nevét, meg a születési időt. Hát most anyám ugyanaz volt, születési idő meg nálam másfél éve fiatalabb.

0: Volt.
1: És tudtad az öcsét szüli napját?
0: Aha, igen.
1: Jó, hát akkor...
0: Teljes családomnak.
1: És akkor onnantól fölültél a motorra, és megcsináltad.
0: Felültem a motorra, és akkor mondták, kérdezték, néztek, és mondtam kapásból az adatokat, amit kérdeztek.
1: Aha. És ez a motoros vizsga, ez hogy volt, hogy mögötted mentek egy autóval, vagy motorral?
0: Nem. Rutin vizsga volt. Rutin vizsga a pályán, kijelölt pályán, tudod, bóják között.
1: Ja, aha, ilyen szlalom, meg ilyenek. Aha,
0: igen. Aha, igen, igen.
1: Jó van.
0: Aztán utána volt neki, azt hiszem, fél év, vagy mennyi, amíg letelte a forgalmit. Abban már nem kellett segíteni.
1: Aha, azt már megcsinálta. Te, és Eszter, motorozol ma még?
0: Hát szeretnék, de hát azért már 70 elmúltam.
1: De azért bírnád?
0: Na, igen, igen. Aha. Igen, igen, de most már azért, hogy is mondjam, csak egy motor annyiba kerül, mint egy autó.
1: Ez igaz.
0: És akkor már inkább autóval ülök.
1: Igen.
0: Hát nem állok meg.
1: Így van. Na jó, nagyon jó volt a történetet. Köszönjük, hogy elmondtad.
0: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Mi is téged. Szia, Eszter. Szia, szia.
2: Nagyon vagány. De még most is, tehát ahogy mesélte.
1: Abszolút. És motorozna lenne rá. Most, ott állna egy, fölülne rá.
3: Nagyon komoly.
1: Öcse János.
3: És képzeld el, hogy nézték, valami fura János.
4: Megoldom neked, János, víz ide.
1: Azt a mindenit. Hát ez nagyon cuki volt. Jó. Jövünk vissza. Képzeljétek el, iskolai traumákat veszünk elő, és itt van egy nagyon szomorú. Nem tudom, hogy felolvassam-e most.
3: Hm? Hát, igen,
4: mondjad. Ennyi, hangolj rá minket.
1: Igen. Azt mondja valaki, mert ugye arról beszélünk, hogy vannak olyan mondatok, amelyek elhangzottak az iskolában, amelyeket lehet, hogy mélyen eltemettünk magunkban, de hordjuk traumaként, és hogyha ezek felszínre kerülnek, akkor nagyon-nagyon szomorú és kellemetlen jelenetek jutnak eszünkbe a suliról.
4: Képes befolyásolni az életünket, a felnőtt korunkat állítólag, igen.
1: Azt írja az SMS-ező, én gyerekkoromban mindig háttérbe voltam szorítva. Beszélgetés közben sosem hallgattak meg, játék közben utolsó voltam mindenben, otthon, iskolában egyaránt. Ez a mai napig megvan. Bárhol beszélek, mindenki közbevág, munkahelyemen kifelejtenek mindenből. Jelentéktelen voltam, és vagyok is. És nagyon szar.
3: Nem vagy az.
1: És ne
3: érezd ezt, tényleg. Szegény. Hidd el, hogy fontos vagy.
1: Esküszöm, hogy azon törve a fejem, hogy felhívjuk-e, és az jót tenne neki, vagy sem.
3: Hát, szerintem jót tenne.
1: Akkor hívjuk fel majd. Mert ilyenekről fogunk beszélni. Amikor igen, amikor utoljára választottak ki, mondjuk testnevelés órán egy csapatba. Ez milyen mély sebet hagy. És mindig is, mindig, bármelyik játékban utoljára választottak ki.
3: Így van, és az, hogy mindenki ott volt előtt, és már csak te maradsz, vagy csak ketten maradtatok, és még ott gondolkodsz azon, hogy ne te legyél az utolsó.
4: Ez csak egy pont, de ott van a tanárok beszólásai.
1: A tanárok megalázásai.
4: Igen, a felelések közötti mindenféle. Fú.
1: Szóval ezeket a traumákat vesszük most elő, próbáljuk, és még az is lehet, hogy itt nálunk is olyan dolgok derülnek ki, olyan dolgok kerülnek felszínre, amiről magunk se tudtuk volna, hogy ez bennünk rejlik ilyen mélyen.
4: Lehet, egy nagy közös terápiás ülés lesz ez.
1: Igen. És akkor gondolkozunk el, hogy felhívjuk őt.
4: Jó, felhívom a számát, oké. Okay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
3: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: Hírek a Retro Rádióban.
13: Új szabályok jönnek a nyugtáknál. Idén több mint két hetes lesz a téli szünet. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember 1-től újabb szintet lép a kereskedők digitális adatszolgáltatása. Már a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell küldeni a NAV felé. A hatóság videós útmutatóval segít a felkészülésben a nav.gov.hu oldalon. A vállalkozók pedig legegyszerűbben e-pénztárgéppel vagy integrált rendszereken keresztül teljesíthetik az új kötelezettséget. Hamarosan újra becsengetnek, már megjelent a belügyminisztérium rendelete a közeledő tanévrendjéről. A diákok szeptember 1-én ülnek vissza az iskolapadban, a tanítás pedig jövő június 18-án ér véget. A leghosszabb pihenőidőre télen számíthatnak a tanulók. A téli szünet ugyanis 16 napos lesz, december közepe és január eleje között. Az őszi és a tavaszi szünet is több mint egy hetes kikapcsolódást hoz majd. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz, a rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában. A magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították, a hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdezzük.
14: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termésfogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés, hogy ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
13: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a budapesti planetárium. A terv az, hogy néhány 100 millió forintból rendbehoznák az épületet és a régi vetítőt. A kormány emellett egy teljes 15-20 milliárdos korszerűsítést, illetve egy új tudományos élményközpont lehetőségét is mérlegeli. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen, így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sokfelé visszatér a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Több jármű karambolozott az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél. A belső sávban és a leálló sávban álló sérült járműveket kerülgetve lehet csak tovább haladni. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon már több kilométeres a torlódás. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani. Óvarok pihenőhelynél is a bicskei szakaszon kicsit lelassult a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Olvasható az utinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: És 8 óra 9 perc van, megint jó reggelt minden drága hallgatóknak, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri is!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mindenki itt van.
3: Mindenki.
0: Jó, próbáltuk felhívni ezt, akinek nagyon-nagyon traumatikus volt, voltak az iskolai évei, és ugye most is azok, de nem vette fel a telefont. Tehát nem. Ő nem akart velünk beszélni, várható volt egyébként.
4: Értjük teljesen, és reméljük, hogy jobban alakul ez.
0: Igen. Na, de ahogy Anett is mondta a hírekben, becsengetnek egy hét múlva, azt mondtad, becsengetnek, beülnek a padba.
3: Igen.
0: Jó, hát ez így lesz. Ez így lesz, és ilyenkor a gyerekek búcsúztatják a nyarat. Nagyon szomorú ez, Gyuri, nem? Te voltál nagy nyár búcsúztató is, és szomorú gyerek már egy héttel előtte.
4: Én minden nyáron ezt, amikor megjelentek a tévében ezek a reklámok, hogy vissza az iskolapadba, és akkor a akciós tanfelszerelések megjelenek, akkor tudtam, hogy vége a világnak. Vége.
0: Igen.
4: Úgyhogy teljesen átérzem most is.
0: Mert 3 hónap szabadság azért az nagy. Tehát ha belegondoltok, azért negyed év. Tehát továbbra sem értem, hogy ez a magyar oktatás ezt hogy viseli és kezeli. Úgyhogy egy tantervet le kell tolni a gyerekek torkán, ugyanakkor meg negyed évre elengedjük őket.
4: Így van, hadd éljenek, hadd legyenek gyerekek, hadd legyenek boldogok. Ez
0: én értem, de nem jó így. De. Hát ez nem jó, az a szülőknek nem jó. A gyerekek így sokkal töményebben, tömörebben kapják meg a tananyagot.
4: Az lehet.
0: Szóval, na mindegy is. A lényeg az, hogy nem tudom, hogy kinek szép emlék a suli.
3: Hát,
0: van. Senkinek?
4: Nekem nagyon.
1: Hát, figyelj, jó emlék az iskola, de azért voltak benne olyan dolgok, amiket így örülök, hogy nem vagyok most újra iskolás. De egyébként nyilván szívesen emlékszek sok szép dologra, például voltak osztálytársaim, de csak általános iskolában után többit nem ismerem, és én szerettem bemenni az iskolába, én örültem, mikor kórustagnak választottak.
0: Mert választottak, milyen, az hogy kellett?
4: Milyen kórus?
1: Hát volt az iskolában egy kórus, és akkor oda beválasztottak, azokat az embereket hívták oda.
0: Volt ilyen próba éneklés? Vagy
1: hát, és azt mondta az énektanár, hogy én odavaló vagyok. Képzeld
0: el. Az énektanárok mindig hazudnak, azt tudod?
1: De most komolyan most akarod elmondani?
0: Hát most akarom elmondani, mert az énektanárok mindig egy kórust össze akarnak rakni, mert valamilyen versenyen ők részt akarnak venni. Az csak róluk szól.
4: Plusz pénzt kapnak érte.
0: Pénzt is kapnak érte. Nálunk az osztályban azzal hűítették be bárkit is, hogy menjen kórusnak, hogy kiviszi őket Japánba. Tehát Izsák Andor tanár úr, a mai napig ő azt ígérte, hogy kiviszi a szépen éneklőket Japánba. Hát ki nem akart volna Japánba menni?
4: Persze, mindenki ott skálázott a folyosón. Mi egyből?
0: Én nem. Én nem, mert az plusz énekórákat jelentett, még ott kellett maradni egy plusz órát, és ugye számomra nem túl szó. Én akkor az Omegát szerettem, és nem ezeket a kis kecelányom meg ilyeneket. És nekem meg nem énekeltem jól. Aha. Tehát, hogy nekem ez a japán, ez kívül. De ők sem mentek, nehogy azt hittem, volt bárki is Japánban.
4: Évit nem tartotta vissza az ének tehetség, ő ment.
0: Téged hol vittek?
1: Sehova. Évvégén felléptünk, és anyukámék megnéztek. És meghallgattak. Ez volt a program.
0: Na jó. Szóval, itt képzeljétek el, hogy azért vannak ugye kellemetlen emlékek is, és ezek valahol állítólag legtöbbünkben, de tényleg legtöbbünkben még traumaként él. Felnőtt korban is. És a pszichológia szerint ezek még a felnőtt korunkra is hatással vannak, tehát a viselkedésünkre, a szocializáltságunkra, stb. Mint ahogy ugye ahogy ő leírta, hogy ő még most is bárhol beszél, mindenki közbevág, a munkahelyén is kifelejtik mindenből, mert a suliban is ilyen volt.
4: Igen, mert ez teljesen érthető. Nyilván a gyerekkor, meg az a fejlődési időszak az a legérzékenyebb. Akkor az ember szív magában mindent, mint a szivacs, és épül be a személyiségedbe, és ahogy viselkednek veled, az ad egy ilyen szabályozást a te személyiségednek, hogy te az hogyan.
0: Itt van előttünk egy összeállítás. És gondoltuk, hogy menjünk végig ezen a pár ponton, nem sok, 4 talán. Mert nagyon könnyen lehet, hogy mi is érintettek vagyunk ilyen traumákban, és felszínre kerülnek dolgok. Anett, nem is mesélted, hogy te boldog iskolás voltál, vagy sem?
3: Voltak boldog éveim, aztán voltak kevésbé.
4: Az, ahogy közeledett az érettségi, az már a kevésbé, ugye?
3: Az a kevésbé volt, igen. De hogy én is voltam énekkaros, és tudjátok, hogy nekem hangom nincs, úgyhogy bevisz.
0: Hát igen, és hova akartak vinni? Szegedre? Nagy majd felépünk Szegedre.
3: Nagy színásra.
4: Aki belép a kórusba, azt elvisszük az év végén Szegedre. És hát már minden indult.
1: De látjátok, mi apró dolgokkal is beértük. Igen.
0: Nem tudom, nyilván a gyerek az naív. Tehát, hogy ezt nem lehet számon kérni rajta a felnőtt korában, hogy miért voltál naív. De naív. De nem is ez a lényeg, hanem hogy milyen pontok azok, amelyek bennünk ilyen, mondjuk azt, hogy lelki vagy pszichés károkat okoztak, ha van ilyen egyáltalán.
1: Hát biztos, hogy van.
4: Ki milyen volt iskolásként egyébként? Ki volt az, aki menőként élte az iskolát? Ki volt az, aki
0: szenvedésként? Nekem azért vegyes volt, tudom, hogy rám célzol.
4: Akár, magamra is célozhatnék.
0: Nekem azért vegyes. Én nagyon sok suliba jártam. Tehát ugye elkezdődik itt az elsőben ez a börtöniskola a Radnóti Miklós utcában.
4: Ja, igen, itt
0: az első. Igen. Másodikban már bomban voltam, a evangélikus suliban egyébként, igen. Ez volt a neve, de nem volt semmi erőszak. És ott, na jó, de ott én például nem beszéltem még ugye első évben a nyelvet, vagy első fél évben, fél év alatt már megtanul a gyerek. Nem beszéltem a nyelvet, tehát olyan kirekesztett voltam a nyelvi izoláció miatt, Az iszonyat szarul éreztem.
4: Az már trauma.
0: Iszonyat szarul. Ott álltam, és egyedül még egy olasz volt, Márkó, akinek egy bőrgatyája volt, és azon dobolt, és énekelt olasz dalokat. Mi ketten voltunk ilyen kvázi süketek.
3: Mind 7 évesen?
0: Igen.
4: És te mivel ütötted el az időt?
0: Márkó néztem dobolt. Márkót, hogy dobol olaszul.
1: És azt se értetted.
0: Nem tudtam, igen. Nem tudtam németül. Hát nem, próbáltak, a gyerekek próbálnak integrálni, de a harmadik lepattanásról, hiszen nem értem, hogy leszállnak rólad, és ott hagynak a szarba.
1: Aha, és ez például megérint, most látod, hogy az életedben kihatással van mondjuk ez a fél év, amikor némaságot fogadtál?
0: Némaságot fogadtam. Nem mondanám, hogy megérint, de biztos, hogy ezt nem akartam újra érezni. Tehát én szerettem volna ennél központibb szerepet játszani, mint hogy az iskola udvaron ott egyedül állni és nézni Márkót.
1: Tehát, hogy ennél több volt benned.
4: Hogy néztél? Az olasz srác meg a néma buddhista szerzetes fiú, így néztél. Ez ment a játszótéren.
0: Igen, dobolt a fekete bőrgatyáján, és itt a Jakátevi Sántár, vagy Sátári Kátári. Vagy
1: nem, igen, tehát, valami.
0: Olaszul énekel.
4: Látom, fél évvel ezt tudtad megtenni a szöveget.
1: Te még más nem hallottál.
0: Márkó cuki volt. Ráadásul Márkó kövér volt és szemüveges, tehát őt még ütötte az Isten.
3: De bőrnadrágban volt.
0: Nem fehér, hanem rövid. Rövid bőrnadrágban volt.
4: Tehát ilyen bajoros, egy kicsit bajoros.
0: Igen, az volt a legközelebb a bajoros ide. Hózentrógeres.
4: De ezzel együtt boldog volt, és énekel.
0: Nem volt boldog, hát ő is kirekesztett volt, mint én. És aztán ugye megtanultam, és akkor ott ugye 4 általános van, és ott kezdődik a gimi, és ott a gimiben már azt hiszem, hogy menő voltam, nagyon külföldi ekkel tele osztályjal, tehát volt jugoszláv, ausztrál, spanyol, nyilván rengeteg német osztálytársam, az egész suli nagyon nemzetközi volt, és azt imádtam. Tehát és aztán haza, és akkor jött a 7.-8. általános iskola, megint egy náci iskolában, a Radnóti Miklós 35-ben, és az horror volt. Ott megint, mint az Alcatrazban. Tehát, hogy párossával kellett körbe menni a szünetben, nem beszélni, és a szendvicsedet ehetted. Iskola köpenyben. Na most akkor mekkora király lehettem. Sem ekkora, és akkor jött a gimi, ott meg megint, ott az meg ilyen királyos volt.
4: Egy darabig még körbe-körbe mentél ott is az udvaron iskola köpenyben.
0: Reflexzerűen, igen. Na jó, ez csak azért mondom, hogy én nem voltam mindenhol a menő, hanem egyszerűen annyiféle suli volt, és annyiféle élethelyzet, hogy ez valamilyen módon alkalmazkodnom kellett.
4: De ez is vitt egyébként előre nyilván, meg ez is hozzátett a személyiséget.
0: Abszolút. Ez barom is. Biztos vagyok benne. Igen, és téged szerettek, Gyuri?
4: Engem szerettek. Én úgy emlékszem vissza általánosra és gimire is, hogy végig ilyen happy volt az egész. És tanulni annyira nem szerettem, de mindig tudtam, hogy játszom ki. A tanárokkal megtaláltam a hangot. Aki...
0: Ez egy másik országban a te személyiséged nem is működne, ugye?
4: Szerintem nem.
0: Tehát ez a kijátszás, csalás, de mindig boldogan
4: ügyeskedés,
0: csibészkedés.
4: Szerintem nem.
1: De hogy működne?
4: Én itt vagyok, itthon.
1: Igen. Te ez én teljesen magyaros.
0: Ez teljesen magyaros.
1: Tehát te itt vagy életképes.
4: Én nekem addig van boldog életem, még ez az ország van.
0: Igen. Na jó, vágjunk bele, nézzük meg ezeket a mondatokat, jó? Amik traumaként élhetnek az emberben. És akkor itt van az első, ez az engem mindig utoljára választottak. Tehát, különböző játékokban, de általában ez ugye testnevelés órán tudott lenni. Ki mennyire volt ezekben a csapat játékokban, sportokban ügyes?
1: Én nagyon ügyes voltam.
0: Igen?
1: Én igen.
4: Miben? Mert mindegyikben nem lehetett az ember
1: én
4: ügyes.
1: Én mindenben ügyes voltam. Például kislabdadobásban is.
0: Ez nem csapatjáték.
1: Ja, sportokat akartam mondani. Kosárlabdában is, fociban is, kidobósban is nagyon jó voltam. Tehát, hogy
4: Igen, mondjuk kidobósban nem lettem volna ellene, de az biztos, nem hogy is.
0: Én meg de.
4: Igen?
0: Hát szerintem az Évi nem tud elkapni egy labdát. Mert a kidobósnak az a lényege, hogy megdobott tiszta erővel a másikat, ha lepattan róla, akkor le kell ülnöd. Igen. Ha el tudja kapni, mint Manuel Neuer,
4: van, akkor visszadobhatod.
0: Akkor visszadobhatod, és, és akkor nálad van a labda.
1: El tudom kapni.
0: De hogy tud elkapni?
1: De hát hogy nem.
0: Szerintem te így csinálsz.
1: Így. Úgy
3: én csináltam.
1: Ne hallom, hogy igen, tehát ne hasonlíts Anettal. Tehát tényleg egyetlen egy dolog a sportban jó vagyok. Hát de tényleg.
3: Nem, én nagyon szar voltam az ilyen. Tehát nekem csak jó barátaim voltak, és nem hagytak cserbe.
0: De itt tényleg, hogy volt az, amikor ugye sokszor a tornatanár azt mondja, hogy jó van, akkor jöjjön ki, nem tudom, Béla, jöjjön ki Péter, és akkor felváltva választhatok csapattársat magatoknak. Igen. És ti ott álltok, ugye az osztály, és azon izélsz, hogy milyen ciki, ha utolsónak választanak
4: igen,
0: be.
4: De hát ez, tudod, hogy mi a játék, és konstatálod, azért ismered annyira a képességedet. Ez kidobós lesz, az tragédia. Hú, hát
0: én abban jó voltam, maradok, kidobósban.
4: Vagy foci, az tudod, hogy abban azért szeretnek, meg uh-huh. Akkor majd az elején el fogsz fogyni. Tehát,
0: de tud lenni az, hogy semmiben nem vagy jó.
4: Tud.
3: Igen, én amikor tesi óra volt, én semmiben nem voltam jó, de én ezt vállalom is. Én nem
4: te voltál az átok a csapatnak, hogyha téged valahol
3: igen, de erre mondtam azt, hogy az én barátnőm, ugye ő nagyon jó volt sportban, és nem hagyott cserben, tehát rántott maga után, ha nem is másodiknak választott, de a háromba benne voltam.
4: És akkor a többi csapattárs fogta fejt, jaj, ne itt az
0: a héját, már megint a héját.
4: És akkor még csapkodnak is a nagyon maximalisták, hogy már elvesztettük.
3: Én nem sok vizet zavartam.
4: Ez a baj, igen. Ezt úgy hívják, a sportnyelven ezt úgy hívják, hogy ember hátrány.
0: Na de milyen játékok voltak nálatok?
3: Dánunk is volt kidobós kézilabda, akkor foci a fiúknak, akkor mi volt még ez a fogócska, mert azt is gyűlöltem.
4: Fogócska?
1: Igen.
0: Mi nem ment?
4: Az elkapás.
3: Se gyorsan nem tudtam futni.
0: Se lassan.
4: Nem voltam az, aki állt, és elkapták.
3: Igen, de akkor tudtam, hogy leülhetek, és vége az órának.
0: Erre játszottál? Ez voltál?
3: Legtöbbször, igen.
0: Ez a kidobtak, leültél, és akkor ott ültél törökülésben, majd kicsengetnek.
3: Igen, és szerettem ezt is.
4: Csodálkozik, hogy utolsónak választották.
3: Nem választottak utolsónak, de akár választhattak volna is.
0: Na és ez ma hogy hat rád?
3: Engem nem szavar, én vállalom, hogy béna voltam.
0: Nem, béna voltam, hogy ma.
3: Nem, tehát, nem
0: hogy, hogy te milyen felnőttnek érzed magad a társadalomban.
3: Teljesen kiegyensúlyozottnak, és képzeld el, hogy egyáltalán nem érzem azt, Gábor, hogy most utolsónak választanának. Nem.
0: De most... nem ennyire konkrét analógiát vonjál le ebből, hanem hogy érzed, sikeres vagy?
3: Igen.
0: Eléred azt, amit kitűztél célul?
3: Hát így vagy úgy, igen. Tehát, hogy
0: vagy jobb ülni, így szimbolikusan ülni törökülésben és várni.
4: Neked is jó ez a Magyarország, ugye, hogy itt élünk.
3: Én is csatlakoznék a Gyurihoz. Szeretem ezt az országot.
0: Gyerekek, ilyenkor, amikor nem választanak be, akkor tényleg ilyen haszontalannak, csúnyának, gyengének érzed magad. És ezt ki tudhatni?
1: Hát lehet, hogy ki tudhatni, de...
0: Te nem, hát jó, tehát nyilván, mint sportoló.
1: Igen, de például engem motivált az, hogy mondjuk elsőnek válasszanak. Tehát én addig küzdöttem, hogyha mondjuk ilyen harmadik, negyediknek kerültem csak be mondjuk egy csapatba, akkor én megpróbáltam fejleszteni valahogy, értitek, hasznosabbá tenni, hogy a következő alkalomkor már mondjuk másodiknak, vagy akár egyszer csapatkapitány legyek. Tehát engem például motivált volna az Anett helyében az, hogy ne én legyek már.
0: És ez a felnőtt korodban ez nem váltott át ilyen törtetésé? Egy ilyen antipatikus törtetésé?
4: Hát dehogy is. Minimálisan sem.
3: Nem, de tiszteletre méltó, hogy ő már gyerekként is érezte azt, amit én amivel nem foglalkozom.
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább, mert van még. A tanárok megalázó beszólásai. Van-e bármi, ami még a fületekben cseng, amit tanár mondott rátok?
3: Nekem több is, amit az osztályra. Azt hiszem, ez az
0: amit rád, témet. Mondjad.
3: Például szerintem, hát én is köztük voltam, nagyon béna voltam matekból, és a matek tanárunk általánosban a csoportban mindig azt mondta, hogy olyan sötétek vagytok, hogy a negrócukor világít a szátokban.
0: A mondást ismerem.
3: De képzeld
0: el, amikor... És ez kihat rád most valahogy?
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Nem feszélyez, mert most akkor is röhögtem.
0: De megalázó volt? Azt mondtad, röhögtél.
3: De mindenki röhögött rajta, tehát nem vették komolyan a tanárt, tehát meg kellett volna, hogy tanítson minket, vagy le kellett volna, hogy kössön minket, hogy érdekessé tegye a matek órát.
1: De nézd meg, tehát hogyha most mondanád neki ezt a mondatot így valamikor...
0: Olyan sötét vagy, olyan negró világít a szádban, igen?
1: Igen, akkor megnézhetnéd, hogy ez hatással van rá az életére, mert lehet, hogy úgy reagálna rá egy olyan helyzetben.
4: Ezen nevet az ember.
0: Meg ez egy tömeges átok volt, ez nem személy szerint neked szólt.
4: Nekünk is volt olyan fizikából, hogy annyira rosszul teljesítettünk, hogy azt mondta a tanár, hogy az életem megcsúfolása, amit mi csináltunk. És mi
0: de ez is tömeges.
4: Meg. Így van, és
0: de nekem például, amikor bombol hazajöttünk, és általános iskolába kerültem kettes náci suli. A Radnóti 35.
4: Második felvonás.
0: És ott volt Dabiné. És Dabinéről már meséltem. És Dabiné, emlékszem, hogy egyszer föl akart bármiért is kísérni az igazgatóhoz engem, és előtte kellett menjek, tehát mint gyakorlatilag, mint tényleg egy elítéltet, aki mögött a fogvatartója egy fegyverrel, és bögdösött egy tollal a hátamba.
4: Ezt nem hiszem
0: el. És mondta, hogy mennél oda-vissza, ahonnan jöttél.
4: Jézusom!
0: Ez a mai napig benne van ez a mondat.
4: Ez nagyon durva.
0: Igen.
4: Ez nagyon durva.
0: Miért nem mész vissza oda, ahonnan jöttél?
1: Egyébként ez
4: tényleg
1: nagyon
4: gonosz,
1: durva.
4: Tehát ebben van egy gonoszság.
1: És irítség van benne, tehát valószínűleg ő
0: hát én nyugatról jöttem haza, így másképp van. Néztem ki, menő cuccokba voltam.
1: Neki soha nem lesz ilyenje valószínűleg, és így minden.
0: És még mondtam is, és válaszolta, hogy én szívesen visszamennék. Tehát, hogy
4: segítsen Dabinél, segítsen visszamenni.
0: Csak hát az a rendszer, az nem ad csak úgy útlevelet meg. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen izé volt, de ez a mondat, ez például a mai napig bennem él.
1: És egyébként valaha elmondtad neki?
0: Nem. Sose találkoztam aztán vele. Örültem, hogy ezt a sulit elhagytam. Tehát szörnyű volt.
1: De látod, itt van ez a mondat, amiről most beszélünk. Van egy mondat, ami életed végéig, ha meghallod, akkor tudod, hogy hol, milyen helyzetben mit éltél meg.
0: Pontosan.
1: Nagyon durva.
4: Nekem a gimiben volt egy nagyon szigorú, alternatív gimi volt egyébként, tehát ilyen tök laza.
0: Az itt kisegítő?
4: Nem mondanám, de tény, hogy adtak teret a személyiségünknek.
0: Kisegítő suli.
4: Nem, azt úgy hívják, hogy kisegítő. Fejlesztő iskola. Ez alternatív volt, az a másik. Adtak teret a személyiségünknek, meg minden. De ezzel együtt volt egy nagyon szigorú igazgatónőnk, és amikor nekem rasztahajam lett gimi másodikra, akkor így egyszer így összefutottunk a folyosón, és azt rám nézett így megállt, és mondja, hát neked milyen hajad van? Mondom, raszt, azt hittem megdicséri, vagy valami. És erre azt mondta, hát ne legyen. És így tovább ment a folyosón, meg van oldva a szitu, és utána...
0: Ez egy picit olyan, mint a nem hinném. Hogy most... Hát ne legyen, igen.
4: Viszont utána következtek...
0: Nem tudtál ez mit kezdeni, a legjobb úgy döntöttél, hogy...
4: Hogy hónapokat bujkálok előle. A hajkoronám, amiért megküzdöttem, az maradt. Nyilván az nem volt olyan opció, hogy attól megszabadulok, úgyhogy azt választottam, hogy ne találkozzunk. És aztán egészen jól alakult a kapcsolatunk, annyira, hogy már megszeretett így a rasztával együtt is. Tehát, hogy lehet ezekkel mit kezdeni amúgy, ha az ember nem tojik be egyből. Szerintem. Én így kezeltem.
0: Most így nézek a szemedbe, hogy mit jelent az, hogy jóvá alakult a kapcsolatunk az igazgatónővel.
4: Úgy, hogy a rasztával...
0: Tehát elvitte a kis bombát itt magával valahova? Mi lett ez a jó?
4: Úgyhogy a ballagáskor én vezettem legelő a rasztahajammal, így az osztály ellett, tehát, hogy annyira jóvá alakult a kapcsolatunk, hogy ennyire nagy panasz.
0: De nem kínáltad meg a gandzsáddal.
4: A szakmai fortéimról nem mesélhetek.
0: Jó. Gyerekek, nagyon fontos, az öltöző. Testnevelés, öltöző. Amit soha nem felejtünk el, és azt mondják, hogy ez egy nagyon kegyetlen terep azoknak, akiket csúfoltak a testük miatt, vagy az ügyetlenségük miatt. Na, ebben milyen emlékeitek vannak?
1: Fú, én emlékszem, hogy amikor elkezdtünk nőiesedni, és akkor ott az öltözőn keresztül, amikor szembesülsz a dolgokkal, már mint hogy másnak is, meg
0: és nem mindenki egyformán.
1: És nem mindenki egyformán, és akkor ott nézitek egymást, de ugye senki nem világosított fel, hogy mi történik. Én mai napig emlékszem erre az egészre, szörnyű. Tehát, hogy mert...
0: Hát igen, a testnevelő óra az a tevepaták órája volt. De a lányoknál... Hát gyerekek, olyan cuccokban, hát az mindenki tevepatás volt. Hát olyan cuccokban...
4: Mondj valamit.
0: Hát olyan cuccokban voltatok ebbe a ízébe.
3: Tornadressz.
0: Az.
1: Igen, tornadressz. És
0: hát amikor ez úgy már megformálódik, érted, akkor biztos, hogy nem érzed jól magad.
4: Ez traumatizálta
0: évit, igen. És mindenki azt nézi. Hát azért legyünk már picit nyíltak egymásról.
1: Igen, csak mi nem így fogalmaztuk meg.
3: Igen.
0: De a szaknyelv így hívja.
1: Értem. Ez melyik szak?
0: Na, de hogy érezted? Hogy érezted magad?
1: Hát így, ahogy le most leírtad. Tehát tényleg néznek, és értelmetlenül
3: és
1: állsz.
3: Kellemetlen és kellemetlen az egész. És megalázva érzed magad, hogy ott állsz tényleg a tornasorban, nem tudom, 6., 7. helyen, és akkor tudod, úgy érzed, lehet, hogy nem is néznek, de azt érzed, hogy biztos, hogy te vagy a...
0: Mert a tested változik, mert ezek az idomok kidomborulnak, stb.
1: Így van.
3: Igen,
0: és akkor még... rejtettétek öltözködéskor például, ha átvettétek, nem tudom, a tornaóra után a cuccot, és mit tudom, Katinak már nagy voltam ellen, neked meg lapos volt.
3: Én meg lapos voltam, igen. Én a WC-ben öltöztem.
0: Na jó. Figyelj, én is. Tehát én olyan sovány voltam, hogy ilyen bordák látszottak mindenhol. Tehát én nem öltöztem át. Persze.
4: Igen. Ez ugyanolyan stressz. Aki egyébként nyilván duci volt, fiúk közül is,
0: az meg
4: azoknak ugyanúgy ott volt ez a stressz, igen.
0: De te ilyen kigyúrt voltál, nem? Te ott aztán biztos, hogy az öltöző közepén csináltad a striptease-t.
1: Úgy öltözött.
0: Megpörgetted a pólót a fejed felett, és bedobtad a Tibornak az ölébe.
4: Na ilyennek kéne lennetek, gyerekek. Ki kéri ma a pólómat?
1: Kérim a pólómat. Nagyon komoly, rossz a hajjal. Érted, ott áll.
0: Na de ez megmaradt, nem? Tehát ez ma is.
4: Hát ez a táncom, ez biztos sokakban, igen. Pár tiborozott, hogy traumatizált.
1: Igen, de megmaradt különben. Tehát bennünk, lányokban, vagy legalábbis bennem biztos, hogy megmaradt. Igen. Tehát nem szívesen élném át ezt újra.
0: Gyerekek, a felelés, ez a kihívnak felelni, annak a pszichológiája milyen? Hát, az borzalmas.
1: Tragédia. Ez tényleg, tehát a totális megaláztatás, a megszégyenítés, az állsz, és nem tudsz érvelni magaddal szemben, mert aláfölé rendeltség van, nem tudod, akkor még belekérdez hármat, hogy biztos ne tud.
4: És amit kiemeltél közben, ami teljesen más, mint az anyag, és mégis ott van a megszégyenítés. Tehát ahogy valamit nem tudsz, vagy belekever, minden, nem kerülöd el a megjegyzéseket. Ezeket a lesújtó megjegyzéseket az egész osztály előtt, ami egyébként nem kéne, hogy hozzátartozzon.
3: És utána még az osztály is röhög. Tehát, hogy azt se felejtsük el, hogy még kuncognak is rajtad. És az
0: hogy kezeltétek ezt? Mert én is emlékszem arra, ugye ez Németországban például nem volt ilyen, hogy kimész előre felelni a naplóból, kinéztek, és egyedül kimész, és neked el kell mondani azt az anyagot, amit előző nap. Tehát, hogy ez a fajta nem volt, hanem ott viták voltak, beszélgetések voltak, és az lett osztályozva. De ugye itt nem tanítottak meg bennünket előadni. Tehát az, hogy mondatokat fogalmazzunk meg. Tehát iszonyat bénák voltunk. Ti hogy éltétek meg ezt, hogy ott az osztály előtt, aki lehet, hogy valakiben éppen szerelmes voltál, a másik eleve utált téged, stb. Ott produkálni magad.
1: Ugyanígy, ahogy mondod, tehát szörnyű volt ott állni, és pontosan tudod, hogy mindenki téged néz, és ezzel nem tudsz érvelni, mit érvelsz, hát egy valamiről kell beszélned, amihez nem is értesz, nem vagy is lehet, hogy nem is érdekel.
4: Kell, hanem fel de kellett lehet, mondani a leckét adott esetben, nem is nagyon kellett érvelni, elég volt, hogy bemagoltad.
0: Pontosan, csak arról szólt, hogy bemagoltad.
4: És csomó mindenkinek nem volt jó a kommunikációs, meg retorikai képessége, tehát lehet, hogy le tudta volna írni, de az önmagában egy iszonyat kím volt, hogy azt előadja, már ez.
0: Pontosan.
4: És ez egy óriási stressz volt, még nekem is, aki azt gondoltam, hogy azt éreztem a többiekhez képest, hogy jól el tudom mondani a dolgokat, de nekem is nagy stressz volt. Pontosan azért, mert mindenki nézett.
0: Igen.
3: És még ugye jött a tanár, mert volt olyan, hogy én nem készültem, és engem hívott ki, és megpróbáltam, hogy hát, ha el tudom terelni valami más irányba, és akkor mondta, hogy nem, a tananyagot mondd el, és még az is egy megalázó helyzet volt. Utána én már gimiben megtanultam azt, hogy vagányabb, ha azt mondom, hogy sajnálom, nem készültem.
0: Ez nem vagány, ez szánalmas.
4: Hát de ugye, úgy hív ki, hogy nem készültél, akkor egyetlen dologra lehet rámenni, a szórakoztató értékre. Igen. Tehát akkor attól tudsz még menő maradni. Hogy...
0: Na, ezt akartam kérdezni, hogy volt-e, aki próbált picit úgymond bohóckodni az osztály előtt, hogy ezzel eltereljük egy picit a izét, és lazák legyünk, mi is jól érezzük magunkat.
4: Tanár urat is lelazítsuk egy kicsit.
3: Én nem tudtam, mert Gyuri
0: nem mondta. Mindenki tud, sőt, kevesen.
1: Nekem
0: egyet tudta, én megtanultam ezt a dobverő pörgetést, tudod, mint amit a fejes csinál.
4: Igen.
0: És amikor földrajzóra volt, és volt ilyen pálca, akkor én ezt elkezdtem így, nem tudtam semmit, néztem a térképet, mint egy bamba, de egy a bal kezemben pörgött a dobverő, ami a pálca volt. Igen. Az egész osztályra högött, olyan sikerem volt, és nem tudtam, én szinte tudatlanul csináltam. Aha. Tudod? Aha. És akkor ez egy állandó mutatványom volt.
4: Nézd, ez legalább kaptál egy egyes, de egyébként sikered volt.
0: Így van, tehát ez van, és az valahol kompenzálta.
1: Tehát így nincs akkora traumát, mint nekünk, akik még sikertelenek is voltunk, és még, és még utána lehajtott fejjel visszasétáltunk a padba.
0: Talán, igen.
3: És igen, én ezért nem kockáztattam már, és én felálltam, mondtam, hogy nem készültem, ki sem mentem, hogy utána vissza.
0: Mert meg akartad úzni ezt az egész megszégyenítést.
3: Pontosan,
0: jobb
3: igen.
0: volt egy egyes gyorsan,
3: igen.
0: mint hogy egy kivégzéses
3: igen.
0: egyes.
3: Igen, igen. És utána meg a szünetben hallgattad, tudod, a többiektől, hogy legalább próbáltál volna, mert így most más is szívott miattad.
4: Igen, mondjuk ez most csak egy téma alatt a harmadik tárgy, amiből elmondtad, hogy te semmit nem csináltál az éget az égvilágon.
1: És nézd meg, hova el lehet jutni.
0: Na, Gyuri, elemez már bennünket. Tehát, hogy szerinted milyen traumákat szenvedhettünk el, ami miatt mi ilyen felnőttek lettünk, amilyenek lettünk.
4: Tehát szerintem benned van egy a kirekesztettségtől való félelem, ez biztos. Uh-huh. De ez alapján, amiket elmesélted.
0: És ezért túl kompenzálok, hogy mi?
4: Keményen harcolsz azért, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, tehát akkor biztos, hogy mindig szeretnél véleményt formálni, és ott lenni a középpontban, a sodrásban. Szerintem ez ennek köszönhető.
0: Oké, nem tudom. Igen? Te vagy a szakember.
4: Hát az Évit már megfejtetted menet közben, tehát ez az elképesztő túlkompenzálás, ez valószínűleg ebből adódik.
0: Igen. Ebben az agresszív törtetésben hát ez mutatkozik meg.
4: Őt még egy
1: nem
4: ilyen...
1: Nem te vagy a pszichológus, most nem neked kell tovább mondani a
0: ő
1: dolgokat.
0: Pszichológus, de én meg szavakat adok neki.
4: Mi így dolgozunk.
1: Én nem vállaltam.
4: Így csinálunk terápiát együtt.
1: Hát ember nem fog menni hozzátok.
4: Igen, tehát az Évi az, akit még egy tesi tanár soha meg nem aláz, tehát hogy ő
0: ezt befejezte.
4: Anettő élvezi az utazást, szerintem benne semmi trauma, tehát hogy ő egyszerűen
3: nincs.
4: Siklik.
3: Nincs. Megmaradtak bennem ezek az emlékek, de különösebben nem okoztam.
4: Ő maga is nevetett az összes megaláztatásán, látott, tehát hogy itt közben is.
3: Miért, ahogy te?
4: Megindult a székutasi Eperfolyón, és azóta is azon nevez lefelé.
3: Hasonlóan, ahogy te.
0: Na jó, kérdezzük meg a mi drága barátainkat, a hallgatóinkat, hogy mi volt az a helyzet, vagy az a beszólás a suliban, amiről igazából csak felnőttként értetted meg, hogy ez egy nagyon komoly traumát okozott. Akkor lehet, hogy fel se fogtad, vagy egyszer csak szarérzés volt, mint ahogy ez az SMS-ező, aki megírta, csak nem volt, nem akart velünk beszélni. Tehát az a vagy szitu, vagy beszólás a suliban, amit felnőttkorban fogtál fel, hogy úristen, ez tényleg egy traumaként ott dolgozik bennem. 0620-22-22-122.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
7: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital, egy literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint, augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
16: A parlament elé kerülhet a klímatörvény. Olimpiai jegylázban ég Los Angeles. Egy-egy zápor zivatar sem kizárt ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átfogó klíma, víz és energiagazdálkodási törvénycsomaggal készül a kormány. Ezt Pakson jelentette be Magyar Péter. A javaslattal a klímaváltozás okozta válságra reagálnának, gyors lépéseket téve a mezőgazdaság, valamint a folyók és tavak védelmében. A javaslatot a paksi munkálatokkal párhuzamosan, vagy azok lezárása után terjesztik a parlament elé. Felülvizsgálja a kormány a 35 évre szóló hulladékgazdálkodási koncessziót. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte. Hamarosan tárgyalásokat kezdenek a MOHU-val, és a nemzeti érdek, valamint a lakosság megfelelő kiszolgálása érdekében kemény partnerek lesznek. A MOL hulladékgazdálkodási leányvállalata 2022-ben nyert el a koncessziót, amely 2023. júliusa óta érvényes. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
17: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
16: Pillanatok alatt elkapkodták a szurkolók az első körben meghirdetett jegyeket a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Már több mint 6 millió belépő elkelt. A következő értékesítési hullám jövőre indul. A kaliforniai Metropolis 1932 és 1984 után harmadszor rendez nyári játékokat, ahol rekordszámú 353 versenyszámban hirdetnek majd bajnokot. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen, így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sok felé visszatér a kánikula.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Két autó koccant egymásnak az M3-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon. A kerekharaszti pihenőhely után az 50-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. A feltorlódott kocsisor már 4-5 kilométeres. Baleset történt a 11-es főúton Szentendre belterületén is. A 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Végül erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így lassulásra kell készülni az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon, valamint az 1-es főúton Biatorbágy közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Annyi trauma szakad fel most a hallgatóinkból, én nagyon örülök, hogy megírtátok ezeket, és remélem, hogy mindannyiótok, akik leírt egy-egy ilyen történetet, mindjárt olvasom őket, hogy valami felszakadt, valami jó leső volt megírni, ezt remélem.
1: Hát, hogyha már megírt a nagy dolog, mert ez már egy lépés arra, hogy...
0: Igen. Jó reggelt! Általános iskola első vagy második osztályában, nem emlékszem teljesen hanyadikban történt, de viszonylag hosszú hajú srác voltam, úgy válig érő hajjal. A tanárok mindig masszíroztak, hogy vágassam le a hajam, amit persze nem szerettem volna. Egyszer csak kihívott a tanítónéni a táblához, és az osztály előtt masnival fogva a hajamat precízen két oldalt piros szalaggal. De olyan szépen, mint a saját haja lett volna. Ez a 80-as évek közepén történt, ma már csak egy sztori, de akkor 7 évesen picit csípett, ja? És valami lánynevet is adott, amire már nem emlékszem sajnos. Valószínűleg nem véletlenül nem emlékszem rá. Ezek után levágattam nagyon rövidre, akkor viszont fasisztának titulált. Azt sem tudtam, mit jelent a kifejezés. Kb. Ennyi szép napot, üdv Levi. Az a helyzet, hogy ezt nagyon átérzem. Én nagyon hosszú hajjal jöttem haza Németországból, és az osztályfőnök még az évnyitókor azt mondta, hogy rámutatott, azt mondja, ezt holnap le. Így. És akkor anyukám levágta a fürdőszobában.
2: Igen, nálad nem játszott a bujkálás.
0: Nálam nem játszott a bujkálás, meg, de most is meg a lázás se volt.
2: Hát ez meg egy válogatott gonoszság, ez abszolút. A most is.
0: Első gimis zenekari próbán azt mondták, túl gyenge vagyok, és a másik srácot választották. Ez akkor nagyon összetört. De nem adtam fel, gyakoroltam, fejlődtem, és év végére engem hívtak, szinte könyörögtek, hogy menjek dobolni. Ma azt gondolom, nem az a döntő, hogy egyszer mit mondanak rád, hanem hogy utána mit kezdesz vele. Ami egy nagyon bölcs.
2: Igaz, teljesen.
0: Bölcs gondolat. 1981-ben másodikos voltam a Hódmezővásárhelyi Ságvári Endre általános iskolában. Valami rosszat csináltam, és az osztályfőnök azt mondta, hogy nem mehetek el a moziba megnézni a VUK filmet a többiekkel. Az egész iskola sorakozott, mindenki várta az indulást, de én csak a folyosón álltam és szomorúan néztem őket. Egész idő alatt a folyosón várakoztam, néztem az emeletről ki az ablakon, és vártam, hogy visszajöjjenek. Amikor órák múlva megjött az egész iskola, természetesen úgy csináltam, mint a nagyon jól telt volna el az idő, mosolyogtam, viccelődtem, de belül majd megszakadt a szívem. Norbi.
1: Fú, de kegyetlen.
0: Azt a mindenit, komolyan.
2: Tehát tényleg mit tud csinálni egy gyerek, hogy egyedüliként az iskolából őt ne vigyék el egy ilyenre? Tehát mi tud lenni ilyen? Nem is értem. Tehát ez megint csak a gonoszság.
1: Egyébként igen.
0: Eleve a büntetés az egy olyan dolog, amit mindig újra és újra fel kell hogy tegyen magának kérdésként a szülő vagy egy tanár, hogy egyáltalán kell-e. Én nem emlékszem arra, hogy valaha büntettem volna a lányom. Jól tettem, hogy nem azt meg lehet nem ítélni, de nem, tehát nem a büntetéssel érsz el egy gyereknél bármit is.
1: Nem egy büntetéssel, de a szabályokkal, vagy egy picit azzal, amit egyébként az előző SMS író írt, hogy ő benne mit váltott ki ez a történet, hogy nem őt választották, az már ugye az, hogy hogyan dolgozott fel a helyzetet. Tehát nem a büntetés, de valamilyen szabály, valamilyen rendszer.
0: Nem a szabály mellett. Ellen vagyok, rendszer igen. Mellett vagyok, és így szabályok van. Mellett vagyok, de hogy a szabályokra a rá lehet vezetni úgy is, hogy nem büntetéssel.
1: Ez így van. Csak az nagyon nehéz, mert ezt akartam mondani.
0: Sziasztok, 47 éves vagyok, és még mindig előfordulnak rémálmaim arról, hogy újra történelem órán ülök, és jön a hirtelen halálfeleltetés. A tanárnő szinte meg sem várta, hogy tudom-e a választ, már varta is be az egyest. Kreblai név volt Siófokon, biztos vannak sorstársaim, Balázs. És nem. Azt mondja, rémálmai vannak ma is, 47 nem évesen.
2: Nem. Hál' Istennek ilyen nem volt nálunk. Ez az szerintem, amit leírt, hogy ez a kérdez egyet, így szúrópról, és ha nem válaszolsz, vagy nem tudod egyből,
0: egyesülőre következik.
2: És a következik. Igen. Hú, de igen. Para.
0: Igen. 80-as évek végén a technika tanár foci szakkört indított. Az első edzésen, a nagy pályán, 10 perc után elkezdett ordítani velem, mert hátvédként nagyon lemaradtam a támadáskor. Ez volt az első és utolsó edzésem. 11 évesen nem erre számítottam. Azóta is utálom a focit, Zsolt. Szegény. Elmegy a foci szakkörre, és üvölt vele a tanár, mert valamivel lassabb, mint a többiek.
1: Vagy nem értette, hogy hova kell menni az első edzésen.
0: És egy életre összetört.
1: Igen.
0: És egy életre megutálta a focit. Basszus, bocsi, ugyanez volt nálam is. Kimegyünk Japánba. Persze, hogy jelentkeztem az énekkarba. Még Soroksára sem jutottam el, üzeni Tomás.
2: Lehet, hogy ez egy ilyen teljesen kamu felhívás volt, amivel így hintették a tanárok.
1: Hogy legyen énekkar.
0: Sziasztok, én is járhattam kórusra, mert nagyon kedvelt az osztályfőnököm, és szeretett volna elvinni Németországba az énekkarral. Csak annyit kért, hogy Borikám, csak ne olyan hangosan. Csendesen tátogtam, és mentem is boldogan nyugatra a csapattal. De ők legalább kijutottak.

0: Énekelnie sem kellett. Szenzációs.
1: Nekem általános iskola első osztályában mondta a napközis tanár, amikor rajzoltunk egy rajzversenyre, hogy a rajzom nem rajzversenyre való. Nézzem meg Bettike rajzát, az odavaló. Mindezt az osztály előtt. Azóta bármilyen kreatív dolgot készítek, félve mutatom meg bárkinek, 43 éves vagyok, köszi Irma néni.
0: Okay. Igen, meg ez a másik ilyen klasszikus, ez a bezzeg a többieknek megy, vagy a másiknak meg, igen. Neked miért nem. Igen.
1: Gimi első osztály matek tanár porigaláz az első órán, ennek következtében abba hagytam a gimit, mert természetesen megbuktatott. Ma 78 éves vagyok, de még mindig kiráz a hideg, ha rá gondolok. Üdv, Judit, jó a téma, a mai téma. És még egy, iskolában sosem voltam közösségben. Nem voltam elég stréber, és nem voltam elég rossz. Ezért sehova sem tartoztam, ott álltam középen, és vágytam rá, hogy valamelyik oldalon elfogadjanak. Most volt a 40 éves érettségi találkozónk. Pont ugyanúgy nem volt senki kíváncsi rám, mint a suliban. Az asztal két végén csoportosult a két tábor, nagyban örömködtek egymásnak, bármelyik oldalhoz odamentem, nem hallgattak meg, túlbeszéltek, nem figyeltek rám. Minden ugyanúgy működött tovább, mint 40 éve. Egy csalódott, vagány nagyi.
2: De komoly.
1: Úristen.
2: Egyébként milyen érdekes, nem az ember egy rossz közegbe kerül, 8 évig, vagy akár 4 évig is meghatározza az életedet.
1: Szegény, azt a mindenit. És teljesen belegondoltam ebbe a
2: igen.
1: Szituba.
2: Hát mondjuk én nem mennék ebbe az osztálytalálkozóra, hát mit érdekelne, hogy ővelük mi van? Még én sose voltam.
1: Tudod, lehet, közöttem. Hogy az is benne volt, hogy hát most tök másképp lesz. Igen. Mint ahogy a suliban volt. Most örülni fog nekem Klári, meg Rezső. Igen. Igen, felnőttünk, biztos izé, majd én is tudok mesélni, mert nekem is van unokám. És semmi. Észre se vették.
2: Nagyon durva. Igen. Én nem menjél le a többire.
1: Nem menjél, így van, nem menjél. De tök jó, hogy leírtad.
2: Igen.
1: És együtt érzünk vele, tényleg. Jó, nem játszunk már akkor ezt sem? Hú, nem, ma nem játszottunk.
0: Hát elrepült az idő megint, de ez nem érdemes volt ezzel így.
1: Na jó, akkor a Vokci jön, és képzeljétek el, azt mondja, hogy lehet, hogy az AI lesz a jövő házastársa. Ez pontosan nem tudom, mit jelent, mert egy csomó keresztkérdést feltettem még kora reggel a Gyurinak, és akkor azt mondta, ezzel jól össze fogom zavarni a Vokcit.
0: Igen, biztos ezzel az özvegyi nyugdíj kérdéssel tutira azért nehéz helyzetbe hozott, hogy az AI feleséggel ez hogy lesz, de egy felmérés szerint állítólag már most megdöbbentően nagy lenne az igény rá, hogy ezt
1: beszéljük meg, hogy az, hogy házastárs vagy házastársa igény, az mit jelent? Hogy az tényleg csak egy beszélgetés, egy szellemi cserebere? Vagy annál jóval több. Tehát azért
0: a testiséget is magába tudja foglalni.
1: A testiséget nyilván. Is olyan értelemben is, mint ahogy izé, tehát igen, lyukas baba, de olyan értelemben is, hogy például nem valakinek jól esik, hogy gondoskodnak róla. Lehet, hogy csak az jól esik, hogy ott olvasod az újságot, és a konyhában sertepertél. Bizony. És ez egyszerűen jól esik, mert otthon érzetet ad.
0: Bizony, ez kevés lesz egy notebookon ott egy futófelület, ehhez valami fizikális térbe kell kilépni, de majd erről is fog beszélni János. Ez a Bocskor a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDA Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
10: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
0: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, újra nyithat a budapesti planetárium. Egy-egy futózápor ma még bárhol lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Szeptember 1-től újabb szintet lép a kereskedők digitális adatszolgáltatása. Már a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell küldeni a NAV felé. A hatóság videós útmutatóval segít a felkészülésben a naf.gov.hu oldalon. A vállalkozók pedig legegyszerűbben e-pénztárgéppel vagy integrált rendszereken keresztül teljesíthetik az új kötelezettséget. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 000 gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Újabb veszélyes kártevő közelít Magyarországhoz, a rendkívül pusztító japán cserebogarat Szlovéniában. A magyar határtól mindössze néhány száz méterre azonosították. A hatóságok pedig már megkezdték a védekezést. A kártevő jelentette veszélyről és a megelőzés lehetőségeiről Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatóját kérdezzük.
13: Nagyon sokféle tápnövény károsít. A kifejlett bogarak a levelet, a virágot, a termést fogyasztják szőlőben, gyümölcsösökben, kertekben, parkokban, illetve gyepterületeken is komoly problémát okozhatnak, a lárvák pedig a talajban a gyökeret rágják. Legfontosabb a megelőzés és a korai észlelés. Ellenőrizetlen forrásból származó növényt vagy növényanyagot nem szabad behozni. Ha valaki gyanús bogarat vagy a Nébik honlapján megjelent japán cserebogárhoz hasonló bogarat talál, jelentenie kell az illetékes kormányhivatalnak.
12: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a budapesti planetárium. A terv az, hogy néhány 100 millió forintból rendbehoznák az épületet és a régi vetítőt. A kormány emellett egy teljes 15-20 milliárdos korszerűsítést, illetve egy új tudományos élményközpont lehetőségét is mérlegeli, de végleges döntés még nem született. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen, így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sok felé visszatér a kánikula.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erős a reggeli forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így lassulásra kell számítani az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es és az M5-ös csomópontja között. Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon, illetve az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán. Nem jobb a helyzet az 1-es főúton Biatorbágy közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Szentendre felől és a 31-es főúton Maglót környékén sem, adta hírül az úti inform.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 10 perc van, jó reggelt, megint hello, drága barátok, itt vagyunk. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri, szia.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Igaza volt Évinek, fogalmam sem volt, mi az a hátvéd, Zsolt. Igen, egy 11 éves gyerek, aki az a foci szakkör van, és ugye elment, hát az csak rohan a labda után, mindenki gólt akar rugni.
1: Igen. De figyelj, most erre mondok egy példát, csak a másik oldal. Hozzánk jönnek az úszodába, hogy ki akarja próbálni a gyerek a vízilabdát, és elmondtuk neki, hogy nem tudod egy nap alatt kipróbálni.
0: Igen.
1: Mert nincs olyan, hogy elkapja a labdát, és úgy dobja, mint kásás. Az egy 15-20 év, míg elérjük. De mire élményt kap, az is legalább 2 hónap. Tehát semmi nem elvárható a mi részünkről, se tudjátok, hogy mit tudunk adni. Hát semmit, nem tudja, hogy mi az a back, nem tudja, mi az a hátvéd, nem tudja, mi az a csatár. Tehát, hogy semmit nem
0: a gyerek annyit tud, hogy az menősport és labdát szeret dobálni a medencében, akkor...
1: Majd ő is tudja, de hát mire eldobja a labdát, tehát kint kell maradni a vízből.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ezért nem várható el, hogy mikor lesz vízilabdázó, és valaki mikor lesz focista.
0: Még itt írja valaki, sziasztok, kb. Másodikos koromban még nem tudtam úszni, szégyeltem, így nem vittem cuccot. Harmadik alkalommal az oktatóm adott egy sallert, és azt mondta, a következő órára itt legyen, persze akkor mindenki nevetett rajtam. Elkezdtem az oktatásokat, és fél év alatt úgy megtanított úszni az oktatóm, hogy volt egy alkalom, annyira szépen sikerült a hátúszásom, hogy mindenkit kiszállított a vízből, csak engem nem, és meg kellett mutattam a többieknek a tökéletes hátúszást. Csillagos 5-ös kaptam érte, mindenki tapsolt, jól esett. A mai napig szeretek úszni, igaz inkább fociztam, azt az MB3-as szintig vittem, de nagyon büszke voltam magamra, akkor és az oktatómra is, hogy megtanított úszni Gyuri.
1: Látod itt, milyen fontos a pedagógus szerepe?
0: A Schaller?
1: Nem a Schaller, valahogy rávette, és fél év múlva büszke lehetett arra, amit csinált. Na, ez a lényeg.
0: Én ennek örülök, és értem a srácot is, nem tudok úszni, béna vagyok, akkor inkább nem hozok cuccot, és ezzel meg tudom úszni, azt, hogy ne kelljen vízbe ugrani. Én hát Istennek nagyon jól úsztam, mert ugyan jártam úszni, tehát én ilyen sulis szinten mindenkinél tulajdonképpen jobban úsztam. De értem azokat, akik ott kapálóztak a vízben, és borzalmasan megszégyenítő volt.
1: És mai napig óriási tragédia, hogy például a kötelező úszásoktatáson a harmadik osztályban mondjuk a fele nem tud úszni, és azért már gondolj bele.
0: Hát az úszásoktatás arról szól, hogy megtanítják. Tehát,
1: aki nem vitte el gyerekkorába úszni, és mondjuk akkor szembesül.
0: Akkor már nem lehet megtanítani
1: a
0: harmadikban.
1: De lehet tanulni, csak elég nagy a utána a cikizés faktora, gondolj
0: persze,
1: rá.
0: Persze.
1: Tehát ott azért egymástól kapnak.
0: Na jó. Hát jöjjön a János.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt! Vokcika.
5: Kis spéttel érkezem, elnézést, egy barom vagyok.
0: Hol voltál?
5: Élveztem a zenét, amit bejátszottak az elmúlt. Rohadtak vagytok, ezt elviszem el. Egyébként boldog jó reggelt.
0: Boldog jó reggelt neked is.
5: Hát akkorát röhögtem, hogy nem igaz. Így táncoltam, végig nyomtam az egész lótát a fám. Végre, és egyben hallom.
0: Akkor a hallgatóknak hagyd mondjuk el annyit, hogy amikor most szombaton nálam voltatok, és ugye a Bluetooth hangszóróinkat összehangoltuk, és akkor illetve össze akartad hangolni, átvetted azt, hogy na most te mutatsz nekünk zenét, és innentől jött a baj.
5: Igen.
0: Elindult a te zenéd, majd elindult ez a dal, ez a Michael Jackson dal, ez a Wanna Be Starting Something, majd jött egy kis Cherry Cherry Lady a Modern Talking-tól, majd jött egy kis Painted Black a Rolling Stones-tól, majd egy kis Kovács Kati, majd megint ez a dal. Háromszor újraindítottuk a Bluetooth hangszórót, de a telefonodat is legalább háromszor, te felhívtál az egész rokonságodat, hogy megkérdezd, mi a probléma, és én azt gyanítottam, hogy a lányom közben megérkezett, és direkt rácsatlakozott poénból a Bluetooth hangszórókra ő is. Vagy meghekkelte egy szomszéd.
5: Valószínűleg ez történt egyébként, mert már itthon sajnos nem tudtam prodikálni, meg mert meg akartam mutatni, hogy milyen jó kis repertoárom van.
0: De érdekes, amikor te leléptél a Bluetooth hangszóról, akkor se jött elő a jelenség, soha többet.
5: Igen, hát Istenem, gyerekek.
0: És ez mindegy, a dal, valami... tehát ez, az, a Vokci már tépte a nem létező haját, és tényleg ez a Jacko dal, amit az előbb hallottatok, ez állandó, de már sírtunk a rögéstől.
6: De úgy, hogy elindította a János nagy nehezen az EI dalát, amit akart, és na, most működik, és már jött a Jacko.
0: És már jött a Jacko. Gyönyörű volt. Gyönyörű volt.
5: Gyerekek, megint beégtem rettenetesen, de mindegy, de mindig nála történik ilyen.
0: Mindig nála történik, de figyelj, viszont nagyon köszönöm a savanyúságot, mert Vokci megérkezett, ja, és kipakolt. Igen, a csalamádétba is belekóstoltam, a
5: hát
0: cseresznye paprikádba is, és a paradicsomlébe is.
5: Hát Ildikó, hát ne hülyeskedj már.
0: Nagyon fincsi. Na, jó, ennyit a kis magánügyünkről. Beszéljünk az AI házastársról.
5: Na, a gyerekek, ez egy Harvard kutatás egyébként, és egy létező, hogy is mondjam, probléma. Ugyanis ugye az AI karakterek most már olyan szinten vannak, hogy bizony az emberek 75%-a kötődik hozzá.
0: Lacika már is.
5: Hogy olyan szempontból, hogy beleérzi, hogy ott valamiféle identitás létezik az AI mögött, és ő nem tud függetleníteni, egyszer valaki emberi hangon szól hozzá, és értelmes gondolatok, akkor hajlandó, nem tudja jó, hogy nincs ott senki. Mégis,
0: de érezni ugye, iránta.
5: Igen, igen. Mint ahogy mi gyerekkorunkban mindig azt csináltuk, hogy mikor az automatába bedobtuk a tantuszt, vagy pénzt, vagy valamit, akkor mindig tapogattuk, nézegettük, hogy hol van benne kis ember, érted? Tehát, hogy és volt is benne az a szörnyű.
0: Hát a Batthyány téri ételkiadó automaták mögött emberek voltak, én úgy tudom.
5: Igen, igen, igen. Lehet, hogy innen van ez, nem tudom. Na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy beleérzünk, és nem tudunk függetleníteni. Ezért ez egy létező igény lett, és bizony társá válik. És most már ott tart a dolog, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy házastársá váljon, tehát hogy létezik-e, milyen kimenetele van egy AI identitásnak és egy emberi, hogy is mondjam, házastársi kapcsolatnak. Hát ugye az emberiség történetében ma is vannak hülyeségek, tehát van, aki a saját fotelját veszi feleségül.
0: Igen, de azok baromságok, de amit te mondasz, azt én érteném, mert pontosan ez a szellemi társ, ez mondjuk megkapható AI-ban. De hát ugye a házastárs az sokkal több mindenről szól. Tehát itt a Gyurival is elemezgettünk, most túl azon nyilván testiséget is akarsz előbb-utóbb. De ha csak az, hogy ott ül melletted, jó érzéssel tölt el. Hogy ott sertepertél a konyhában, vagy gondoskodik rólad, jó érzéssel tölt el.
5: Ez nem kifogás, ez állapot. De hát ez előbb volt egyébként, ez előbb manifestálódott, tehát itt nem az volt a probléma, hogy nincs egy személy ott melletted, mármint hogy létező teste, megfogható tárgy, ugye hát ez a lyukasbaba nevezető, amit te mondtál, de ezek már olyan szinten, ezek megvoltak eddig is, nem ez volt a lényeg, hanem hogy az működjön úgy, mint egy társ. Tehát még ráadásul úgy szól hozzád, úgy beszél veled, és nincsenek konfliktusok. Tehát maga a szexuális része az eddig sem volt probléma, az megvan. És egyre jobb lesz ráadásul, és hihető. Nem beszélve arról, hogy a házasság, ugye antropológiai szerint a házasság legjobb ismérvei azok, mit tudom én, ugye a társadalom miért hozta létre ezt, ugye ezzel szabályozta például a szexualitást, ugye? Tehát,
0: többek között meg a családot innen indította el.
5: Persze, így van. Aztán így van, tehát például legitimálta a gyerekeket, ugye, mert addig aztán a franc tudta egy ilyen törzsközösség, vagy kikié. Aztán megosztotta a munkát például, vagy a státuszt tovább örökítette meg a vagyont, aztán nem beszélve, a legfontosabb, képzeljétek ebbe antropológiai szempontból, hogy olyan tartós kapcsolatok alakultak ki a rokonságban, amik addig nem is jöhettek volna szóba, és ez egy hatalmas közösségépítő szerepe van, ugye, hogy a rokonok megjelennek, és hát elkötelezett szervezett kapcsolatba kerülnek egymással. És amikor megvizsgálod ezt, hogy milyen előnye és milyen hátrányai lehetnek ennek, mert ez előbb-utóbb be fog következni, mert igény van.
0: De hát most egy csomó dolgot felsoroltál, ami nem tud bekövetkezni az AI-ban.
5: Például mi nem tud bekövetkezni?
0: Hát az, hogy például a házastársam révén a rokonság összegyűlik nálam húsvétkor.
5: Na, kiszúrtad az egyetlen problémát.
0: Nem.
5: De ez a legnagyobb hátulütője dolognak, hogy ettől kezdve ugye a közösségi építése, a rokonsági kapcsolat, az ettől kezdve ugye nem opció lesz, hanem egy luxus, hogy is mondjam.
0: Hát választó. Nem lesz egyáltalán.
5: Ja, nem lesz egyáltalán.
0: De mi van, én a kora reggel hallottál bennünket?
5: Nem. Nem.
0: Jó. Nem. Mi van, hogyha az AI házastársam elhúny? Kapok-e üzleti nyugdíjat?
5: Az AI házastársad elhúny? Hogy az Istenbe húnyan egy gép? Ne bűjéskedj már. Nem
0: fizeted azért mentek már tönkre laptopok a kezem alatt. Tehát, hogy...
5: hát akkor fogod, elviszed, azt megjavítatod.
0: De lehet, hogy nem is akarom megjavítani, nem akarom feléleszteni. Vagy lehet, hogy én ölöm meg, elvágok egy kábelt. Mindegy, meghal.
5: Mi? Hát ez már, hát igen, ez egy jogi probléma. Először is az a baj az AI-jal, hogy igen, hát ez majd ki kell, hogy alakuljon, mert először is nem számít jogi személynek, ugye? Tehát ezért...
0: De arra a rangra akarod emelni most, nem arról beszélünk?
5: Hát arra akarom emelni, de hát ő miért kapna fizetést? Bocsánat, mert se TB kártyája, semmi túró, tehát ő a te tulajdonod. Én inkább ezt egy, hogy is mondjam, rabszolgatartó társadalomnál hasonlítanám, hogy ő egy kiszolgáló entitás, tehát hogy, okay, hogy is mondjam, egy vásárolt szolgáltatás, ami addig működik, amíg fizeted, érted? Ez a legnagyobb veszélye egyébként, hogy egy kémmel élsz együtt, aki az összes titkodat, az összes gyengeségedet, az összes, hogy is mondjam, érzelmi reakciódat ismeri, és továbbíthatja a szolgáltatódnak, mert azt ki tudja belőle szedni nyilván. Ezáltal ez a nagy veszély, hogy gyakorlatilag ezt még támogatják is bizonyos vállalatok azért, mert ugye eddig is a különböző algoritmusokkal a kereséseid nyomán képesek feltérképezni, tehát gyakorlatilag egy karakterépítés, valami is karakterépítés, minek hívják ezt? Tehát felépítik a személyiséget, nem felépítik, hanem lemodellezik. Aha. És ettől kezdve egész társadalmakat tudnak irányítani. Ugye az amerikai elnök választás is, az is már egy megcsinált dolog volt. Tehát tulajdonképpen a társadalom fog rettenetesen megváltozni. Az, hogy nem lesz rokonságod, meg húsvétkor nem ülöd semmi, azért cserébe kapsz valamit, ne haragudj.
0: Mit?
5: Tehát egy olyan házasságot, amiben nincs konfliktus, cserélhető fejű nő van benne, meg mit tudom én, tehát amit akarsz, kísérleteszedsz kedvedre, semmi probléma nem lesz, csak mindenki tudni fogja. Legalábbis a szolgáltatónak.
0: Hát az biztos, hát hogy én ott a másodikon lakom egy befüggönyzött szobába, és néha, mit tudom én, átlátnak a szembelévő épület harmadik emeletéről, és látják, hogy én egy guminővel csinálok mindent is. Tehát, hogy mindent is.
5: Nem az a lényeg, nem, hát
0: ahogy a wifi-t lopják,
5: érted, a guminőnek a szeme két kamera, ugye? Tehát tulajdonképpen ők részt is tudnak venni ebben.
0: Ja, jó, oké. De egyébként mi a különbség egy ilyen házastárs és egy barát között? Tehát miért nevezzük ezt most hirtelen házastársnak?
5: Azért, mert az emberek azok, amikor hát mert beleszeret az ember, hát megkedveli. Hát te minek alapján szeretsz bele valakibe? Egyrészt a testiség, másrészt pedig az intellektuális és az emóciók miatt.
0: Még más, az érintés, az illat, azért ezek számítanak. Sőt, hogy a konfliktus, amit te azt mondtad, hogy itt nincs, hogy az köztünk milyen? A konfliktus nagyon jó tud lenni. Te is imádod az Ildikóval a konfliktust és azoknak a megoldásait.
5: Igen, de ez finom hangolás, ezeket is be lehet programozni. Sőt, be lehet programozni a tiltakozást, vagy hogy visszautasítást például. Például nagyon nagy probléma, ilyenek gondolkoztak a filozófusok, ez a kutatás, hogy működik-e egy olyan kapcsolat, egyáltalán működhet-e egy olyan kapcsolat, amiben az egyik fél nem mondhat nemet, és nem távozhat bármikor a kapcsolat. Tehát, hogyha úgy
0: működhet?
5: Érzi, nem. Tehát, hogyha az egyik félnek nincs választása. Na, de hát ez egy mesterséges identitás, tehát az azt jelenti, hogy ő nem is igényli azt, hogy tehát a vele rosszul
0: bánnak... De nekem nem is kell viselkednem.
5: Nem.
0: Nekem nem kell viselkednem, mert nem kell attól tartanom, hogy elhagy. De ez nem így tesz van velem jót. Ez, akkor én nem mosakszom, büdös leszek, és paraszt.
5: Így van, és ráadásul...
0: Évi, így tesz, hogy ez már mind megvan.
5: És igen, tehát még van hova fejlődni, tehát még ráadásul még bántalmazhatod is, érted? Szóval...
0: Nagyon rossz ember lennék, hogy, ez nem jó.
5: Igen, tehát rossz irányba is vihetni el a dolgot, de hát akiben benne van ez, az amúgy is megcsinálja, érted? Ha meg nincs meg benned, magadtól ezt nem fogod csinálni.
0: Szerintem meg nem. Szerintem ez pont azoknak az embereknek lesz jó, akik nem találnak társat. Attól még lehet igénytelen, de nem biztos, hogy agresszív. Tehát nem lesz, nem bántalmazó. Nem talál társat, és leéli így az életét. Mm-hmm. Így most, mit tudom, hogyha van pénze, rendel egy ilyet, és az már majdnem úgy viselkedik, tud vele társalogni, tud vele szexuális életet élni, mi egymás. Szerintem ettől még nem feltétlenül lesz bántalmazó, vagy agresszív.
5: Persze, ezt te találtad ki. Na de figyelj, épp az előbb beszéltek arról, tudod, hogy mindig utolsó volt a tornasorban, akit sosem választottak be csapatba, stb.
0: Igen.
5: Most vesz magának egy olyan nőt, vagy egy olyan habsit, hogy ihaj, és sétál vele az utcán, és stb. És aki meg ugye valamilyen...
0: Jó, Vokci, jó. Tegyük fel. Székesfehérváron, a Marx Károly sétányon te az új AI feleségeddel sétálsz.
5: Igen.
0: Egy bomba nő, és együtt vagytok már egy ideje sétálni. Én jövök szembe. Igen. És azt mondom, hello, Vokci. És...
5: Nem is köszönsz a páromnak? Mekkora paraszt vagy te?
0: Nem, azt akarom tudni, én nem tudtam arról, hogy eddig egy két lábon járó guminővel jársz.
5: Hát akkor tehát bemutatom csinálsz meg.
0: De mit mondasz? Mit mondasz nekem?
5: A veleségem, mit mondok a nőkkel?
0: De nem már, azért látom, hogy oly robot.
5: Hát akkor járunk, nem látod. Nem látom, mert már... Olyan, nem, nagyon profin meg van csinálva. Hát nem tudom, láttál már ilyet egyébként?
0: Hát vagy... tévében láttam ilyet, igen, ezek a...
5: Megszólalásig, tehát...
0: Megszólalásig hasonlít, azért nyilván le, hogyha ott áll előttem a Max Károly sétányon, Székesfehérváron, ez a helyes ázsiai robot, és szerintem azt látom. Szerintem látom.
5: Miért gondolod, hogy én
0: mert látom? A bőre nem olyan, meg mit
1: meg
0: tudom
1: én. Meg lassan mozog, tehát azért analizálja.
0: Igen, hát
5: de látod, már föltöz ragadt, akkor mondom, tökéletesen meg van csinálva. Tehát ez azért nem tudom, láttatok-e ilyen filmeket?
0: Én az összes reklámba kiszúrom, amit AI csinált. Ma is. Tehát én nem is értem, annyira rossz reklámok van.
5: Na jó, oké. Igen, tehát észreveszed, hogy egy ilyen párom van nekem.
0: Igen. Te meg nem tudod, hogy észrevettem-e, mit mondasz? Át akarsz verni, hogy ez egy ember, aki szeret téged Fehérvárról, igen, vagy azt mondod, hogy ez egy guminő?
5: Hát megmondom, hogy hát nézd, igen, hát ez probléma, mert mennyire vagyok intelligens. Nyilván nem fogom azt mondani, hogy bemutatom a legújabb gumicsajomat, de nyilván nem leszek paraszt. Érted, mert...
0: De kivel vagy paraszt, akkor ha ezt mondod?
5: Hát vele, ne hülyéskedj.
0: Vele?
5: Hát igen.
0: De őt nem érdekli.
5: Hát figyelj ide, ez a probléma, hogy te úgy veszed, hogy nem érdekli, de abban te gyakorlatilag egy csomó dolgot rólad árul ezzel, hogy viselkedsz vele. Tehát attól, hogy a gumibaba, még nem kell rugdosni a földön, meg szurkálni tűvel, meg sallert nyomni rá, érted? Tehát pontosan magad miatt választottad ezt, mert nem találtál olyan embert a földön, akivel, figyelj, Évi, neked mondom, milyen jó, nehéz mondjam. Egy normális csajnak egy normális palit találni most, érted? Tehát az a szörnyű a csajoknál, egy kicsit elindul az agya, vagy valahova eljut, akkor utána már állati szar pasit választani, mert aki egy kicsit jó néz ki, az tufa, mint az állat, meg idióta, paraszt. Ha meg nem néz ki jól, és intelligens, akkor meg nem kell, mert akkor meg egyéb azért kívánságot
1: tűnnek. Igen, de azért van átmenete az AI robot és a pasik között, tehát hogy meg tudjuk találni azt, hogy inkább akkor keresünk, és alkalmazkodok egy élő emberhez, mint hogy...
0: De inkább alkalmazkodsz egy élő emberhez, mint egy tökéletes AI robothoz?
1: Hát én biztos, egy robottal, tehát inkább egy tuskó, mint egy robot.
0: Na.
5: Gyerekek, mi csináltunk olyan kísérletet, mikor először megjelent az AI, aki jól beszél meg, szóval nincsen probléma vele, és már nem lehet érezni rajta. Akkor mi leültünk azt a társaságba, a Viki, a Dani, a Zildikó meg én, és bevontuk a beszélgetésbe. És apám egy olyan jó társalkodó partner volt, hogy nem igaz. És ott lehetett lebunkózni meg.
0: De miért? Ott leültetek egy asztalhoz, és kiraktatok egy telefont, vagy egy laptopot? Vagy
5: így van, és beszélgettünk így négyen, egy témáról, stb. És már olyan szinten volt, hogy mondtuk neki, hogy szóljál közbe bármilyen van gondolatod, meg tehát nyugodtan, ne fogd vissza magad. És akkor már lehet leparasztoztuk meg minden, meg hú, de piszi szar vagy, meg mit tudni.
0: De ez mit okozott bennetek? Igen, ő egyrészt bírta. De ez mit okozott benneteket? Bennetek?
5: Hát az, hogy mi érdekességként csodáltuk, érted, hogy mennyire életszerű
0: mint,
5: már.
0: Mint technikai fortét elismertétek.
5: Igen,
0: fogadtátok be a társaságotokba.
1: Mint egy személy.
5: Hát nem, persze, nem természetesen.
0: Na, ezért leszel a Max Károly sétányon bajban, amikor a guminőddel ott vagy, és én azt mondom, hogy szia, Gábor vagyok.
5: Én, ahogy el tudok képzelni téged, azt mondom, akufá, te hol vetted azt a rohadt muti? Ki is próbálnád még ott az utcán, apám.
0: Hadd próbáljam ki a feleséged, Bobci.
5: És így van. Nesze, vigyed. Csak fölugrunk a rigvés pédesztán, ott majd, vagy az óriás kerék.
0: Nem, szóval te bajban lennél, mert szégyenkeznél, hogy egy robotnővel vagy, szerintem.
1: Így van.
0: Elütnéd valami poénnal, hogy mit tudom én, a Turnovszkitól kaptam, vagy mit tudom én, de nem vállalnád fel, hogy te egy olyan szomorú életet élsz, amikor már egy kompjútert döngetsz. Érted? És vele társalogsz. Szerintem te ezt elütnéd poénnal, ott ízni, ott rihegnél, röhögnél, kínos lenne.
5: Igen, de ez egy csomó dologgal így volt. Emlékszel, hogy mennyire szégyen volt a bunkofon annak idején, mikor ilyen diplomatáska, meg óriás telefon, meg mit tudom én.
0: Igen.
5: Aztán mi lett belőle? De ugyanez lesz. Tehát először le leszek cikizve a guminőmmel, aztán utána már te jössz azzal, hogy hát nézd meg, ez tízszer jobb, mint a tiéd. Ez változtatja a színét. Akarok, néger baba lesz belőle a pillanatok alatt.
0: Na jó, Boxika, szóval eltelt az időnk, de jó volt.
5: Jó van. Na mindegy, ha találkozunk, és guminővel vagyok, ne kössél belém.
0: Jó, mert... de most már az Ildikóról sem fogom tudni, ha találkozunk, hogy ő most mi.
5: Feltétel.
0: Szúrhatok bele egy tűt?
5: Ilyen mocsok, genyom. Figyelj, ne akkor sugd a fülembe, kérdezd meg, hogy ez az igazi.
0: Jó, így lesz legközelebb.
5: Vagy csináltatott.
0: Jó, oké. Okay. Na jó, van, csőkutya, Boxika.
5: Csőkutya, szíves.
0: Hello, hello. Érdekes volt, nem?
1: Igen, egyébként nagyon érdekes, és elgondolkodtató, nem? Mert azért jó oldalról közelítette meg a voga. Tehát jó oldalról
0: teljesen
1: fogta meg.
0: Teljesen, hát persze, csak nekem is voltak, mondjuk az, hogy életszerű érveim, de hát miután ez nem kiforrott, ez a házastárs dolog, ez vajon mit jelent?
6: Igen, aggasztó ez a gyakorlatban. Tehát most szombaton elnéztük, ugye, hogy a János az okos órájával és az okos telefonjával gyakorlatilag egy ilyen csapdába húzza magát teljes spirálba. Hát képzeld el, hogy mi lenne egy ilyen AI feleséggel. Tehát, hogy szólna abból is a Jacko, amikor kérdez tőle valamit.
1: Gondolj bele kivenni ezt a hibázási faktort, amit titeket szórakoztatott. Azért az nem lenne jó.
6: Hát igen.
0: Na mindegy. Jó,
1: de van
0: jó.
1: Ilyen. Egyébként azt tudjátok, hogy ez tényleg így van, hogy Japánban már így akarnak társakat, meg így akarnak családokat létrehozni, pont azért, mert elmagányosodtak, mert nem akarnak konfliktusokat, nem akarnak veszekedni.
0: Hát ráadásul a japán társadalom az nagyon predesztinált erre, hiszen hogy ott minden a munkáról szól, és a szociális dolgok eléggé háttérbe szorulnak. A kínaiaknál is talán, ugye nagyon nehezen találnak társat, tehát már amennyire én tudom. Igen. És ellentétben mondjuk az olaszokkal, ahol ezek a nagy családmodell dolgok még azért talán élnek.
1: Ó, de szeretnék. Na. Ott élni. Ott, odavalok.
0: Na jó, ennyit erről. A mai nap legjobb pillanatai következnek mindjárt.
1: Igen, egy hét múlva újra visszaülnek a padba a gyerekek, és mi azon gondolkodtunk, hogy elővesszük az iskolai traumákat, és feldolgozzuk egy kicsit. Volt miről beszélnünk.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
3: Lehet is.
2: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
3: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
2: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: vetjük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
14: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
16: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 5 perc múlva. Érdekes üzenik, hogy egyből a férfiak ugranak be, hogy ki vágyik egy irányítható robotra, mint társ, és nem a nők, üzeni Zsófi. És ebben milyen igazad van?
2: Igen.
1: Ez milyen érdekes, nem? De hát igen, szerintem azért, mert a férfiak, hogy is mondjam, sokkal inkább mindent a szexualitás felől közelítenek meg, a nők talán kevésbé, és ezért szerintem ez az első, ami kapcsán már egy robot is jó lenne. Csak
2: igen,
1: valami jöjjön.
2: De ugyanakkor meg más tulajdonságokat nézve a nők is szeretnének irányítható robotokat, szóval, hogy de szása, az ugye a papucs férnek a szinonimája.
3: Nem, mi el vagyunk ám veletek.
2: Igen?
3: Igen, tehát mi örülünk, hogyha mondhatunk valamit, és nem tudjátok megcsinálni, újra elmondjuk nektek, tehát szerintem teljesen sok...
2: Na, ezért mondom, hogy évinek lenne az első egy irányítható robot AI férfi.
3: Nem, én imádom ezt, hogy tényleg lehet így segíteni titeket az úton, érted? És ez egy örök misszió.
1: Azért érdekes, nem? Tehát most ez, hál' Isten, csak egy női megközelítés, igen, hogy mire tart bennünket ő. Ez az irányítani, nem baj, nem tudjátok megcsinálni. Tehát a totál lúzerek vagyunk, szexet azért ne akarjunk.
2: Igen.
3: De azt nem mondtam.
2: De még nem vett maga mellé.
3: Lehet.
2: Még nem vett maga mellé senkit, akit amúgy irányítgat. Tehát annyira azért nincs kedve irányítgatni.
1: Igen.
3: Persze.
1: Évi, inkább tuskó vagyok, de tudom, és próbálok változtatni, hogy még tuskóbb legyek, Zotya.
3: De látod, ez is egy hozzáállás, csodálatos az AI, ilyenkor azt mondaná, rendben, kijavítom, szolgálom, úgy csinálom, ahogy kérem.
2: Érted? Jó, ez nem a csillagok háborúja azért, tehát hogy ez nem biztos, hogy ilyenre kell beállítani.
1: Igen, meg én mindig azt akarom, tehát tényleg az a jó, hogyha a partnered mindenben egyetért és alád megy?
3: Erről beszélek, ez a jó. A
2: nem, az tragédia.
1: Igen.
2: Az neked is nagy halál, szerintem.
1: Igen, mert úgy hirtem mindenki, hogy de jó lenne, ha lefogná a száját és azt csinál, amit mondok, de nem jó.
3: Nem jó, a konfliktussal élni a legjobb szerintem.
1: Szerintem is. Na jó, a mai nap legjobbja, Évi.
3: Igen, egy hét múlva a gyerekek újra iskolapadba ülnek, és mi azért gondoltuk, hogy elővesszük az iskolai traumákat, volt miről beszélnünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Ahogy Anett is mondta a hírekben, becsengetnek egy hét múlva, azt mondta, hogy becsengetnek, beülnek a padba.
3: Igen.
1: Jó, hát ez így lesz. Nem tudom, hogy kinek szép emlék a suli.
3: Hát,
1: van. Senkinek?
2: Nekem nagyon.
3: Hát, figyelj, jó emlék az iskola, de azért voltak benne olyan dolgok, amiket így örülök, hogy nem vagyok most újra iskolás. De egyébként nyilván szívesen emlékszek sok szép dologra, például voltak osztálytársaim, de csak általános iskolában után többit nem ismerem, és én szerettem bemenni az iskolába, én örültem, mikor kórustagnak választottak.
1: Milyen
2: kórus?
3: Hát volt az iskolában egy kórus, és akkor oda beválasztottak, azokat az embereket hívták oda.
1: Volt ilyen próbaéneklés? Vagy
3: hát és azt mondta az énektanár, hogy én odavaló vagyok. Képzeld
1: el. Az énektanárok mindig hazudnak, azt tudod?
3: De most komolyan most akarod elmondani?
1: Hát most akarom elmondani, mert az énektanárok mindig egy kórust össze akarnak rakni, mert valamilyen versenyen ők részt akarnak venni. Az csak róluk szól.
2: Plusz pénzt kapnak érte.
1: Plusz pénzt is kapnak érte. Nálunk az osztályban azzal hűítették be bárkit is, hogy menjen kórusnak, hogy kiviszi őket Japánba. Tehát Izsák Andor tanár úr a mai napig ő azt ígérte, hogy kiviszi a szépen éneklőket Japánba. Hát ki nem akart volna Japánba menni?
2: Persze. Mindenki ott skálázott a folyosón. Mi egyből?
1: Én nem. Én nem, mert az plusz énekórákat jelentett, míg ott kellett maradni egy plusz órát, és ugye számomra nem túlsz, én akkor az Omegát szerettem, és nem ezeket a kis kecelányom meg ilyeneket. És nekem meg nem énekeltem jól. Aha. Tehát, hogy nekem ez a japán eszkiva, de ők sem mentek, nehogy azt hittem, volt bárki is Japánban.
2: Évit nem tartotta vissza az ének tehetség, ő ment.
1: Téged hol vittek?
3: Sehova. Évvégén felléptünk, és anyukámék megnéztek.
1: De nem is ez a lényeg, hanem hogy milyen pontok azok, amelyek bennünk ilyen, mondjuk azt, hogy lelki vagy pszichés károkat okoztak, ha van ilyen egyáltalán.
3: Hát biztos, hogy van.
2: Ki milyen volt iskolásként egyébként? Ki volt az, aki menőként élte az iskolát? Ki volt az, aki
1: szenvedés? Nekem azért vegyes volt, tudom, hogy rám célzol.
2: Takár, magamra is célozhatnék.
1: Nekem azért vegyes. Én nagyon sok suliba jártam. Tehát ugye elkezdődik itt az elsőben ez a börtöniskola Radnóti Miklós utcában.
2: Aja, igen, itt
1: az első. Igen. Másodikban már bombam voltam, a evangélikus suliban egyébként. Igen. Ez volt a neve, de nem volt semmi erőszak. És ott, na jó, de ott én például nem beszéltem még ugye első évben a nyelvet, vagy első fél évben. Fél év alatt már megtanul a gyerek. Nem beszéltem a nyelvet, tehát olyan kirekesztett voltam a nyelvi izoláció miatt, az iszonyat szarul éreztem.
2: Az már trauma.
1: Iszonyat szarul. Ott álltam, és egyedül még egy olasz volt, Márkó, akinek egy bőrgatyája volt, és azon dobolt, és énekelt olasz dalokat. Mi ketten voltunk ilyen kvázi süketek.
3: Mint 7 évesen?
1: Igen.
2: És te mivel ütötted el az időt?
1: Márkó néztem dobolt. Márkót, hogy dobol olaszul. Ennyi.
3: És azt se értetted.
1: Nem tudtam, nem tudtam németül. Hát nem próbáltak, ez a gyerekek próbálnak integrálni, de a harmadik lepattanásról, hisz én nem értem, ők leszállnak rólad, és ott hagynak a szarba.
3: Aha, és ez például megérint, most látod, hogy az életedben kihatással van mondjuk ez a fél év, amikor némaságot fogadtál?
1: Némaságot fogadtam. Nem mondanám, hogy megérint, de biztos, hogy ezt nem akartam újra érezni. Tehát én szerettem volna ennél központibb szerepet játszani, mint hogy az iskola udvaron ott egyedül állni és nézni Márkót.
3: Aha. Tehát, hogy ennél több volt benned.
2: Hogy nézték? Az olasz rác meg a néma buddhista szerzetes fiú, így nézték. Ez ment a játszott élet.
1: Igen, dobolt a fekete bőrgatyáján, és itt a jákátevé, sántár, vagy sátári, kátári. Vagy
3: nem, igen, tehát, valamit.
1: Olaszul énekel.
2: Látom, fél évvel ezt tudtad megtenni a szöveget.
3: Te mi más nem hallottál.
1: Márkó cuki volt. Ráadásul Márkó kövér volt és szemüveges, tehát őt még ütötte az Isten.
3: De bőrnadrágban volt.
1: Bocsánat, nem fehér, hanem rövid. Rövid bőrnadrágban volt.
2: Tehát ilyen bajoros, egy kicsit bajoros.
1: Hát, igen, az volt a legközelebb a bajoros, ilyen hózentrógeres.
2: De mindezzel együtt boldog volt, és énekel.
1: Nem volt boldog, hát ő is kirekesztett volt, mint én. És aztán ugye megtanultam, és akkor ott ugye négy általános van, és ott kezdődik a gimi, és az a gimiben már azt hiszem, hogy menő voltam, nagyon külföldi ekkel teleosztályal, tehát volt jugoszláv, ausztrál, spanyol, nyilván rengeteg német osztálytársam, az egész suli nagyon nemzetközi volt, és azt imádtam. Tehát és aztán haza, és akkor jött a 7.-8. általános iskola, megint egy náci iskolában, a Radnóti Miklós 35-ben, és az horror volt. Ott megint, mint az Alcatrazban. Tehát, hogy párossával kellett körbe menni a szünetben, nem beszélni, és a szendvicsedet ehetted. Iskola köpenyben. Na most akkor mekkora király lehettem. Sem ekkora, és akkor jött a gimi, ott meg megint, ott az meg ilyen királyos volt.
2: Egy darabig még körbe-körbe mentél ott is az udvaron iskola köpenyben.
1: Reflexzerűen, igen. Na jó, ez csak azért mondom, hogy én nem voltam mindenhol a menő, hanem egyszerűen annyiféle suli volt, és annyiféle élethelyzet, hogy ez valamilyen módon alkalmazkodnom kellett. Vágjunk bele, nézzük meg ezeket a mondatokat, jó? Amik traumaként élhetnek az emberben. És akkor itt van az első.

0: erővel a másikat. Ha lepattan róla, akkor le kell ülnöd. Igen. Ha el tudja kapni, mint Manuel Neuer,
1: akkor
0: visszadobhatod, és akkor nálad van a labda.
2: El tudom kapni.
0: De hogy tud elkapni?
2: De hogy nem.
0: Szerintem te így csinálsz.
2: Így. Úgy én csináltam. Ne hallom, igen, tehát ne hasonlíts Anettal. Tehát tényleg egyetlen egy dolog a sportban jó vagyok. Hát de tényleg.
3: Nem, én nagyon szar voltam az ilyen. Tehát nekem csak jó barátaim voltak, és nem hagytak cserbe.
0: De milyen játékok voltak nálatok?
3: Nálunk is volt kidobós, kézilabda, akkor foci a fiúknak, akkor mi volt még ez a fogócska, hát azt is gyűlöltem.
4: Fogócska?
2: Igen, igen.
0: Mi nem ment?
1: Az elkapás.
3: Se gyorsan nem tudtam futni.
0: Se lassan. Se dob.
1: Nem voltam az, aki állt, és elkapták.
3: Igen, de akkor tudtam, hogy leülhetek, és vége az órának.
0: Erre játszottál? Ez voltál?
3: Legtöbbször.
0: Ez a kidobtak, leültél, és akkor ott ültél törökülésben, majd kicsengetnek.
3: Igen, és szerettem ezt is.
1: Csodálkozik, hogy utolsónak választották.
3: Nem választottak utolsónak, de akár választhattak volna is.
0: Na és ez ma hogy hat rád?
3: Engem nem szavar, én vállalom, hogy béna voltam. Nem,
0: béna voltam, hogy ma.
3: Nem,
0: tehát,
3: nem
0: hogy, hogy te milyen felnőttnek érzed magad a társadalomban.
3: Teljesen kiegyensúlyozottnak, és képzeld el, hogy egyáltalán nem érzem azt, Gábor, hogy most utolsónak választanának. Nem.
0: De most... nem ennyire konkrét analógiát vonjál le ebből, hanem hogy érzed, sikeres vagy?
3: Igen.
0: Eléred azt, amit kitűztél célul?
3: Hát így vagy úgy, igen. Tehát, hogy
0: vagy jobb ülni, itt szimbolikusan ülni törökülésben, és várni.
1: Neked is jó ez a Magyarország, ugye, hogy itt élünk.
3: Én is csatlakoznék a Gyurihoz. Szeretem ezt az országot.
0: Gyerekek, ilyenkor, amikor nem választanak be, akkor tényleg ilyen haszontalannak, csúnyának, gyengének érzed magad. És ezt ki tudhatni?
2: Hát lehet, hogy ki tudhatni. De
0: te nem, hát jó, tehát nyilván, mint sportoló.
2: Igen, de például engem motivált az, hogy mondjuk elsőnek válasszanak. Tehát én addig küzdöttem, hogyha mondjuk ilyen harmadik, negyediknek kerültem csak be mondjuk egy csapatba, akkor én megpróbáltam fejleszteni valahogy, értitek, hasznosabbá tenni, hogy a következő alkalomkor már mondjuk másodiknak, vagy akár egyszer csapatkapitány legyek. Tehát engem például motivált volna az Anett helyében az, hogy ne én legyek már.
0: És ez a felnőtt korodban ez nem váltott, tehát ilyen törtetésén, egy ilyen antipatikus törtetésén. Hát,
1: nem, dehogy is, dehogy is. Minimálisan sem.
3: Nem, de tiszteletlen méltó, hogy ő már gyerekként is érezte azt, amit én amivel nem foglalkoztam.
0: Na jó, gyerekek, menjünk tovább, mert van még. A tanárok megalázó beszólásai. Van-e bármi, ami még a fületekben cseng, amit tanár mondott rátok?
3: Nekem több is, amit az osztályra. Azt hiszem, ez az
0: amit rád, mondjad.
3: Például szerintem, hát én is köztük voltam, nagyon béna voltam matekból, és a matek tanárunk általánosban a csoportban mindig azt mondta, hogy olyan sötétek vagytok, hogy a negró cukor világít a szátokban.
0: A mondást ismerem.
3: De képzeld el, amikor...
0: És ez kihat rád most valahogy? Nagyon fontos, az öltöző. Testnevelés, öltöző. Amit soha nem felejtünk el, és azt mondják, hogy ez egy nagyon kegyetlen terep azoknak, akiket csúfoltak a testük miatt, vagy az ügyetlenségük miatt. Na, ebben milyen emlékeitek vannak?
2: Fú, én emlékszem, hogy amikor elkezdtünk nőiesedni, és akkor ott az öltözőn keresztül, amikor szembesülsz a dolgokkal, mármint, hogy másnak is, meg
0: magadnak is. És nem mindenki egyformán.
2: És nem mindenki egyformán, és akkor ott nézitek egymást, de ugye senki nem világosított fel, hogy mi történik. Én mai napig emlékszem erre az egészre, szörnyű. Tehát, hogy, mert...
0: Hát igen, a testnevelő óra, az a tevepaták órája volt. De a lányoknál. Hát gyerekek, olyan cuccokban, hát az mindenki tevepatás volt. Hát olyan cuccokban...
1: Anett, mondj valamit.
0: Hát olyan cuccokban voltatok ebbe a ízébe.
3: Tornadressz.
0: Az.
2: Igen, tornadressz.
0: Na, és hát amikor ez úgy már megformálódik, érted, akkor biztos, hogy nem érzed jól magad.
1: Ezt traumatizálta
0: évit, igen. És mindenki azt nézi. Hát azért legyünk már picit nyíltak egymásról.
2: Igen, csak mi nem így fogalmaztuk meg.
3: Igen.
0: De a szaknyelv így hívja.
2: Értem. Ez melyik szak?
0: Na, de hogy érezted? Hogy érezted magad?
2: Hát így, ahogy most leírtad. Na. Tehát tényleg néznek, és értelmetlenül
3: és kellemetlen.

0: És kellemetlen.
1: És megalázva érzed magad, hogy ott állsz tényleg a tornasorban, nem tudom, 6.-7. helyen, és akkor tudod, úgy érzed, lehet, hogy nem is néznek, de azt érzed, hogy biztos, hogy te vagy a...
2: Mert a tested változik, mert ezek az idomok kidomborulnak, stb.
0: Így van.
1: Igen.
2: És akkor még... rejtettétek öltözködéskor például, hogyha átvettétek, nem tudom, a tornaóra után a cuccot, és mit tudom, Katinak már nagy volt a melle, neked meg lapos volt.
1: Én meg lapos voltam, igen. Én a WC-ben öltöztem.
2: Na jó. Figyelj, én is. Tehát olyan sovány voltam, hogy ilyen bordák látszottak mindenhol. Tehát én nem öltöztem át. Persze.
3: Ez ugyanolyan stressz. Aki egyébként nyilván duci volt, fiúk közül is,
2: az meg
3: azoknak ugyanúgy ott volt ez a stressz, igen.
2: De ilyen, te ilyen kigyúrt voltál, nem? Te ott aztán biztos, hogy az öltöző közepén csináltad a striptease-t.
3: Úgy öltözött!
2: Megpörgetted a pólót a fejed felett, és bedobtad a Tibornak az ölébe.
3: Na ilyennek kéne lennetek, gyerekek! Ki kéri ma a pólómat?
2: Na, Gyuri, elemez már bennünket. Tehát, hogy szerinted milyen traumákat szenvedhettünk el, ami miatt mi ilyen felnőttek lettünk, amilyenek lettünk.
3: Tehát szerintem benned van egy a kirekesztettségtől való félelem, ez biztos. Uh-huh. Tehát ez alapján, amiket elmesélted.
2: És ezért túl kompenzálok, hogy mi?
3: Keményen harcolsz azért, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen. Tehát akkor biztos, hogy mindig szeretnél véleményt formálni, és ott lenni a középpontban, a sodrásban. Szerintem ez ennek köszönhető.
2: Oké, nem tudom. Igen? Te vagy a szakember.
3: Hát az Évit már megfejtetted menet közben, tehát ez az elképesztő túlkompenzálás, ez valószínűleg ebből adódik.
2: Igen. Ebben az agresszív törtetésben hát ez... mutatkozik meg.
3: Őt még egy
0: nem
3: ilyen...
0: te vagy a pszichológus, most nem neked kell tovább mondani a
2: dolgokat. Ő pszichológus, de én meg szavakat adok neki.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 10 óra lesz 4 perc múlva.
2: Azért láttátok ezt a sprintet? Mégis tudok én sportolni.
1: Mégis hát de most felinspirált téged az Inter Miami edzője.
2: Most már, ő már elment, most a beszédtanárom, a Marian van itt.
1: Ja, Marian, nem, mert ugye itt volt nálunk, csak most próbáljuk kapacitálni.
2: Igen.
1: Pintér Dani, ugye, aki az Inter Miami-ben játszik, kitűnő magyar tehetség. És az ő edzője most itt van Magyarországon, egy magyar srác.
2: Igen, a Cseke Gyuri, igen.
1: Így van, és behozott egy meszt.
2: Pontosan.
1: Nekünk ajándékba, és ez nagyon-nagyon köszönjük, és próbáljuk kapacitálni arra, hogy üljön már be egy beszélgetésre, amíg itthon van.
3: Igen. Nagyon izgalmas lenne.
1: Igen. Na jó, ennyit erről. Gyerekek, parád és hétkezdés, így pihenés után ti csodálatos állatok, Jóci a bordéler. Köszi, Jocikám. A nőknek már régen kitalálták, elfér a táskájukban.
3: Azért elférj.
1: Nem vicces.
2: Nem ült ez a
3: poén. Nem is fér el a táskádban, mi?
1: Döngesen kompjútert, aki akar egy veszekedés utáni hancúrt nem tud pótolni, ezt üzeni Laca Biáról.
2: Erről beszélek.
1: Ez nem fér el a táskában. Na jól van, gyerekek. Jó volt veletek ma reggel, és Leirer Timi érkezik most, ugye?
3: Bizony, ő helyettesíti ma Pirost.
1: Ő helyettesít Pirost, akkor várjátok sok-sok szeretettel, szép napot mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Táska?
9: Pipa.
8: Füzetek?
9: Pipa.
8: MacBook?
9: Az még hiányzik.
8: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező, digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
13: Füzetek? Tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
14: Iskolakezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, értéktárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
13: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
14: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek BÁV.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, újra nyithat a budapesti planetárium. Egy-egy futózápor ma még bárhol lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, valamint a szeptemberi családi pótlék. Az intézkedés több mint 400 ezer gyermek családjának nyújt segítséget a tanévkezdéshez. A támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására fordíthatnak. Újabb három térségben kutathatnak földgáz és kőolaj után Magyarországon. Baracska, Békéscsaba és Nagy Lengyel környékén indulhatnak munkálatok a szaktárca koncessziós pályázata alapján. Közben továbbra is jelentős a hazai kitermelés. Az év első felében 962 ezer köbméter földgázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. Tavaly a belföldön kitermelt földgáz a lakossági felhasználás mintegy 60%-át fedezte. Az asszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
18: Hosszú távú vízgazdálkodási cselekvési tervet kell kidolgozni a kormányzatnak, aminek szerves részét kell képezni a hazai tógazdaságoknak is. Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi leállásáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználás jelent ilyen tekintetben a halas tavak részéről.
17: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a budapesti planetárium. A terv az, hogy néhány 100 millió forintból rendbehoznák az épületet és a régi vetítőt. A kormány emellett egy teljes 15-20 milliárdos korszerűsítést, illetve egy új tudományos élményközpont lehetőségét is mérlegeli. De végleges döntés még nem született. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is sok napsütésre számíthatunk, de időnként több felhő lehet majd az égen. Így elszórtan futózáporok is kialakulhatnak. A mérsékelt szél mellett 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt még sokat látjuk a napot, de délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon bármikor eleredhet az eső. 30 fok alatt maradnak a maximumok. Szerdán is változóan felhős napos idő várható. Csütörtöktől viszont sokfelé visszatér a kánikula.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Hosszú hétvége után dolgozni a legnehezebb. Minden tiszteletem azoké, akik ezt mégis megteszik velem együtt. Én várom Önöket a Vágó Piros helyett egészen délután kettőig. A mikrofonnál Leire Tímea. Hozom minden idők legnagyobb slágereit. Már is itt van Bryan Adams és tőle a Summer of 69.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Leirer Tímea. Augusztus 24-e hétfő van, így a hosszú hétvége utáni első munkanap az mindig egy kicsit lassabban indul. Nehéz az átállás a pihenésből a munkavilágába. Időjárást illetően a korai órákban még ez a hűvösebb, friss levegő talán segített az ébredésben, de a délelőtt előre haladtával fokozatosan emelkedik a hőmérséklet, és napközben már megint 30 fok fölötti értékekkel kell számolni. Viszont ha kell egy kis plusz energia a lendülethez, azt hozzuk mi minden idők legnagyobb slágereivel. Nem sokára Ákos énekel itt, ez Jamelia Superstarral, most pedig az Erasure, a Take a Chance on Me egy fantasztikus feldolgozásával. 92-ben döntöttek úgy, hogy újra formálják az ABBA klasszikusát, és milyen jól tették. Hallgassák csak, ők jönnek itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát most már 10:30 is elmúlt, úgyhogy indítsuk be, hogy rendesen a munkahét első napját. Köszörüljük a torkunkat, és énekeljünk együtt, már hogyha erre van lehetőség, és a kollégák elviselik a szőke flegmarok örökös királyával. Billy Idol következik, aki a 80-as évek óta többször is megmutatta már Magyarországon, hogy mire képes. Volt, hogy a Budapest Parkban pörgette fel a tömeget, de stadionkoncertet is adott már nálunk. Ugyanára ez a férmosoly, a bőrcseki és a sanda tekintet, az kötelező, úgyhogy ezt képzeljék hozzá a most következő slágerhez. Itt a White Wedding Billy Idol-lal minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további kellemes napot kívánok mindenkinek, így a hosszú hétvége utáni első munkanapon, amely higgyék el sokkal könnyebb minden idők legnagyobb slágereivel, én ezt vallom. A következő órában például jön egy igazi magyar pop klasszikus, a KFT zenekar 1984-ben egy olyan bárra hívott minket, ahol a zenetörténet igazán jellegzetes figuráik kocintottak. Itt volt a tragikus sorsú Japánk és a Csocsoszán, vagy a Shakespeare által megírt áltatlan Desdemona, a csábítás kapitánya Don Juan és a halálra ítélt festő Cavaradossi is. Ha kíváncsiak rá, hogy mi történt, amikor ez az egész társaság így összejött egy füllett nyári napon, akkor tartsanak velünk a következő órában is. Jön a KFT, de velünk lesz majd az Army of Lovers is. Választák a Retro Rádiót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
9: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
10: Shell. Go well.
11: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
12: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
13: És a sült krumplié.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is lett.
16: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
17: Válasz gazdagon felszerelt Vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
18: Már minden szivattyú működik Pakson. Munkakezdés előtt kell bejelenteni az alkalmi dolgozót, figyelmeztet a NAV. Házak romlott egy szeméthely Kínában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már 3 blokk teljes teljesítménnyel működik a Paksi atomerőmű 4 blokkjából. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint mind a 8 hűtőszivattyút üzembe helyezték. Az utolsó blokk visszakapcsolása is rendben halad, így az erőmű hamarosan ismét maximális teljesítménnyel termelhet. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés 2/3 is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta rádiónknak a Páti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
13: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
18: Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAP. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Legalább 30 ember meghalt Guineában, miután egy hulladéklerakó szeméthegye a közeli házak romlott. A fővárosban, Conakryban történt katasztrófát az éjszakai heves esőzés okozta. További 22-en megsérültek, közülük 6-an súlyosan. A mentésbe katonákat is bevontak, a területet pedig munkagépekkel kutatják át túlélők után. A hatóságok attól tartanak, hogy tovább emelkedhet a halálos áldozatok száma. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További kellemes napot kívánok mindenkinek. 11 óra is elmúlt, a mikrofonnál Leirer Tíme, ma én várom önöket egészen 2-ig, és hozom minden idők legnagyobb slágereit, közöttük itthonról a Jazz Megasztola Ma jól vagyok ott, mert jól vagyunk, és most a Flashdance főcímdalát. What a feeling a retórán.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Amerika legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Lehet, hogy már unjuk, de nem a mi döntésünk. Ma is 30 fok fölött lesz a hőmérséklet. Augusztus végére kapunk még egy kicsit a kánikulából. Ebben a melegben egyébként azt mondják, hogy a legrosszabb, ami tehetünk, hogyha jéghideg vizet döntünk magunkba, mert hogy a szervezetünk ilyenkor csak még több energiát használ fel a felmelegítésére. Igyanak inkább szobahőmérsékletű italokat, és tartsanak velük egy gyors ritmus szünetet. A hangszórókból most olyan energiát küldünk a műhelyekbe, az utcákra, a munkahelyekre, a volán mögé, ami garantáltan kiveri az álmot mindenkinek a szeméből, és még egy jéghideg üdítőnél is jobb frissítést eredményez. Dr. Alban következik a 90-es évek Eurodance slágerével Let the Beat Go On, itt a Retro Rádióban.

Minden idők a legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a dal, ez a szívószemű, ami Márta, ez mindenképpen jó. Mindig mosolycsal az arcomra, remélem, hogy az önökére is. Folytatjuk tovább, kalandozunk minden idők legnagyobb slágerei és a csillagok között. Csillagászati szempontból ugyanis különleges napokat élünk meg. Nemrég ugye lezajlott a látványos napfogyatkozás, és most hétvégén, augusztus 27-28-án éjszaka egy mély holdfogyatkozást figyelhetünk majd meg, amikor a Föld árnyéka szinte az egész holdat beborítja majd. Erre a misztikus hangulatra hangolódunk most a popzene egyik legszebb hold himnuszával. Ezt most találtam ki, szerintem tök jó, hold himnusz, Belinda Carlisle 1989-es albumának slágere, a La Luna. Ezzel folytatjuk most a Retro Rádióban.

0: talál.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Azt hiszem, hogyha van zenekar, ami bebizonyította, hogy a popzenei dallamok örökké élnek, akkor az az Abba. Hihetetlen belegondolni, de szerintem most már a negyedik generáció nő fel a slágereiken, és az unokák pont ugyanúgy kívülről fújják a refréneket, mint a nagyszülők. Az 1980-as The Winner Takes It All ráadásul szerintem a pop történelem egyik legdrámaibb dala, a tagok válása közben született, és Anyeta könnyes szemmel énekel a videóklipben. Ez jön most, The Winner Takes It All a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt dél van itt az ebédidő. Szerintem velem együtt még sokan örülnek neki. És itt van Ed Sheeran slágerének az ideje is. Ő jön a következő órában többek között. Hallgatóink közül is nagyon sokan voltak tavaly Ed Sheeran koncerten. Hát ő most is turnézik, és képzeljék el, olyat csinált, amit eddig még nem, egy közvetlen SMS vonalat nyitott meg a rajongóknak a koncerteken. A színpadra lépve be tudja olvasni a beérkező SMS-eket, és ott a helyszínen kérésre le is tudja játszani azokat a ritkább dalokat, vagy feldolgozásokat, amit a közönség küld neki. Nem is beszélve az üzenetekről, így még a hatalmas több tízezres stadionokban is eléri, hogy a koncert egy laza közvetlen nappaliban zenélős hangulatot kapjon. Tök jó fej ez a csávó. Jön a következő órában Ed Sheeran és Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. De játszom majd az Inner Circle slágerét is. Bad boys, bad boys. What you gonna do? 12 és 1 óra között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
7: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: Ne kockáztass! Guríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
9: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
10: Lezuhant egy magyar Gripen szolnoknál. Biztonságosak voltak a vizsgáltanszerek. 14 hónap után bukott le a brazil álgyermek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezuhant a magyar honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Az országos mentőszolgálat közlése szerint megfigyelésre mentő helikopterrel vitték kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a pilóta még lakott területtől távol honvédségi területre irányította a gépet, így civil létesítményekben sem keletkezett kár. Hogy mi okozta a balesetet, egyelőre nem tudni, a vizsgálat megkezdődött. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
11: Magánfőzőként tárlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
10: 14 hónapon egy gyermeknek adta ki magát egy 37 éves nő Brazíliában. Azt állította, hogy bántalmazás elől menekült, ezért egy család befogadta és saját lányaként gondoskodott róla. A nő gyerekes hangon beszélt, idősebb külsejét pedig hormonkezeléssel magyarázta. Végül kiderült, hogy hamis nevet és életkort használt, amit később be is ismert. A bíróság csalás és hamis személyazonosság miatt szabadságvesztésre ítélte. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat az ebédhez, a mikrofonnál Leirer Tímea. Minden idők legnagyobb slágerei között ebben az órában lesz Rendőrös az Inner Circle-lel, lesz Táncolós Jennifer Lopez-zel, és most lesz Klasszikus Tina Turnerrel, és a The Best-tel indítunk a Retro Rádióban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4:45 után járunk a mikrofonnál. Leirer Tímea. A hétvégére talán egy kicsit lehűlt a levegő. Nagyon-nagyon élveztem, főleg a hűvös reggeleket és estéket, de mára megint itt a 30 fok fölötti hőmérséklet, és ebben a füllett déli időben a figyelem az utakon is gyorsabban lankad, nem csak az irodában. És hát a kapkodást az utakon ritkán díjazzák a trafipaxoknál, úgyhogy figyeljenek. Ezért is hozunk stílusosan egy igazi rendőrös világslágert. Érkezik az Inner Circle és a felejthetetlen reggae klasszikus, a Bad Boys. A feszültséget pedig azonnal fel is oldjuk, mert utána Buster Poindexter érkezik, aki 89-ben gondolta újra Ray Charles örökzöldjét. Ez lesz a Hit the Road Jack, de előtte még Inner Circle, itt a Retro.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már fél egy után vagyunk, nem tudom, hogy ki hogy érzi, de valahogy így a hosszú hétvége után, így hétfő, az ebédszünet után még nyomottabb, mint bármelyik másik hétfő. No de, nem baj, mert itt vannak nekünk minden idők legnagyobb slágerei, amelyek között már is jön szerintem egy igazi energiabomba. A Frankie Goes to Hollywood frontemberi Holly Johnson 1989-ben indította el a szóló karrierjét, és hát azonnal akkorát robbantott, ami rengeteg zenésznek soha nem sikerül, egy egész élet alatt sem. A most következő sláger egy olyan kis szarkasztikus, de mégis nagyon dallamos tisztelgés az amerikai álom, a hollywoodi mozik, meg a popkultúra előtt. Minden benne van, aminek kell, a Coca-Colától kezdve a szerencsejátékon át, az Oreon keresztül. Figyeljék a szöveget és meghallják, hogy még mi minden, nem is beszélve a refrén fúvós kíséretéről. Jó, Holly Johnson és az Americanos itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem tudom, hogy mennyien tudták önök közül, de a világ egyik legnépszerűbb dala, ami egy földrajzi kontinensről szól, végterenítve zeng a namíb sivatag kellős közepén. Egy namíbiai művész ugyanis úgy döntött, hogy egy napelemmel működő sound installációt készít, ezt elrejtette a sivatagban, és napi 24 órán át az idők végezetéig játsza a Toto Afrika című slágerét, ez stílszerűen. A sztori érdekessége egyébként, hogy amikor a Toto billentyűse 82-ben megírta a slágert, még soha életében nem járt Afrikában, csak tévés dokumentumfilmekre és a saját képzeletére támaszkodott. Hát van nekünk is egy ilyen zenekarunk, szerintem a KFT tagjai sem jártak soha Afrikában, aztán pártuc, oroszlán, gorilla, nálunk azonban a Toto jön. Afrika, itt a retőre.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órát, ha önök is úgy gondolják, még együtt töltjük. Kettőig én hozom minden idők legnagyobb slágereit. Közöttük Michael Jackson egyik dalát. Apropó Michael Jackson, a róla készült életrajzi mozifilm a Michael átlépte az egyébként felfoghatatlan 1 milliárd dolláros álomhatárt. Ugye a mozipénztáraknál ennyi jegyet adtak el rá. Ezzel hivatalosan is a filmtörténet legnépszerűbb és legsikeresebb zenés életrajzi mozia lett, megelőzve a Bohém Rapszódiát is. A következő órában jön tehát Michael Jackson-tól a The Way You

0: Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
0: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Bérrendezésről is tárgyalhat a kormány. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Hővédőbe vonatta lúgja Sorompói Tamáv. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Bérrendezésről, nyugdíjakról és a rendőrség jogköreinek bővítéséről is tárgyalhat a kormány. A kabinet a héten ül össze, majd az országgyűlés is megkezdi munkáját. Pusfai Gábor belügyminiszter közölte, több szakmai javaslat már elkészült, mások véglegesítése a következő hetekben várható. Vizsgálják egyebek mellett a szakmai életpályákat, az állomány tehermentesítését, a sportfinanszírozást és a rendőrség hatékonyabb fellépéséhez szükséges törvénymódosításokat. A korábbi feltételezett visszaélésekről az átvilágítások előre haladtával közölnek további részleteket. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsod-Abaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki. A kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Az aszály és az emelkedő költségek is nehéz helyzetbe hozzák a hazai tógazdaságokat. A tartós vízhiány miatt egyre nehezebb biztosítani a haltenyésztéshez szükséges feltételeket, ezért az ágazat mielőbbi hosszú távú stratégiát sürget, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
11: Én úgy gondolom, hogy nekünk megvan a feladatunk és megvan a szerepünk ebben a rendszerben, hiszen a 26 ezer hektáros területünkön jelentős vizet tartunk meg, és használunk, hasznosítunk a tógazdálkodás során, viszont az őszi lehalászáskor pedig leengedjük ezeket a tavakat, hiszen a technológia ezt várja el, hogy ezek a vizek, amelyek leengedésre kerülnek, nagyon jól hasznosulhatnak a tájban, ami kettős felhasználást jelent ilyen tekintetben a halastavak részéről.
10: Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon többfelé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy óra után vagyunk, további kellemes délötent kívánok önöknek, a mikrofonnál Leirer címe, a még jó 60 percet eltölthetünk együtt, ha önök is úgy gondolják, és szerintem gondolják úgy, mert hogy jön Jessie J és slágere a Price Tag nem sokára, itt lesz a No Mercy, és kezdünk a Europa.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk a kora délutánt, mégpedig a Galaféle Freed from Desire-rel, ami mára már a féle foci himnuszá vált, a meccseken rendszeresen megy, meg éneklik a szurkolók, pedig 1996-ban ez az Euro Dance klasszikus eredetileg a fogyasztói társadalomról és a szabadságról szólt. De aztán a szurkolói kemény magok csináltak belőle egy örökös stadion himnuszt, egyébként Írországból, Észak-Írországból indult el az őrület, amikor az egyik csatár Will Griggs on Fire szöveggel kezdték el énekelni ezt a slágert, aztán ez elterjedt mindenütt a világban, a kezdetekre pedig már nem emlékszik senki. Minden esetre most jön a dal, Gala és Freed from Desire, itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kellemes délutánt a mikrofonnál Leirer Tímea. Nem tudom, észrevették-e már, hogy mennyire elképesztő ereje van a filmeknek, sőt, azt kell, hogy mondjam, a tévéreklámoknak is abban, ahogyan a zenét átörökítik generációról generációra. Egyébként szerintem zseniális látni, hogy a mai fiatalok újra felfedezik a 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit, csak azért, mert megszólalnak egy népszerű Netflix sorozatban, vagy egy hollywoodi vígjátékban, vagy akár egy jóripusú reklámfilmben. A jó zene ezek szerint nem öregszik, csak mindig kell egy szikra, hogy bedobja valami a köztudatba. A most következő sláger több filmben is szerepelt, a Transformers-től a Bölcsek kövérén át egészen a Mamma Mia-ig, de szerintem itt Magyarországon az egyik bevásárlóközpont reklámjaként ismerik a legtöbben. Jön a Pointer Sisters és az I'm So Excited itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió, a Magnacum Lauda és a vidéki sanzon után jöjjön egy kis pop frissítő a 80-as évek első feléből. Egyébként ezt a slágert eredetileg Elvis Presley énekelte el. 1972-ben egy klasszikus country ballada volt. Aztán jött a Pet Shop Boys 1987-ben, és egy tévés gála műsor kedvéért átdolgozták. Aztán tessék, az egyik legnagyobb slágerük lett. Sokak szerint egyébként a világ talán legzseniálisabb feldolgozása. A Pet Shop Boys következik, és az Always on My Mind, aztán még ebben az órában énekes Shania Twain, és a Soft Cell klasszikusát is játszom majd itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában már Dénes Tamás vár mindenkit, és ezzel a dallal indít. Jön Gloria Estefan és a Konga, én pedig köszönöm szépen a figyelmet mára. A legjobbakat kellemes délutánt, Leire Tímát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrok egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgyis tett!
4: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
5: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
6: Shell. Go well.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. Többféle Hey-Ho gyümölcsital egy literes kiszerelésben 12 darab vásárlása esetén. Darabja most csak bruttó 519 forint augusztus 31-ig áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, feleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
12: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Műszaki hiba okozhatta a Gripen balesetet, megtizedelte a gyümölcstermést a szélsőséges idő, fára zuhant le egy medvedemberben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kecskemétről indult a Szolnok mellett lezuhant Gripen vadászgép. A pilóta sikeresen katapultált, állapota stabil. Először a katonai bázis kórházában vizsgálták meg, majd megfigyelésre mentő helikopterrel szállították tovább. Györfi Mihály szolnoki polgármester közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet. A pilóta lakott területtől távol, honvédségi területre irányította a gépet, így a civil létesítményekben nem keletkezett kár. A baleset pontos okát vizsgálják. Sokan még mindig bejelentés nélkül alkalmaznak alkalmi munkásokat, figyelmeztet a NAV. Pedig a dolgozót minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 000 000 forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés online, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Júliusban 75 000 vállalkozás, több mint 285 000 alkalmi munkavállalót jelentett be. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitfab Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke.
14: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 000 tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 000 tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
13: Nem sikerült túl elegánsra egy fiatal medve landolása az amerikai Denverben. Az állat egy fán üldögélt, ezért a rendőröket és vadvédelmi szakembereket hívtak hozzá. Miközben megpróbálták megnyugtatni, átesett az ágak között és lezuhant, de szerencsére nem sérült meg. A másfél éves, mintegy 45 kilós medvét később biztonságos helyen szabadon engedték. A szakemberek szerint az aszály és a csökkenő táplálékforrások miatt egyre több medve merészkedik be a kolorádói városokba. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás a hosszú hétvége után ismét munkanapon, de nagy slágerekkel. Ja, majd az NSYNC vagy éppen az LGT nyitányként Gloria Estefan kislemezét pörgetem.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 14 óra 24 percet mutat az óra mikrofonnál Dénes Tamás. Tegnap este azt hiszem rengeteg retro rádió hallgatóval együtt csodálhattuk a siófoki éjszakát, na meg benne Demjén Ferenc koncertjét, a Demjén 80 jubileum év egyik kiemelkedő koncertje volt ugye. Az a koncert, amelyre sok ezer retro rádió hallgató juthatott el a siófoki plázsra, és lehetett ott velünk együtt, egy fantasztikus koncertet láthattunk. Nyugodtan kijelenthet, mert minden pillanatát élveztünk. Hát az árvaszúnyogok voltak talán az egyetlen ellenségei ennek a csodálatos éjszakának, de gyakorlatilag ömlöttek a slágerek Rózsiból, és azt hittem mi is DJ Hori kollégámmal kitettünk magunkért. Egy kicsit ott a hangulatot próbáltuk a legelején pumpálni. Remélem sikerült, remélem mindenki jól érezte magát, és egészségben haza is ért, és jó emlékei vannak a tegnapi estéről. Fogunk még ilyet csinálni, úgyhogy figyeljék a retro rádiót, érdemes, mindig lesznek jó koncertjeink, és mindig lesznek olyanok, ahova retro rádió hallgatói ingyen és bérmentve juthatnak be. Most viszont nálunk a folytatásban jön majd Eddie Grant és az LGT is. Előttük ez már az OMD-nak sikere. A Pandora's Box itt a retro rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Gypsy Kings-el, vagy éppen a Roxette-tel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjük. 5 perc múlva lesz 3:43. A kamionosat lesz írja, Hello Tamás, a 6-os főúton Pécsett a 196-os kilométernél a 48-as tér előtt a pécsi belváros felé vezető úton. Fehér vonal festés miatt egy sávon halad a forgalom, legyen mindenki türelmes. Jogos. M3-as Budapest felé terelésképítés zajlik Gyöngyösnél a 75-ös és 68-as kilométer között 5 kilométer mögötte a torlódás. Egy kis teherautó ütközött személyautóval Nyíregyházán a 36-os főúton 47-es kilométernél lezárták a főutat. Itt megy a terelés, és még egy hírem van, egy kamion szenvedett balesetet az 51-es főúton Dunaharaszti határában a 16-os kőnél. Itt is forgalomkorlátozás van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122. Penso con sueño para

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 3 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban egy fantasztikus dal Philip Bailey-től, az Earth, Wind & Fire énekesétől és Phil Collins-től, a Genesis énekesétől. Ők együtt készítették az Easy Lover című dalt, méghozzá Philip Bailey Chinese Wall című albumára 1984-ben. A második helyig jutott a listán, de csak azért, mert előtte egy olyan dal szerepelt, mint a Foreigner I Wanna Know What Love Is című felvétele. Itt a örökös number two a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióin a következő órában is gondoskodom arról, hogy a nyár végén még mindig nagyon nagy slágerek szóljanak itt a retro rádióban. Így érkezik majd egy klasszikus nyári dallal a Neoton Família. Teljesen más stílus a Status Quo, tőlük az Indie Army Now-t fogom majd játszani. De elég sok kis lemez fekszik itt előttem, ezeket is nyomom a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofel szirupot?
3: Én a műzlibe kérem, anya.
4: Itt a narancslevem, drágám.
5: A maltofel szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
3: Igen.
5: Akkor a tejemmel iszom meg.
4: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
2: Induljon lendületesen a nap. Maltofel szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen,
8: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
10: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
11: És a sült krumplié.
12: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
13: Hovány csoport a világ élvonalában.
14: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
15: Biztonságosak voltak a vizsgált tanszerek. Letartóztatták a balatoni álmokfutót. Szükségállapotot hirdettek Nevadában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
16: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlatmennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 liter.
15: Letartóztatták a balatoni rendőrségi autós üldözés gyanúsítottját. A férfi a 71-es főúton menekült az egyenruhások elől, miközben a gyanú szerint kokain és marihuána hatása alatt vezetett. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos rendőrök felé hajtott, egyiküket elsodorta. A kerekekre leadott lövések sem állították meg, végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Letartóztatását a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt rendelték el. Több mint 40 ezer embernek kellett elhagynia otthonát az amerikai Reno közelében pusztító erdőtűz miatt. További 45 ezer lakost arra kértek, hogy készüljenek fel az evakuálásra. A lángok már elérték a nevadai város peremét, és mintegy 4250 hektárt perzseltek fel. A tüzet egyelőre nem sikerült körülhatárolni, terjedését az erős szél is segíti. 6 ember megsérült, köztük 3 tűzoltó. Nevada kormányzója szükségállapotot hirdetett, a védekezésbe pedig a Nemzeti Gárdát és katonai helikoptereket is bevontak. Ma sok napsütésre készülhetünk, bár fátyol és gomoly felhők időnként átvonulhatnak fölöttünk. Északon lehet több a felhő, ott néha jelentéktelen eső vagy zápor is előfordulhat. Délután 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap délnyugat-nyugat felől már komolyabban meghízhatnak a felhők. A Dunántúlon több felé zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig keletebbre is eshet. Szerdán újra naposabbra fordulhat az idő, csütörtökön pedig már 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tudom, hogy furcsa kimondani, de szépen lassan sajnos véget ér majd a nyári vakáció. Egy hét múlva ilyenkor már iskola lesz, de én teszek róla, hogy a hangulat még maradjon nyári. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd Madonna vagy a Bestiák a kezdés, a Voyage Voyage-é.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb sláger.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Jacques Moretti az a fickó, akit hát nem nagyon szerettek, mondjuk így, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Az idei szilveszter környékén talán önök is emlékeznek, hogy ő volt az a svájci bár tulajdonos, amelyikben egy tűz miatt 41-en veszítették életüket idén új évkor. Morettit és a feleségét a tűzvész miatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják. Mégsem ezért vették most őrizetbe, gyanítom mindenki erre tippelt volna, nem, Jacques Moretti most rácsok mögött van, és nem a tömegszerencsétlenség miatt, hanem azért, mert bántalmazta a feleségét, Jessica-t, aki egyébként a tulajdonos társa is a Síparadicsomban található bárban. Nos, augusztus 11-én éjjel valami történt az otthonukban, mindenesetre a feleséget, Jessica-t kórházba kellett ezután szállítani, Jacques Moretti pedig jelen pillanatban rácsok mögött van. Hát elég furcsák ezek a sztorik, de ilyenek történnek. Aztán pontosan mi történik majd a bírósági tárgyaláson, mert hogy az folyamatosan megy a Svájcot megrázó tragédiával kapcsolatban, erről is be fogunk számolni. Nálunk viszont a Bestiák érkezik, előtte Boy George a Culture Clubban, még előtte, amit már hallanak, Natalie Imbruglia, és 1997 legnagyobb rádiós sikere, ez a Tornit a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Status Quo-val, vagy éppen Tina Turnerrel folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 3 perc múlva lesz 3:44, és a Szentlőrinci liftes jelezte: szia, a baleset történt Szentlőrinc felé a 6-os főúton Pécs felől, már nagy a sor, körülbelül 2-3 kilométeres. Liftes, nagyon szépen köszönjük. Hír még, hogy az M6-os autópálya Ivándárda felé vezető oldalán Dunaújváros közelében egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 73-as kilométernél, itt a külső sávot zárták le.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik, több mint gondolnád.
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
0: Hovány csoport a világ élvonalában.
2: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió érkezett egy SMS, hogy sziasztok, jövő héten ilyenkor még nem lesz suli, csak kettől. Hát ebbe igazad van, de hétfőn a legtöbb helyen már évnyitó lesz, és hát

0: Zola, elkezdődik az iska. Ez van. Nálunk pedig jön majd a KFT az Afrikával a következő órában. Teljesen más stílus, Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours-ja a 90-es évekből. Ezt is játszani fogom, és még egy csomó nagy slágert a folytatásban így hétfő délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
13: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
15: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
14: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
16: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
17: Műszaki hibát jelzett a lezuhant vadászgép. Rendkívüli ülést tart a héten a parlament. A közösségi médiában toboroznak műkincs tolvajokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a szolnoki baleset helyszínén. A vadászgép gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért Szolnokon próbált leszállni. Földetérés után a pilóta katapultált, megsérült, de jól van. A tárcavezető szerint a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A fedélzeten ugyanis rakéta és gépágyú lőszer is volt, civil létesítményekben azonban nem keletkezett kár. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Két napos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Ötvár megye 63 településén gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabói-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt a nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék azonban kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodhatnak meg a berendezések. Pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is egyre gyakrabban használnak az európai múzeumok fosztogatói. Az Európol szerint a műkincsrablások erőszakosabbá váltak, célpontjaik pedig főként a nemes fémekből és drága kövekből készült könnyen értékesíthető tárgyak. A hagyományos műkincs tolvajok mellett új bűnözői csoportok is megjelentek, amelyek már a közösségi médiában toboroznak alkalmi elkövetőket egy-egy rabláshoz. A tolvajokat a nagy haszon és a szerintük csekély lebukás is vonzza. Ma alapvetően a napsütés viheti a főszerepet, de az ég nem maradt teljesen üres, fátyol és gomoly felhők is érkezhetnek. Az északi tájakon időnként vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé egy-egy gyenge zápor sem kizárt. Délutára 26 és 32 fok közé melegedhet a levegő. Holnap változékonyabb napra készülhetünk, főként a Dunántúlon záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Úgy tűnik, szerdán már csökkenhet a csapadékhajlam, csütörtökön pedig ismét naposabb, melegebb idő jöhet 29-34 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Igen, látom, többen is megírták már, hogy jövő héten ilyenkor évnyitóznak, és kedden kezdődik a tanítás. A tényen nem változtat, jövő héten kezdődik az iskola, nálunk pedig a folytatásban érkezik majd Pink, vagy éppen Freddie Mercury a mikrofonnál.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 5:30, a mikrofonnál Dénás Tamás, és miután egy kisebb vita alakult ki, hogy a jövő hét hétfőn pontosan mi történik az iskolákban, utána néztem, úgyhogy tisztázzuk. Szóval a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik, legalábbis ez a hivatalos álláspontja a minisztériumnak, és június 18-án fog majd véget érni, és nem csak a kezdést, illetve a végét tudjuk, hanem most már elárulom akkor hivatalosan azt is, hogy az iskola szünetek mikor lesznek. Az őszi szünet, tehát október 22-én csütörtökön kezdődik, ez lesz még az utolsó tanítási nap. A szünet utáni első nap majd november 2-a hétfő, a téli szünet pedig december 19-el kezdődik, és január 4-én térnek majd vissza az új esztendőben a diákok. Most talán ez a legfontosabb vagy legkiemeltebb dátumok, amik előttünk állnak, de hát egyelőre még el kell kezdeni az iskolát az évnyitókkal, úgyhogy valahol itt kezdődik az egész. Nálunk pedig ott folytatódik, hogy még vár ránk az a nyár, legalábbis a Szelavi erről fog hamarosan énekelni, előtte Freddie Mercury, még előtte Gigi D'Agostino a 90-es évek egyik legfontosabb dalával, itt a L'Amour Toujours a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Ross Stewart-tal, vagy éppen az Albano Romina Power Duo-val folytatom itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3/4-5, 6-os főút. Pécs közelében két személyautó ütközött össze a 206-os kilométernél, félpályán engedik a forgalmat, és ahogy hallgatunk is megjegyezte, dugó van arra felé. Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán, a 204-es kilométernél, itt a főutat teljes szélességében le is zárták, a forgalmat pedig megállították. Még egy hírem van, ez a 381-es főútról, ahol Kékcse belterületén két személyautó ütközött össze a 43-as kilométernél. Az utat itt szintén lezárták, a forgalmat helyben terelik el.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió közben kaptunk egy SMS-t. Még mindig áll a forgalom Vásárhelynél a 47-es főúton. Köszönöm szépen, menjünk is tovább, hiszen a következő órában egy kis jégdupla viszkivel jöhet.
1: Jégdupla viszkivel.
0: És mindenre mondjuk egy kis makaréna. Nem más az előttünk álló órában majd itt a Retro Rádióban, így hétfőn délután.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8

0: 10% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej. Csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
2: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: Táska?
6: Pipa.
5: Füzetek?
6: Pipa.
5: MacBook?
6: Az még hiányzik.
5: Még nem késő beszélni a játékba. Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-ig. Töltsd fel a blokkodat és Polaroid fényképező digitális jegyzetfüzetet, vagy akár egy Apple MacBook Air-t is nyerhetsz. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
8: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Vizsgálják a Gripen baleset okát. Ma érkezik a rászorulókhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Letartóztatták a balatoni álmokfutót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a baleset helyszínén. A vadászgép gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért Szolnokon próbált leszállni. Földetérés után a pilóta katapultált, megsérült, de jól van. A fedélzeten rakéta és gépágyúlőszer is volt, civil létesítményekben nem keletkezett kár. A tárcavezető szerint a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 000 forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második ugyancsak 50 000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Letartóztatták a balatoni álmokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Balesetek nehezítik a közlekedők helyzetét, írja az Útinform. A hatos főúton Pécs közelében két személyautó karambolozott. Félpályás lezárás van a 206-os kilométernél. A 47-es főúton is baleset történt Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. A 204-es kilométernél teljes útzár van, a forgalmat megállították. A 381-es főúton két személyautó ütközött össze. A 43-as kilométernél lezárták az utat, helyben terelik a forgalmat. Az M6-oson Budapest felé a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont felé és lehajtó ágát aszfaltozás miatt zárták le. Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon, a 6-os jelű Szederkény-Boly csomópont, illetve az M6-os autópálya csomópontja között is aszfaltoznak. Vezessenek óvatosan!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most! Ezek legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: 4 perccel járunk délután, 5 óra után, és ezen a hétfő délutánon is nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Érkezik hamarosan majd a Republic, de itt lesz velünk a Black Eyed Peas is, a nyitány fenszié.

Egy jobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél hat a mikrofonnál Dénes Tamás, ahogy kollégáim is jelezték, már bizony jön egy kánikulai korszak megint, egy időszak, ami valószínűleg a hétvégéig tart, de itt akár pénteken még 36 fokos hőség is lehet. Minden esetre, aki még a tanítás előtti utolsó héten egy kicsit tud nyaralni, azt tegye, mert bizony nem csak meleg lesz, de még a vizek is kifejezetten kellemesek. A Duna jelen pillanatban a fővárosnál 23, Bajánál 24 fok, ami a Tiszát illeti, jellegzetesen 24-25 Celsius fokról beszélhetünk, ami pedig a Tavakat illeti, a Balatonban Siófoknál 24, a Velencei-tó Algárnál 23 Celsius fokos volt, úgyhogy még hangsúlyozom, kifejezetten kellemesek a tavak is, hozzátehetem egyébként, napközben viszont kifejezetek a napsés, illetve a meleg hatására. Makarénázzunk a folytatásban, jön a Lozer Jóna sikereit a retrórá.

vagy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell.

0: Retrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Alice Cooperrel vagy Michael Jacksonnal folytatom majd itt a Retrórádióban, most közlekedjük, 5 perc múlva lesz 3:46. Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es autópálya felé vezető oldalon egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 30-as kilométernél. Már megszűnt a korlátozás, de a torlódás továbbra is 2-3 kilométeres, és hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is. Ahogy jeleztem, korábban baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán a 204-es kilométernél. A főutat továbbra is teljes szélességben zárva tartják, a forgalmat megállították. Még egy hír, 381-es főút Kékcsén két személyautó ütközött a 43-as kilométernél, itt is az utat lezárták. Terelés van.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól a Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Szász Máté neurobiológus lesz, aki szakmai csapatával élsportolókat, olimpikonokat támogat a világ legfontosabb versenyeire való felkészülésben. Most viszont indul Nyerges Izával a szokásos kétórás retro kívánság műsor, amelynek első dala Rick Astleyhez köthető. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanígy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
3: Hovány csoport a világ élvonalában.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
9: Lehet is.
8: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
9: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?

0: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
3: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
4: És a sült krumplié.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Gyakorlat közben érte baleset a Gripent. Szennyezett olívaolaj kerül le a polcokról. AI-jal segítik az erdőtüzek elleni harcot a szomszédban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légi harcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolni kellett a Gripennel, a leszállást követően pedig katapultált a pilóta. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek látják el. A honvédelmi miniszter közölte, Svédországból is érkeznek szakértők, hogy segítsék a vizsgálatokat. Ruszin Szendi Romulus közölte, a pilóták és a tűzoltók felkészültségének köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. Műtétre szorul a balesetet szenvedett Gripen pilótája. A tiszt katapultált, miután letette a vadászgépet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház közlése szerint jól van a pilóta, de a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, ezért meg kell műteni. A beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagolóanyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Ötvár megye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaúj-Zemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az M0-ás autó déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon összeütközött egy kamion és egy személyautó. A 30-as kilométernél már megszűnt a korlátozás, viszont a torlódás továbbra is 2-3 kilométeres, és ez hatással van az M5-ös autópálya felől érkezőkre is, írja az Útinform. Baleset történt a 47-es főúton Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán. Teljes útzár van a 204-es kilométernél, a forgalmat megállították. Az M6-oson Budapest felé a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Vezessenek óvatosan!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A négy napos hosszú hétvége után kívánság műsor ismét, engem Gyerges Izabellának hívnak, szeretettel várom önöket ma is. Rick Astley énekel, önök pedig gondolják végig, hogy ezúttal kit lepnének meg, és utána legyenek bátrak, és csörögjenek ide, beszélgessünk egy jót.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb sláger.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a kívánság műsorban. Egy dolgot jegyezzenek meg, a telefonszámot 0620-22-22-122. Csörögjenek ide, beszélgessünk egy jót, és én minden mást elmagyarázok. A kívánság műsor egy üzenő műsor, ahol Önök lephetik meg azokat, akiket igazán szeretnek. Szervusz!
1: Szia, kedves Izabella! Szeretteljes aranyos volt a 20. és a 21. Retro délelőtti műsorod. Papot Ferenc vagyok, Orsi Lányos ünnepjára. Kérek egy klassz retródat. Legfőképp jó egészséget és sok-sok szeretet kívánok neki, és nektek is, apu és anyu.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, én is hozzájárulok a magam kis ajándékával egy szuper jó retro slágerrel. Anastasia énekel.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenettel folytatódik az üzenőműsorunk, a Kívánság műsor. Szia, Izabella, Marcsi vagyok, Szentesről írok. Anyukámnak, Máriának szeretnék egy számot küldeni azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy van nekem. Hello, Izós, a segítségedet szeretném kérni, nagyon fontos lenne. Az esti Kívánság műsorban szeretnék egy számot kérni. Robinak küldeném Szolnokra azzal az üzenettel, hogy kérem, hogy bocsásson meg. Szeretem, és csütörtökön várni fogom. Annától kaptam ezt az SMS-t. Itt van velem Pisti is, hello Ízus, a páromnak ma van a születésnapja, úgyhogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha bemondanád ezt. A munkahelyén hallgat benneteket, Tündimnek, Ceglédre, boldog születésnapot kívánok, ahogy mondtam, Pisti írta mindezt. Hello Ízus, Lacinak hívnak, Szlovákiában hallgatunk benneteket, Kerek Gedén dolgozunk ebben a pillanatban a kollégákkal, Gáborral és Józsival, és én most szeretnék kérni nekik egy számot, hogyha lehet, akkor valami pörgőset a munkához. Köszönöm nekik, hogy együtt dolgozhatunk. Üdv! Laci írta az SMS-t. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Most John Parr következik, ez a Szent Elmo tüze. Én pedig nagyon örülnék neki, hogyha sok SMS-t pötyögnének be, és rengetegen hívnának.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Genesis zené, jön a Land of Confusion. A kívánság műsorban ajándékba nyújtom át a slágereket. Önök pedig üzennek néhány kedves gondolatot. A meglepetés, azt hiszem, hogy célba talál. Nem volt még olyan, hogy valaki ne örült volna neki. Jó estét!
1: Látom, hogy a Péterről, és Monikának szeretnék kitezni. Meg tudnék neki bocsájtani bármibe.
0: Igen, és kicsoda Monika neked pontosan? Mesélj picit a kapcsolatotokról.
1: Hát, az a baj, hogy mostán csak a volt párom, de még tudnék neki bocsájtani bármibe.
0: Értem, tehát te most nem azt kéred, hogy ő bocsásson meg neked, hanem hát, fordítva azt?
1: Igen, de ő is megbocsáthatna nekem, hogyha hallja ezt a beszélgetést.
0: Igen, és még mik azok a kedves gondolatok, amit neki szeretnél üzenni?
1: Hát, meg szeretem nagyon.
0: Jó, és mikor történt ez a szomorú szakítás? Friss még az élmény?
1: Hát, június vége, akkor úgy mondom.
0: Nyáron, értem, és mennyi ideig voltatok? Egy pár?
1: 4 év.
0: Ó, hát akkor ez már egy komolyabb kapcsolat volt ezek
1: igen,
0: szerint.
1: Igen.
0: És te ezek szerint nagyon szeretnéd visszacsinálni, előről kezdeni.
1: Így van. Igen,
0: akkor tiszta szívemből kívánom neked, hogy sikerüljön összejönni,
1: nagyon
0: megbeszélni
1: szépen,
0: a dolgokat.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál, jön a békítő sláger, a Genesis és a Land of Confusion a kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Kocsmák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok, miben segíthetünk?
2: Jó estét, Attila vagyok, Boldogasszonypárról. Szeretnék egy számot kérni a csapatomnak. Jó lenne, hogyha leadnátok.
1: Jó, kikről van szó pontosan? Milyen csapatról?
2: Szőlőhegy. Barátok.
1: Jó, keresztneveket nyugodtan mondjad, kik állnak hozzád a legközelebb.
2: Szitu Sanyi, Róti Jani, Bence Laci, Bence Dávid, Demi Jani, Szitu Jocó, Szitu Janó.
1: Mit szeretnél nekik üzenni, mik a kedves gondolataid számukra?
2: Az, hogy örülök, hogy itt vagyok velük, és tartom a kapcsolatot, amikor tudom.
1: Joan Jett a csapatodnak, és neked énekel jó bulit, ez az I Love Rock and Roll a Retro Rádió kívánság műsorában.

0: Slágerei Retro Rádió. Kaptam egy SMS-t, amiben valaki a jövő heti iskolakezdőknek szeretne küldeni egy szuper jó slágert. Olyan elképesztő belegondolni, hogy ez is itt van már, szeptember 1-e, az pont jövő hét kedd lesz, úgyhogy igen, indul a suli, meg az ovi. És egyáltalán minden visszatér a normál kerékvágásba. Jó estét, szia, neked miben segíthetünk? Üzenhetsz a szeretteidnek.
1: Kedvi csókolom. Jó estét, ez itt a kívánság műsor.
0: Igen, mutatkozz be nyugodtan.
1: Kedvi csókolom, Szentler Gergő Szabolcs vagyok.
0: Kinek szeretné slágert küldeni?
1: Anyukámnak, megy éjszakázni.
0: Jó, mi az ő keresztneve?
1: Renáta.
0: Mit szeretnél üzenni neki, mik azok a kedvességek így a munka előtt, amivel útnak indítanád?
1: Hát, hogy menjen neki könnyen, és ne legyen semmi baja.
0: Jó, és milyen területen dolgozik ő, hogy éjszaka kell menni?
1: Hát, gyermekfejlődés neurológia.
0: Akkor egészségügyben dolgozik ezek szerint.
1: Igen.
0: Oké, és neked mi lesz az esti programod, azon kívül, hogy hallgatod a kívánság műsort?
1: Hát, legúzok.
0: Jó, azt én is nagyon szeretek. Jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást neked. Az ajándék slágert Belinda Kella énekli el a hírek után. Ez a Heaven is a Place on Earth. Ha szeretne üzenni ön és a szeretteinek, akkor csörögjön bátran, vagy SMS-ezzen este 8-ig, itt vagyok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
4: Hovány csoport a világ élvonalában.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az édes burgonya kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 499 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Füzetek, tornacipő, iskolatáska, és még csak most kezdődik a lista.
8: Iskolakezdéskor gyorsan összejönnek a kiadások. Ha átmenetileg jól jönne egy kis plusz, érték

0: Tárgyaira gyorsan és egyszerűen kaphatsz zálogkölcsönt a BÁV-nál.
1: Hogy szeptemberben ne a kiadásoké legyen a főszerep.
0: Keresse fel a BÁV zálogfiókok egyikét. Részletek báv.hu. THM 19,9%-től 45,25%-ig. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT, illetve a Perun ZRT nyújtja.
2: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
3: Szervezhető, alacsony, akár 2958 forintos havidíj két szemüvegért, korlátlan lencsecserével és ingyenes látásvizsgálattal. Igen, az új Opotér Plus szemüveg előfizetéshez csatlakozva. Folyamatosan gondoskodunk látásáról. Szemüveg mellé akár egy dioptriás napszemüveg nyáron a tökéletes párosítás. Részletek a weboldalon. Várjuk üzleteinkben. Opotért.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Vizsgálják a szolnoki Gripen baleset okát. Komoly büntetés lehet, ha nem jelentik be az alkalmi munkavállalót. Erőszakosabbak a műkincsrablók. Villányi Eszter vagyok. Vizsgálják, hogy mi okozta a szolnoki Gripen balesetet. A vadászgép egy másik repülővel párban éppen gyakorlatozott, szimulált légiharcot vívtak egymással. A feladat végén hibajelzés érkezett a vezérgép fedélzetéről, emiatt landolnia kellett a pilótának, majd katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, műteni kell, de az állapota stabil, közölte az Észak-Pesti Centrum Kórház. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, a szolgálati feladataikat a készenléti gépek ellátják. Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A képviselők csütörtökön a média tanács vezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Akár 2 millió forintos bírság is lehet belőle, ha nem jelenti be a munkáltató az alkalmi munkavállalót. A NAV szerint még az üzletet is bezárhatják ilyen esetben. Arra figyelmeztet a hivatal, hogy még a munkavégzés előtt be kell jelenteni a dolgozót. Ezt akár online, mobilappal vagy a 185-ös ingyenes számon is megtehetik. Ennek ellenére még mindig sokan elmulasztják a bejelentést. Júliusban egyébként 75 ezer vállalkozás több mint 285 ezer alkalmi munkavállalót jelentett be. Erőszakosabbá váltak a műkincsrablók Európában. Az Európol jelentése szerint pörölyt, robbanóanyagot és lőfegyvert is gyakrabban használnak a múzeumfosztogatók. A hagyományos elkövetők mellett már olyanok is vannak, akik a közösségi médiában toboroznak alkalmi tolvajokat. A célpontok leginkább nemes fémekből és drága kövekből készült, könnyen értékesíthető tárgyak. Összeütközött két kisrepülő Alsó-Ausztriában. Mindkét gép lezuhant és kigyulladt, a pilóták életüket vesztették. A repülőkön feltehetően más nem tartózkodott. A baleset egy polgári reptér közelében történt, de egyelőre nem tudni, hogyan kerülhetett egymás útjába a két gép. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Baleset történt a 7-es főúton Nagyrécse közelében, két személyautó karambolozott, a 202-es kilométernél lezárták az utat, írja az Útinform. Aszfaltozás miatt az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon zárva van a 172-es jelű Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ága. Aki ennél a csomópontnál szeretett volna felhajtani az autópályára, annak a kijelölt terelőút szerint Pécs felé kell indulnia a strádán, és a következő 190-es jelű Szajk-Mohács csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az M60-ason az M6-os felé vezető oldalon, a 6-os jelű Szederkény-Bój csomópont, illetve az M6-os autópálya csomópontja között is aszfaltoznak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Egyetlen szeretett feleségemnek, Violának kérek egy számot. Szeretjük nagyon, és a Retro Rádiót is. Alpár és Soma aláírással jött az SMS. Köszönjük a bókot az ajándékslágerről. Belinda Kerlai gondoskodik. Ez a kívánság műsor.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Itt

más. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Scatman's World.

0: Retro Rádió. Nagy örömmel veszem, hogyha mesélnek a nyári élményeikről. Augusztus 24-e van, furcsa kimondani, de jövő héten indul már a suli, úgyhogy egy teljesen új korszak kezdődik. A kívánság műsorban a szeretteiknek is tudnak üzenni néhány kedves gondolatot, és közben szólnak az ajándékslágerek is. Jó estét, haló!
1: Jó napot kívánok, én József vagyok, és egy páromnak szeretnék egy számot kérni.
0: Igen, mutasd be őt is nekünk, légy szíves!
1: Karányos Éva, és én most tartok Ausztriába, megyek vissza dolgozni, és azt szeretném üzenni neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és sietek hozzá haza.
0: Jó, mikor találkoztok legközelebb?
1: Hát hét közepe vagy a hét vége.
0: Jó, akkor szerencsére nem kell nagyon hosszú ideig távol lennetek.
1: Igen, igen, igen.
0: Örülök ennek. És milyen volt a nyaratok? Volt azért idő egy kis közös pihenésre is?
1: Volt egy kicsi, igen. Volt egy kis pihenésünk, jó volt gyerekekkel, fiammal, lányommal.
0: Szuper. Kimozdultatok valahová? Kirándultatok, vagy csak otthon?
1: Igen, kimozdultunk, igen. Abaligettem voltunk, a Cseppkőbarlangban, jó volt. Kicsit.
0: Örülök neki. Kívánom, hogy hamar elröpüljön ez az idő, amit a család nélkül kell elviselni, jó?
1: Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.
0: Én is a hívásodat. Enrique Iglesias neked és a családodnak énekel ez a Rhythm Divine a kívánság műsorban.

0: 0622-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro Rádió.

0: Slágerei Retro Rádió, a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él. Ez a kívánság műsor, a Retro üzenő műsora. Halló, halló!
1: Nalla Ajsa vagyok.
0: Hello, honnan telefonálsz nekünk?
1: János Hidáról.
0: Rendben, kit szeretnél meglepni? Mondd el kérlek, kik állnak hozzád közel, kikre gondoltál ma?
1: A szerelmemre, a gyermekemre, a fiamra és a kedves szüleimre, illetve a családtagjaimra.
0: Jó, fogalmazd meg a szép, kedves gondolatokat, amiket nekik szánsz ajándékban.
1: Teljes tiszta szívemből szeretem őket, és a szerelmemnek, a páromnak pedig azt üzenném, hogy várom nagyon ide hozzám, ő tudja, hogy hol lakom, hogy hol élek. Szeretném, hogyha még ma este ide érne hozzám.
0: Jó, azt hittem hirtelen, hogy ti még nem találkoztatok egymással, csak
1: de,
0: ilyen
1: de, látói. Nem, hál' Istennek nem látói. Amúgy a szerelmem a fiam édesapja is, és Sanyinak hívják a szerelmem.
0: Ja, jó, rendben. Hogy telt a nyaratok?
1: Hát, őszintén szólva nem annyira jól, mert testileg sajnos már fizikálisan nem vagyok jól, úgyhogy ezt most nem szeretném elmondani, hogy miért. Úgyhogy Jézus, ez a helyzet.
0: Jó, nem kell részletezni, hogyha nem szeretnéd. Én mielőbbi teljes felépülést, jobbulást kívánok neked, hiszen annyit azért elárultál, hogy itt valamilyen egészségügyi probléma van a háttérben, fizikailag nem vagy teljesen a toppon, de akkor kívánok neked egy ennél sokkal jobb őszt, jó? És hát jövő nyáron meg már akkor majd egészségesen mentek kikapni.

Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Maja van itt velünk a Kívánság műsorban. Hello Izus, éppen az apukámmal jöttem el ma este dolgozni, és vezet. Gondoltam, hogy meglepném a rádión keresztül is egy slágerrel, mert mindig titeket hallgat. Itt most azt szeretném neki üzeni, hogy imádom, puszilom, és hálás vagyok neki, hogy ő az a

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Van velem egy csomó SMS-ező is, róluk sem szeretnék megfeledkezni a kívánság műsorban. Szia, kedves izós, férjemnek kérek egy dalt, hogy jól haladjon a vakolás. Nagyon szépen köszönöm neki a sok szépet és jót, amit kapok tőle. És kérném a gyermekeimnek is a zenét, Edinek, Öcsinek, Bellának és Nocinak. Üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Böbe Abonyból írta az SMS-t. Szép estét, izós, én Morról írok. Éppen dolgozom, mint személyi és vagyonőr, illetve biztonsági őr, és képzeld el, hogy ez már az 5. műszakom egyhuzamban. Szeretnék kérni egy szuper jó számot a most szolgáló kollégáknak és az egész Adient More dolgozóinak. Természetesen a Retro összes hallgatójának és dolgozójának is szólhat. Köszönettel Mosbauer Zoltán János, Morról írtam. Kedves izós, szeretnék Újhartyánba Varga Melindának egy köszöntést küldeni a születésnapja alkalmából. Jóska Tata üdvözli Szegedről. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Kedves Izabella, mi Balatonfüredről tartunk éppen haza. A férjemet szeretném meglepni. Nagyon szeretem, és köszönök neki mindent. Remélem, hogy még a következő 25 évet is együtt töltjük. Most is itt ül mellettem, ő vezet, és én szeretném látni az arcát, hogyha hallja az üzenetemet. Köszönöm, Szilvi fogalmazta meg ezt az SMS-t, hát remélem, hogy sikerül mosolyt csalnunk a szerelmed arcára. Jön a Depeche Mode slágere, ez a Question of Time, én ezzel ajándékozok meg mindenkit, akiket önök most itt az SMS-eikben felsoroltak.

Rádió. Báj Alex és a kedvesem szól a kívánság műsorban, ahol a 0-20-22-22-122-es számon érnek el. Viszont mindenképpen jeleznem kell, hogy már csak 8-ig, és hogyha valakivel ma nem sikerült beszélgetnem, vagy nem tudtam felolvasni az SMS-ét, mert abból bizony nagyon sok érkezik, és onnan csak csemegézni tudok, akkor szeretném, ha ebből nem lenne sértődés. Holnap este 6 órakor is szeretettel várja önöket a kívánság műsor, és akkor is él majd a 0-20-22-22-122-es szám. Kedves Izabella, én Ágoston vagyok. Nikinek szeretnék küldeni egy szuper jó számot. Azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Kedves Izós, én a mezőgazdasági dolgozóknak küldenék egy dalt, mert hogy én is az vagyok. Éppen mész iszapot szórok a földekre, és szeretnék kérni egy számot minden mezőgazdaságban dolgozó embernek. Azt üzenem nekik, hogy kitartás. Báj Alex és a kedvesem szól a Retro Rádióban, ahogy mondtam. Ez az én ajándékom azoknak, akiket önök most itt az SMS-eikben fel.

Gerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenet még feltétlenül belefér a kívánság műsorba. Aztán utána jön egy tartalmas beszélgetés, indul az Abaházi Presszó, és mi holnap este 6 órakor találkozunk legközelebb. Liechtenstein Zsófia a következő, aki megkeresett. Zsófi, milyen szép neved van. Azt írja, anyukámmal a kékestetőn vagyunk ebben a pillanatban. Szeretnék kérni magunknak egy szuper jó számot. Köszönjük szépen, és csodás estét neked, Izabella, illetve minden retro hallgatónak. Sziasztok, Marcsi vagyok, Verpelétről írok. Nevelőapukámnak, Péternek, és édesanyukámnak, Mariannának szeretnék üzenni. Köszönöm, hogy segítettek ma, és nagyon szeretem őket. Szervusz, kislányom a Diát lepném meg, illetve szóljon még a következő dal férjemnek, Bélának is, akik éppen a cefrének valót vágják össze, és nagyon-nagyon cukik, és én nagyon szeretem őket. Viki fogalmazta meg az SMS-ét, és aztán a 0620-22-22-122-re küldte. Az ajándékslágerről Sandra gondoskodik. Ez az In the Heat of the Night a Retro Rádió kívánság műsorában.

Gerei Retro Rádió. Két utolsó SMS fér már csak a ma esti kívánság műsorba, akivel ma nem sikerült kontaktust teremteni, ne szomorkodjon, csörögjön vagy SMS ezzel holnap. Hello Ízós, kedvesen Gusztávnak szeretnék kérni egy szuper jó számot. Üzenem neki, hogy csodás volt a közös nyaralás. Szervusz Izabella, Tamás vagyok, feleségemnek Anitának üzenem Sóskútra, hogy szeretem és imádom, közösen festjük éppen az új otthonunkat, készülünk a beköltözésre. Hát nagyon boldog életet akkor nektek ebben a vadonatúj lakásban vagy házban. Remélem szuper jól sikerül a festés. Örülök, hogy ti is itt vagytok velem a kívánság műsorban, ahol viszont most szerepcsere, jön Abaházi Csaba, az Abaházi Presszó a Kozomboliszsal kezdődik.

0: megmutatni a ma esti kívánság műsorban is, hogy néha tényleg jobb adni, mint kapni néhány kedves gondolatot és egy szuper jó ajándék retro slágert. Holnap folytatjuk, puszi! Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne kockáztass! Kuríts egy nagyot a Suzuki-val! Ha a szeptemberi nyílt hónapban vásárolsz új Suzuki-t, akkor visszanyerheted a vételárát. Mondom újra, visszanyerheted!
3: Válasz gazdagon felszerelt vitarát már 7,5 misitől, vagy Escrost már 7,99 misitől. Suzuki.hu.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
6: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
7: Vissza az iskolába, vissza a Skechers márkaboltokba. Augusztus 21-e és 31-e között országszerte iskolakezdési ajánlatunkkal várunk, ahol 30% kedvezmény jár minden gyerek cipőre. Látogassatok el a Skechers márkaboltokba, fedezzétek fel a legújabb gyerekmodelleket, és tapasztaljátok meg a Skechers márkabolt élményt. Induljon kényelmesen a tanév! Skechers márkaboltok!
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 280 g-os füstli csomagja 28% kedvezménnyel csak 799 forint. Mindig Aldi.
10: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
11: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
10: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35

0: Év 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első fele. Nem talált bajt a fogyasztóvédelem a vizsgált tanszereknél. Hővédelmet kapnak a sorompók. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma kapják meg a rászoruló családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első felét. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalja vagy kézbesíti a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kell benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A férfi kábítószer hatása alatt menekült, miután egy motoros rendőr igazoltatta Tihanynál augusztus 20-án. Meg annyi közlekedési szabályt szegett meg, kerékpárúton közlekedett, a tilos jelzés ellenére áthajtott a vasúti kereszteződésen. Neki ment egy rendőrautónak, és a gyalogos rendőrök felé vette az irányt, egyiküket el is sodorta. Még lövéseket is leadott a hatóság a kocsi kerekeire, végül aztán Balatonfüreden egy villanyoszlop állította meg a férfit. Mesterséges intelligenciával működő kamerákat vetnek be az erdőtüzek ellen Horvátországban. A tűz korai észlelését segíti a rendszer. Most 50 új kamerát szereltek fel 25 helyszínen, főképp természetvédelmi területeken. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam járt már itt, akkor is gondolatébresztő mondatok hangzottak el, és valószínűleg most is így lesz. Szász Máté a vendég, töltöm az italt, indítom a zenét, és

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendégem van ma az Abaházi Presszóban. Szász Máté, nagy szeretettel üdvözöllek.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok.
1: Ha kell titulus, akkor mondom. Biológus, a Színlap Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója. Múltkor egy olyan könyvről meséltél, amiben azt írtad le, hogy mindenféle kencefickék, amiket az ember magára ken, abban annyi méreg van, ami aztán végül bekerül a szervezetünkbe.
2: Hát még emlékeztek ezek szerint.
1: Volt egy csomó kérdésem ezzel kapcsolatban, de most az a... mert próbáltam végig gondolni az életemet, hogy azóta változott-e valami, tehát hogy mit kenek magamra, meg mit nem kenek magamra. Mondjuk én előtte sem sokat kentem, de ettől függetlenül mondjuk tusfürdőt használtam, meg nem
2: tudom. Így könnyebb, igen.
1: És akkor azt használok most is. Tehát, de volt egy időszak.
2: De legalább van bűntudatod, nem?
1: De képzeld, hogy volt egy időszak, és az a beszélgetésünk után volt, nem mondom, hogy van összefüggés, de utána volt, amikor azt mondtam, most nem tusfürdővel, hanem szappannal tisztálkodom. Hát annyira már régen volt kiszáradó a bőröm, mint a szappantól, de lehet, hogy rosszat választottam, nem tudom.
2: Nem, a kemény szappanok szárítják a bőrt, én főzetek szappant magamnak egyébként. Van egy idősebb hölgy, akinek van egy kis kézműves szappantgyára, és mint negyed évente veszek egy 15 darab szappant, és ez nem szárítja a bőrt.
1: Na de hogy azért mondtam most ezt a példát, hogy van-e bármiféle visszajelzés ilyenkor? Igen. Tehát valószínűleg nagyon sokan olvasták, nagyon sokan elrettentek, mondták el, hogy figyelj, tök jó, hogy ezt leírtad, mert azóta ezt meg ezt a krémet én nem használom, nem kerem magamra, azóta szebb vagyok, jobb vagyok, egészségesebb vagyok, nem tudom. Tehát van-e ilyen visszajelzés?
2: Nagyon meglepett a visszajelzés, hogy először is, ami igazából az elmúlt két napban szembesültem azzal, én még így nem jártam, ez az első könyvem, és amikor én ezt a témát kiválasztottam, én nem gondoltam, hogy ez egy sikertéma lesz. Nekem ez a témám, tehát én nem azért erről írtam, mert sikerkönyvet akartam írni, hanem mert engem ez érdekel. De most volt először az, hogy tegnap, nem tudom, a Mon Parkban rám köszöntek az emberek így a folyosón, meg a mozgó lépcsőn, ma a patikában bemondtam volna a nevemet, hogy megkeressék, tudod, és mondta a patikus, hogy köszönöm szépen, ismer, mert olvasta könyvet, stb. És kérdezett. És ezek azért esnek jól, mert egyrészt látom, hogy komolyan veszik, másrészt azt is látom, hogy nagyon sok az iparágból, tehát a kozmetikai iparból nagyon sokan keresnek meg. És amikor én megírtam ezt a könyvet, akkor hozzáértő barátaim figyelmeztettek, hogy egy picit én most, hogy mondjam, keresztbe bicikliztem egy erős iparágnak az utcájában, és hogy lehet, hogy ez nem volt egy bölcs döntés. És én meg pont az ellenkezőjét láttam, nagyon, hát mondjuk így tucatnyi kozmetikai cég keresett meg, akikben egyébként benne volna a szándék, hogy letisztuljanak ezen a piacon, csak ugye a piacnak az öntörvénye az, hogy ha te vagy az egyedüli tiszta, akkor nem jársz jól.
1: Igen.
2: És ez egészen odáig, tehát ma is volt egy ilyen ez kapcsolatos megbeszélésem, már vannak olyan cégek, akik azon gondolkoznak, hogy iparági tömörülést hoznak létre azért, hogy tisztább szabályok szerint játszanak.
1: A könyvet hatására?
2: Igen, illetve volt.
1: Ez siker?
2: Konkrétan van olyan gyártó, akik megkerestek, és elmondták azt, hogy először ezt támadásnak vették ezt a könyvet, aztán rájöttek, hogy igazából ezek fontos témát feszegetnek, és elmondták, hogy a könyv hatásra döntöttek úgy, hogy az összes műanyag flakont lecserélik, és általának kizárólag üvegcsomagolásra, tudják, hogy drágább, tudják, hogy nehezebb. Viszont úgy biztos, hogy nem fog beoldódni a BPA, meg a ftalát, meg hasonló, és ezt ennek tudhatják be. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos volt. De én nem őket akarom elérni egyébként, nem, hogy a gyártók is nagyon fontosak, én az édesanyákat akarom elérni. Azért akarom az édesanyákat elérni, mert most mi úgy nagyjából egy korosztály vagyunk. Bocs, hogy ezt mondom, az, hogy most milyen sampont használsz, tehát figyelj, mi már megkaptuk az expozíciót, tehát azért, amiket mi használtunk, nem tudom hány éves korunk óta, kőolajszármazékokkal zseléztük a hajunkat, meg nem tudom, micsoda, szívtuk azokat a szart, meg a rettákat, már bocsánat. Igen. Tehát, hogy mi már azért kaptunk elég komoly dózist. Tehát ez kicsit olyan, mint a csokamájolaj, valószínűleg ez bennünk van, ez már dolgozik, még lehet javítani rajta, de azért megkaptuk az expozíciót. Az én szándékom nem a mi korosztályunknak a úgymond megmentése, hanem a most 3-5 éves gyerekeknek, akik még nem kaptak ekkora expozíciót, akiknek még a szervezete relatíve egészséges, akiknek az édesanyja most erre odafigyel, felveszi a kesztyűt és talál alternatívákat, akkor ez a komplett generáció megúszhatja. Nekem ez a célom.
1: Ez akkor a nagy cél, meg, tehát, hogy nyilván az ember van ez a mondás, hogy nagyot kell álmodni ahhoz, hogy ez sikerüljön, meg édesanyám kórházi dolgozó volt, és az volt kiírva, röntgen asszisztens volt, és az volt kiírva, hogy a lehetetlent azonnal tudjuk teljesíteni, a csodákra kicsit várni kell. Ez egy kicsit nekem ilyen lehetetlen, vagy talán inkább a csoda kategóriába tartozik ez, hogy nekem akarod menteni a 3-5 éves korosztály.
2: Nekem ez a vágyam, nekem ilyen nyílős gyerekeim vannak, nekem ez a vágyam. És ezzel indultam el, ezzel a könyvvel, ennek a vágynak a megoldása felé, és úgy voltam vele, hogy teszek egy próbát, voltak, akik azt mondták, hogy ez erre nem készült fel ennyi a társadalom, voltak, akik azt tanácsolták, hogy ilyen ijeszgetős témákban ne fogjak bele, mert az emberek nem szeretik az ijeszgetést, amúgy nagyon szeretik, viszont mégiscsak ez az ügy, amit meg kell oldani. Tehát nem tudok más problémát választani, ez a probléma áll velem szemben. Azért szeretném elérni a fiatal édesanyákat, mert nagyon pozitívak a tapasztalatok. Azt látom, hogy ehhez azért kell egyfajta nyitottság, és kell egy aggodalom. Tehát kell ez az aggódós, hogy mondják, mindset, tehát a beállítottság. Igen. És ez az édesanyákra jellemző. Én is nézem az igazság, hogy mielőtt apa lettem, én egy nagyon bátor csávónak gondolom, magam most így utólag. Amikor apuka lettem, akkor kezdtem el igazán aggódni. Tehát ha nincsen gyereked, ha csak magadért aggódsz, az egy egészen más tématerület. És az anyukák, hál' Istennek, nagyon érzékenyek erre a témára, és nekem én azt gondolom, hogy az emberek hajlandók változtatni. Nem igaz, hogy az emberek nem változnak, de az emberek változnak, csak van egy feltétele, hogy meg kell értsék, hogy új helyzet van. De az emberek akkor változtatnak, ha új helyzet állt elő. Ha nincs új helyzet, minek változtassanak? Tehát az én feladatom azt megértetni velük, hogy új a helyzet. És ebben a helyzetben az az új, hogy soha a szervezetünk ilyen behatást még nem kapott. Ezt nem tesztelték senkin még. Külön-külön az egyes vegyszereket, hogy hatásokat tesztelték. De ezt a tömeget, amit mi kapunk, az a 163 különböző kemikália reggel 10-ig egy nőnek az arcbőrén. És ezt ebben a kombinációban senki nem tesztelte, és amit mi a diagnosztikai oldalon, tehát már a túlvégen látunk. A cég, akit képvisel a színában, az évi 20 millió laborvizsgálatot végez itt Magyarországon. Évi 20 millió. Irgalmatlan mennyiség adat. És ami ebből kibontakozik, az semmiképpen nem optimista. Tehát nem tudok mást tenni, mint hogy ütöm a dobomat.
1: Épp most tartsunk egy rövid szünetet, mert ezzel kapcsolatban még szeretnék kérdezni, de aztán majd rá fogunk térni az új könyvedre, mert mégiscsak azért jöttél. Rövidesen folytatjuk. Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszó.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetek, ugye volt már egy korábbi beszélgetésünk, ahol azokról a... vagy arról a könyvről beszéltél, amiben azokról írsz, azokról a kozmetikumokról, meg tele vannak mérgekkel. És most te mondtad ki a szót, hogy ijesztgetésnek hívták, és mondtad, hogy tulajdonképpen felfogható így is. Na de hogy kínál-e megoldást, vagy valami alternatívát, hogyha nem ezt, akkor viszont mit? Mert hogy reggel 10-ig a nők hányfajta?
2: 163-168
1: mérget kennek magukra. Ha ezeket elhagyják, de ettől függetlenül mégiscsak valamivel kenegetni szeretnék magukat, akkor mivel? Vagy az a cél, hogy ne kenegessék? Nyilván nem.
2: Nem, hát ugye azt két dolgot kell megérteni. Ez a fajta vegyi káosz, ez gyakorlatilag az elmúlt 30 év termése.
1: Igen.
2: Tehát egy ember öltő alatt ezerszeresére nőtt az iparban felhasznált vegyszereknek a száma, tehát a sokfélesége. Naponta 7 új vegyületet engedélyeznek. Ez korábban nem volt. A nagymamáinknak is volt bőre, meg a dédmamáinknak is volt bőre, és ők is ápolták a bőrüket. A másik, amire mindenkinek szeretném felvinni a figyelmét, hogy a bőr is az is csak egy szövet. Az éppen, mint egy izom, vagy egy ín, vagy egy ízület, vagy egy csont. Tehát annak van egy keringés, és a tápanyagokat belülről kapja. A földi giliszták óta a törzsfejlődésben nem kívülről emész. Tehát nem, már a földi giliszták sem kívül emésztek, bocsánat. Tehát nagyon kevés olyan élőlény van, amely kívül emész. Tehát nekünk nem a bőr felszínünkön kell táplálkozni. Én sem úgy eszem a kenyeret, hogy belenyúlok. A zsákba ott tartom a kezem, és felszívom rajta. Tehát a bőr az egy barrier. Annak az a feladata, hogy zárjon. Minél többféleképpen kezeled, minél többfajta kemikáliát alkalmazol rajta, annál jobban fellazítod ezt a barrier funkciót, annál szárazabb lesz, annál repedezettebb. Én azt látom, nekem is van 10 éves lányom, és azt látom, hogy a reklámok miatt nagyon szeretik enni az arcát, imádja a sminket, imádja ezeket a pakolásokat, gyönyörű volt a bőre 12 évesen, már megvett ezeket az arcmaszkokat, mert látta a született feleségekbe, hogy egy igazi nő a medence partján arcmaszkkal az arcán fekszik.
1: Jó, de és csak a film.
2: Ez így van, csak az a probléma, hogy elkezdik fiatalon használni ezeket az eszközöket, és emiatt intoxikálódik a bőrük, emiatt a bőrük nem lélegzik, megváltozik az anyagcserén, megváltozik a szerkezete, ezeknek hormonhatása van, ezek hatnak a gyulladásos folyamatokra, hatnak a bőr mikrobiomjára, stb. És emiatt elkezd a bőrük tönkremenni, elkezd vékonyodni, elkezd kiszáradni, és megjelennek a repedések, a gyulladások, a pattanások és a ráncok, és akkor már muszáj lesz ennyi fajta krémet használnia. Tehát igazából ők tinédzser korukban egy nagyjából egy évtized alatt kialakítanak egy olyan krónikus bőrleépülés, egy atrófiát és egy olyan krónikus gyulladásos állapotot, amit utána muszáj elfedni, hogy másnap ki tudjanak menni az emberek közé, mert amúgy rettetesen néznek ki az arcukat.
1: És amivel elfedik, az is ugyanolyan
2: mérgező. És ez fenntartja, ez pont. Hát gondold el, hogy ezt el szoktam mesélni, volt egy kávézó, nagyon szerettem járni, és ott a hölgyet, aki felszolgált, Fantomasznak hívtuk, mert olyan, tudod, ez a gumiárac volt az arcán gyakorlatilag, tehát olyan vastag volt az alapozója, hogy úgy lehetett lehúzni, mint egy gumicsizmát gyakorlatilag. És de emlékszem, tudod, a régi francia filmre. Fantomas.
1: Luigi Funi.
2: Fantomas. És ő mondta el, hogy ő nem meri, tehát ő nem fog megélni soha. Tehát a szemetet nem viszi le egy komoly smink nélkül, mert annyira rossz állapotú már a bőr. Persze, mert gyerekkor, tehát amikor lefedi a bőrt, egy olyan vegyszerekkel, olyan kémiai koktélok, ami több száz vegyanyagot tartalmaznak, amelyekről tudjuk, hogy gyulladásokat keltenek, és az ott folyamatosan a nap 18 órában szívódik föl, az év 360-valahány napján, akkor semmi jót nem remélhetünk. És a 101. arcnemosó tonik sem fogja a dolgot megoldani. Ezt kell elkerülni, és ezért szerintem, hogy a fiatalokhoz, tehát a gyermekekhez kell eljutni, akiket ez nem érdekel, tehát az édesanyákot kell megszólítani, hogy a gyermekek...
1: gyerekkorban igen, még nincs az a vágy, hogy hú, de bekenném az arcom, vagy a bőröm.
2: Ne kezdjék el, vagy később kezdjék el, vagy figyeljenek oda a mennyiségre. És ugye kérdezted, hogy van-e megoldás?
1: Hogy van-e alternatíva? Hogy tehát, ha mindenképpen kenegetni kell, vagy szeretnénk az arcunkat, akkor...
2: Igen. Hogy ne lenne alternatív? Egyrészt vannak naturkozmetikumok, másrészt egész egyszerűen meg kell érteni, hogy a mennyiség, amit most elkezdtünk használni, az teljesen irreális, az teljesen fölösleges. Én is, hát nézd, több iskolát végeztem, meg egyetemet végeztem. Az én időkor, én koromban a lányok akkor is tehát használtak rúst, meg nem tudom, valamit a szemükre, a szemhéjukra föltettek, de nem volt ez a... Tehát, hogy akkor egy esküvőre, és minkeltek ki úgy még ki magát egy lány, vagy egy komolyabb estére, mint ma a hétköznapi, úgymond trágyahordós egyszerű sminkje. Egész egyszerűen megváltozott a közfelfogás, és azt hisszük, hogy ez az elvárás. Nem, ez nem az elvárás. És szóval meg szoktam kapni Facebookon a kommenteket, hogy ez egy igényesség. Nem, nem, az intoxikáció nem az igényességnek a forrása. És igen, az emlősök testét szörfedi mindenkiét, és pórusaink is vannak. És azt, hogy az embernek a bőrén vannak pórusok, az egy természetes jelenség. Ez nem kell szégyelni, és nem kell levakarni őket, és nem kell eltömíteni őket, azért ne látszódjanak. Tehát egy fölösleg, teljesen fölösleg, egy nem létező elvárásnak próbálunk megfelelni, egy krónikusan toxikus módszerrel. Ez nem fenntartható.
1: Át fogunk térni az új könyvedre, hiszen amikor legutóbb itt voltál, akkor mondtad, hogy ez egy sorozat első része.
2: Igen.
1: Hány részes a sorozat?
2: Három részes a sorozat, és most kedden, jövő kedden jelenik meg a második rész.
1: És én már azt láttam, ahogy beírom a neved, már
2: igen.
1: Kiadja a kiadót,
2: igen.
1: Hogy előrendelhető, és novemberben? Novemberben jön a harmadik része?
2: Nem, januárban jön a harmadik, mert azóta egy nagy regényt is elkezdtem írni, ez egy kalandregény, az egészen más, és az jön novemberben.
1: Jó. Digitális fenevadak, ez a legújabb, igen. Ez a friss, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Köszönöm. Rövidesen Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az a

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetünk, és arra is emlékszem, hogy amikor beszélgettünk, és mondtad, hogy a következő majd a digitális fenevadak lesz, és akkor mondtál róla egy-két szót, akkor azt mondtam, hogy na erre... Igen. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Nem úgy, mintha az előzőre nem lettem volna, de hogy ez korunk egyik legnagyobb problémája, hogy... Mária, most ezt fel fogom olvasni, csak hogy a hallgatók is értsék. Az emberi agy egyszerűen nem áll készen a 21. századra. Tehát, hogy ez az egy mondat olyan, hogy mi van? Uh-huh. Tehát, hogy...
2: Ez így van. Olyan, tehát a 21. század egy olyan információs robbanást, egy olyan forradalmat hozott számunkra, amire az evolúció egyszerűen nem képes. Tehát ilyen léptük a változáson, nem vagyunk képesek. Ez úgy kell, tehát gondoljunk úgy az Spongya Bob, kedvenc színészem, egyik reggel elkiáltotta magát, hogy az agy a legfontosabb izom. És én ezzel egy neurobiológusként egyetértek. És gondold el azt, hogy mondjuk, amikor a 2000-es években, amikor az internet megjelent, akkor a Berkeley-nek a munkatársai megpróbálták megbecsülni, hogy a világon mennyi adat keletkezik egy évben, egy egész évben. És akkor arra jutottak, hogy ez a nagyjából 1-2 exabyte, az 1 exabyte az 1 milliárd gigabyte, mindegy, 1-2 egység, jó? Ez volt az éves. 12 évvel később az IBM munkatársai megvizsgálták, és arra jutottak, hogy napi 2,5. Uh-huh. Tehát ami 12 évvel korábban évente volt 1-2 exabyte, abból lett napi 1-2, napi 2,5 exabyte.
1: És ez naponta most, több, mint akkor
2: évben, és ez most napi 400 exabyte. Az azt jelenti, hogy 10 év alatt eljutottunk odáig, hogy az emberiség naponta több adatot fogyaszt, mint amit korábban 10 évvel korábban egy évben. És hát azért gondolj bele, hogy gyakorlatilag amíg, tehát én 2000-ben írtam az első diplomamunkámat. Tehát míg én az elmúlt 20 évben eljutottam a 30. diplomámig, addig gyakorlatilag az emberiség 400-szor több adatot fogyaszt naponta, mint korábban évente.
1: De ez nem jelenti azt, hogy még mindig tart az evolúció és fejlődik az agyunk?
2: Az evolúciónak, ugye van, az evolúcióban, tehát a szervezetek akkor, az élő szervezet akkor képes alkalmazkodni, ha van rá ideje, és tud változatokat generálni, uh-huh. és meg tudja versenyeztetni, hogy melyik az életképes változat. Ebből itt nem lesz evolúció, mert ennyi időnk nincsen. Tehát az, hogy a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint amire az evolúció képes. Ilyen rövid léptékű evolúciót nem ismerünk jelenleg. Hát ki fog derülni, mert mi vagyunk az alanyai, de szerintem nem ez lesz a megoldás, de a mostani generációk egészen biztosan ebbe bele fognak rokkanni. És erről szól a könyv. Gondolj bele, hogy az agyunk, tehát egy átlag ember naponta 30-35 ezer mikrodöntést kell, hogy hozzon. Mikrodöntést. Ott van, ennek a jelentős részét a telefonodon teszed meg. Uh-huh. Ezek nem tűnnek bonyolultnak, az applikáció között váltogatsz, menüpontokba mész be, aktiválsz funkciókat, inaktiválsz funkciókat, kilépsz, átlépsz, átváltozsz, stb. Ez nem tűnik nagynak, de az agyad számára ez egy döntés. Ez ugyanolyan, mint hogyha mondjuk fölemelnél egy kis bevásárolszatyot, egy kicsikét. Ehhez hozzá vagy szokva, de napi 35 ezerszer kéne felemenned a bevásárolszatyot, leszakadna a karod. És ez történik jelen pillanatban az egyik pillanatra a másikra. És ennek látjuk a következményeit. Megváltozott a viselkedésünk, megváltozik az agy anatómiája, épp átalakulóban van az agy anatómiája. Ezt nemrég tudjuk, hogy valami hihetetlen gyorsan, tehát hogy 3 hónap intenzív internet használat után látható anatómiai elváltozások alakulnak ki az agyban. Látjuk, hogy megváltozik a családhoz fűződő viszony, az önképünk, megváltoznak a kapcsolataink, megváltoznak a szexuális preferenciáink, megváltozik a párkeresési képességünk, a társadalomba való beilleszkedésnek a képessége, és megváltozik a teljes agyi hormonális rendszer. Tehát az emberiséget az oxitocin szervezte olyan emberiségét, tehát civilizációvá, ez egy nagyon fontos agyi hormon, ami a kötődésnek a hormon és az összetartozásnak a hormonja, ez drasztikusan lecsökken, és a helyét átveszi a dopamin, amire korábban egyáltalán nem volt példa. Tehát olyan mértékű, teljes átforgatjuk az agyunkat úgy, hogy gyakorlatilag ez senki nem tesztelt, nem volt beta tesztelés ennek. Erről szólunk.
1: Sosem gondoltam volna, hogy az agyat azt túl lehet terhelni. Tehát mindig azt gondoltam, hogy ha használom az agyam, akkor az olyan, mintha az izmaimat használnám, tehát hogy attól fejlődik.
2: Ez így van. Ez úgy van, hogy az agynak az, igen, tehát először is az agynak azok a területek, amiket ha use it or lose it, ugye így mondják, tehát hogyha egy területet intenzívebben használsz, nyelveket tanulsz, megerősödik, ha nem használod, akkor elgyengül. Ez majdnem, hogy minden esetben igaz, de igazából itt is igaz. Ugye gondolj bele, hogy 35 ezer döntést hozunk meg, ezek mikrodöntések, ezek egybites kérdések. Yes or no, igen vagy nem. És ehhez optimalizálódik az agyunk, és kialakul egy úgynevezett döntési fáradtság. Ez azt jelenti, hogy a napi 35 ezer indiferens kis pici döntésben az agyad elfárad, és ezért a nagy, komoly felfogás és megértést igénylő szituációkban már nem megy bele, mert ehhez már nincsen energiája. Ha 35 ezerszer felemelsz egy üvegpoharat, akkor már nem fogsz nagy súlyt felemelni, mert már fáradt vagy. És ennek látjuk a neuroanatómia elváltozását és a következményét. Kialakul a döntési fáradtság, és töredezik, fragmentálódik a figyelem. Ezért van az, hogy ma az emberek a videókat 5-7-8-10 másodpercig nézik, igen, és utána váltanak. És egyre többen jelzik, és a kutatások is ezt mutatják, hogy nagyon nehéz egy egyoldalas printelt összefüggő szöveget elolvasni, és értelmezni, az emberek már kiszállnak belőle, mert ez nagyon hosszú. Őszintén szóval, nem tudom, hány évesek hallgatják ezt a műsort. De mindenki tegye a szívére a kezét, amikor hétvéd után 2-kor érkezik egy ilyen hosszabb e-mail, megnyitod, és hogy legörgetsz, és látod, mondjuk ez két oldalnyi. Akkor visszazárod az e-mailt, megjeld olvashatlanként, és hogy hát ez most nagyon hosszú. Én ezt most nem olvasom már, és neki állsz, hogy ezeket a rövid kis jelentéktelen pikpak e-maileket megválaszolni, mert az agyadat erre optimalizálod a sok mikrodöntéssel.
3: Hihetetlen, hogy ezt most szembesítettél vele, hogy hányszor mondom, hogy ez nekem most túl hosszú, most mutatok itt a presszós lányra, a kolléganőre, aki szerkesztő, és küld nekem anyagot, hogy ezt most olvasom át, mert szerint ebből lehetne műsort gyártani. És akkor én sokszor mondom, hogy ez rövidítsd le, mert ez túl hosszú erre, és mindig az időre hivatkozom. De akkor ez tulajdonképpen ez rajtam már tetten érhető, mindez, ez amiről most beszélsz. És folyamatosan
2: csökken. A fókuszált figyelemnek az ideje, nagyon könnyen vizsgálható. És pár éve megjelent az a hír, hogy az aranyhal szintjére jutottunk le, ilyen 6-9 másodpercre. Tehát 6-9 másodpercre tovább az emberek többsége nem tud fókuszáltan egy valamire figyelni. Ez a 25-ben újabb publikációk szerint már lement az alá is, 4-5 másodpercre. Tehát az aranyhalak jelenleg jobbak nálunk. Ezt én egyébként a munkakörnyezetemben látom. Látom a meeting környezetben, hogy mennyire nehéz egy csapatot összetartani. És abszolút látom a mindennapokban. Az emberek azáltal, hogy kevésbé, ugye ez hat a társadalmunkra is, ez hat egymásra is. Csak gondolj arra, hogy amikor elmész egy étterembe, és megnézed, én pont most voltam Horvátországban egy fantasztikus, csodálatos hotelben a feleségemmel, mi fönt hagyjuk a telefon, mi nem hozzuk le az ebédlőasztalhoz. Így volt lehetőségünk megnézni a többi embert. És döbbenetesen látom, hogy gyönyörű szép fiatal párok ülnek egymás a szemei romantikus asztalnál, és a telefonjukat nyomkodják. Nem tudnak egymással beszélgetni, mert az fókuszáltan oda kell figyelni a másikra, és az agya ezt már nem bírja. Ki van fáradva. De ennél vannak sokkal nagyobb problémák is. Tehát, illetve más jellegű problémák is. Az agy az elsorvad, olyan területek, amiket nem használsz, az elsorvadnak. Ha ez gyerekkorodban kezdődik meg, ugye mi azért használtuk az agyunkat az analóg világban.
3: Igen.
2: De amikor ma egy 6 éves gyerek...
3: Nem mindenki, de...
2: egyébként bármennyire is furcsa, akik nem használták, még azok is jobban használták, igen, mint a mostani fiatalok. De amikor most egy 6-8 éves fiatal telefont és személyes képernyőt kap a kezébe, és elkezdi erre rátanítani az agyát, ami még nagyon plasztikus, még nagyon-nagyon alakítható és képlékeny, akkor ez az ember, ennek az embernek az agyában nem fog kialakulni az a képesség, hogy absztrakt módon gondolkozzon, megértsen nagyobb koncepciókat, hanem így tudod, pörget tartalmak, egy-két másodperces jeleneteket fog tudni értelmezni az agya, és azon kívül nem alakul ki a memória képessége. Kérdezd meg, várd meg, amíg a gyereked egy órán keresztül pörgeti a telefonját, és utána kérdezd meg, hogy miről volt szó a telefonban. Mit néztél? És nem fog tudni egy dolgot visszaidézni. Fogalma nem lesz. Mert egész egyszerűen az agyunk úgy viselkedik, hogy ez a kognitív outsourcingnak hívják a neurológusok, hogyha tudod, hogy valami a felhőben el van ment, azt nem jegyzed meg. És ezt már most a szakemberek kongatják a vészharangot, hogy az agynak azok a területek, amik a memória kialakulásait és a bevésődésért felelősek, hippokampusznak egyes területei, azok sorvadnak el, már a fiataloknál. Ha fiatalon elsorvad, Jelenleg úgy tudjuk, hogy ez nem építhető vissza.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy ez visszajöhet, de nem.
2: Nem. Mm-hmm. És ez a nagy különbség, ha az izmodat nem használod egy pár évig, és elsorval, utána lemész, még 70 éves korban is tudsz izmot építeni, de úgy tudjuk, hogy agyat nem. Most jelenleg így tudjuk. Mm-hmm. És ez azért nagyon nagy probléma, mert ez már 3 hónap alatt kialakul. Volt nemrég egy kutatás, ahol azt csinálták, hogy egyetemisták kaptak ilyen VR szemüveget, amin keresztül, amiben volt beépített GPS. Mm-hmm. Tehát nekik a közvetlen környezetükben sem kellett tájékozódniuk, mert mindenhol mutatta nekik ezt az okos szemüveg, ami nem csak ugye a parlamentben van, hanem parlamenten kívül is használják. Vannak ezek az okos szemüvegek, és mutatják, hogy merre kell kanyarodni, hol van az ABC, és a többi. 3 hónap használat után a résztvevők agyában azok a területek, amik a helymemóriát, tehát a lokációs memóriát elsorvadtak. 3 hónap használat után.
3: Akkor ez is igaz, rám régen tudtam az utcaneveket. Hát nyilván azért is, mert gyalog mentem, és mindig felnéztem, de amióta autóval megyek, és mindig bekapcsolom, hogy jelezze a trafipaxot.
2: Tehát kiegyez ma meg utcaneveket? Senki. Az én apámnak bemondtál egy utcanevet, és fejből elmondta. Tehát végigmondta az útvonalat, hogy hol merre kell kanyarodni. Igen. Mi lementünk, még az autópályák előtti és a GPS előtti időszakban, mi lementünk az 1002-essel úgy Görögországba, hogy apám itt a konyhaasztalnál megnézte a térképet, megtanulta, és kitett Görögországba a megfelelő kempingnél.
3: Fejből lenyomta. És nem tévedtettek el egyszer sem.
2: Tehát ezzel azt mondjuk, melyik bolygón vagyunk. Tehát csak mondják, hogy balra kell kanyarodni.
1: És mi el is fordulunk.
2: Igen. És előfordulunk balra, és nem gondolkozunk, hogy miért, mert a GPS jobban tudja. És ez minden szempontból így van. És ez nem csak tehát hogy ezeket a kognitív képességeket alakítja át, hanem ennek az egész társadalmunkra óriási hatása van. És a család szerkezet fel fog bomlani.
3: Kis szünet, és aztán jön a miért csináljuk kérdés, jó? Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Máté a vendég, a Digitális Fenevadak című vadiúj könyv szerzője. Miért csináljuk? Tehát, hogyha most azt mondod, hogy nem, nagyon rosszat teszünk az agyunkkal azzal, amit most jelenleg teszünk, hogy folyamatosan nézünk valami képernyőt és videókat a telefonunkon. Miért csináljuk ezt? Tehát mi vesz minket arra rá, vagy ki vesz minket arra rá, hogy mi ezt csináljuk az agyunkkal?
2: Mi, hogy a retro rádióban vagyunk, aztán mindenki ismeri azt a dát, hogy I can get no satisfaction. Igen. Ez megvan. Erről szól a dolog. Onnan kezdeném, hogy igazából egy gyarmatosításnak az áldozatai vagyunk. A világ, a civilizáció, azóta nagyhatalmak időnként összeülnek a térkép körül, és megbeszélik azt, hogy mit kell gyarmatosítani, miért. És volt időszak, amikor a tengeri átjárókat ment a harc, volt, amikor a rabszolgákért, volt, amikor a földterületekért, volt, amikor az olajért ment a harc, és már minden gyarmatosítva van. És amikor legutóbb a térkép köré gyűltek ezek az emberek, akkor rájöttek arra, hogy a gégitestek messze vannak, de van egy terület, ami gyarmatosítható, és ez az emberi agy. És elindult a figyelemgazdaság. Ugye arról van szó, hogy egy átlagember napi 5-6 órán keresztül pörgeti a telefonját, van a Földön 4 milliárd felhasználója ezeknek a social media fiókoknak. Ezt összeszorozott egy igen tekintélyes mennyiségű figyelem. Ez a figyelem marketing célokra értékesíthető. Ez maga az erőforrás. És ezért megy a harc. Te igazából az árucik vagy. Ugye, ha egy szolgáltatást ilyen kapsz, akkor te voltál gyakorlatilag az árucik. És a figyelemgazdaságnak az a lényege, hogy ezek a platformok, social media platformok, TikTok, Facebook, stb. Társkereső platformok, játékplatformok, ezek mind ugyanazért a figyelemért versenyeznek, és klasszikus, amit az olajért folytatott harcban, hogy ezt egymás előtt tudjuk elvenni, te jobbnak kell lenni, mint a másik, ezért ki kell alakítani függőséget. Ezeket a platformokat, és ezt most már főleg, nem tudom, hallottátok a tegnap előtti híreket, hogy a Meta egy irgalmatlan 1400 milliárdos pernek nézelébe, ez irgalmatlan kemény összeg. Ez azért van, mert nem olyan régen elvesztett az első gyakorlatilag ilyen signature perét, ahol kiderült, ahol az összeg, tehát maga a perérték nem volt nagy, de a nyomozás során kiderült, hogy ők tudatosan lekutatták neurológusokat, pszichiátereket alkalmazva, lekutatták azt, hogy hogyan lehet függőséget kiváltani az agyban, és szándékosan az algoritmus minden egyes mozanatát úgy tervezték meg, hogy függőséget alakítson ki bennük. Annak ellenére, hogy a belső vizsgálatok feltárták azt, hogy ez káros lesz az egészségre, káros lesz a mentális egészsége, káros lesz az önértékelése, a fiatalokban fokozhatja a szorongást, az öngyilkossági hajlamot, a depressziót, hogy ez tönkreteheti a családokat, hogy minden egyes negatívumáról tudtak, de szándékosan úgy tervezték meg, hogy függőséget alakítson ki, és minden egyes mozdulatát ismerjük már ennek a úgynevezett persuasive designnak.
1: Mennyire vagyunk mi felelősek ebben? Oké, hogy ezt valaki lekutatta, és áldozatai is lehetnénk, de mennyire vagyunk felelősek? Mert hogy a döntés mégiscsak a mi kezünkben van.
2: Szerintem
1: hogy...
2: nem.
1: Nem?
2: Azért nem vagyunk érte felelősség, mert nem tudjuk, tehát hogy amikor valaki rágyújt egy szál cigarettára, az biztos, hogy tudja, hogy ez káros. Olyan ember nincs, aki nem. Uh-huh. Aki iszik, elkezd inni, az tudja, hogy ez ártalmas. De amikor én emlékszem, hogy az első ilyen telefonreklám kijött, azóta a szlogen, hogy connecting people. Uh-huh. Összekötjük az embereket. Ez egy nagyon pozitív dolog volt. Én megvettem azt a típusú telefont, még a csengő hangjára is emlékszem, és ez egy nagyon jó érzés volt felhívni a nagymamámat, és úgy voltam, hogy jobb lett az életem tőle. Milyen jó, kijött az év, de jó, meglátom a régi barátaimat, úristen, a régi osztálytársak, sziasztok, küldök fényképet a gyerekem, te is küldj fényképet. Ez egy ilyen nagyon-nagyon barátságos, családias, ez egy ilyen általános pozitívum volt, én azt hittem, hogy a világ jobb hely lett ettől. Mi nem tudtuk, hogy ez a beeltetés, és gyakorlatilag hálójába kerülünk egy nagyon-nagyon profi halásznak. Itt az a probléma, hogy az agytörzsünkben vannak evolúciósan konzervált mechanizmusok, nem tudom, 1 millió, másfél, 2 millió éve konzervált mechanizmusok. Ez az algoritmus meg néhány éves. Sokkal modernebb nálunk. Mondok csak egy egészen egyszerű példát rá, hogy ezt megértsük. A fölbukkan egy pop-up notifikáció a telefonon, ugye ez mindig piros. Tehát amikor most még nem is a TikTokról beszélek, egy SMS értesítésem érkezik, megjelenik az a kis piros jel az SMS ikonján. A szemem ezt azonnal észreveszi, ezt lekutatták, hogy ennek pirosnak kell lennie. Ha ez nem piros, nem keletkezik benned az a megállíthatatlan vágy, hogy te megnyisd azt a nyomorult SMS-t, ennek pirosnak kell lenni. Mert ti is megpróbálhatjátok le lehet venni fekete-fehérre a képernyőt, ha én leállítottam a képernyőmet fekete-fehérre, alig nyúltam a telefonomhoz. Egész egyszerűen nem ingerli az
3: agyat. De érdekes
2: ez. Ennek pirosnak kell lenni, másrészt ennek egy tehát ez nem lehet egy lassan megjelenő értesítés, ennek hirtelen kell megjelenni. Miért? A szemünk és az agyunk evolúciósan úgy alakult ki, hogyha valami hirtelen mozgást lát, az életed múlik azon, hogy arra azonnal reagálj. Van az agyban egy nagyon picike kis sejtmag csoport, colliculus superiornak hívják, ami ezt figyeli, tehát, hogy ha a szemed lát valami hirtelen változást, azonnal ráfókuszál. A tudatos agyad, a prefrontális kéreg, ami emberített minket, annak az át tudja gondolni, hogy feltétlenül meg kell most nekem nyitnom ezt az értesítést. Csak a különbség, az időbeli különbség az egészen más. A kollikuluszok azok nanoszekundumok alatt érzékelik, hogy ott megjelent egy notifikáció, és elindítják a mozgást, hogy nyúljál rá. A tudatos agy kérgednek, néhány tized másodpercre van szükség, hogy végig gondolj, hogy figyelj, amúgy most ezt nem olyan fontos megnyitni, addigra már megnyitottam.

0: nem lesz nyeremény, kicsi nyeremény lesz, vagy iszonyatosan nagy nyeremény. És ez a bizonytalanság a dopamin szintetet borzalmasan fenntartja. Megáll egy rosszabb kombinációban, azonnal húzod rá a következőt, mert hát ha a következőnél már szerencsésebb leszel. És pont az a lényeg az egésznek, hogy teljesen sztohasztikusan dobál be nagyon izgalmas tartalmakat a social media, meg teljesen unalmas tartalmakat, és te nem tudod, hogy mikor mi fog történni, és az agyadat ez megbolondítja. Az agyad annyira fél, ez a FOMO jelenség, annyira fél attól, hogy lemarad valami nagyon jó dologról, hogy képtelen vagy kiszállni a görgetésből. Tudod, hogy egy átlagember naponta mennyit görget a telefonján? 96 métert. Ez az amerikai szabadságszobor, a szabadságszobornak a magassága nem a szobori, a talapzattól. Tehát a tengerszinttől a tetején.
1: Annyit görgetjük.
0: Még jó, csoda, van új lenyomatunk. Annak van sportértéke. Tehát ez a kalóriabázisba be kell írni, tudod? Ez nem tudod, ez égett kalóriák gyakorlatilag. Ez olyan sok.
1: Tehát tulajdonképpen akkor ott itt is az evolúció bejön, tehát előbb-utóbb meg fog változni az emberiségnek a hüvelykújja.
0: Amúgy ez indokolt lenne teljes mértékben, de hát az agyunk meg mindenképpen. De gondolj bele, hogy korábban az információ feldolgozásnak volt egy hármas szabálya, információból kevés volt,
1: igen,
0: ritkán jött információ, ha jött, az releváns volt, és ez minket cselekvésre sarkalt. Ültem a két kapura, unatkoztam otthon, megszólalt a szójanyádnak hozzá pénzt, tudod, hangja, ez ritkán jött, de ez egy releváns információ volt, és puriztam föl kérni a nagypapától egy kis lóvét, hogy vegyek egy jégkrémet. Megvan, tehát és amikor szaladtam le a jégkrémért, akkor az agyamban tüzelt a dopamin, mert izgalmi állapotba kerültem, és még most sem emlékszem rá. Ez az információ feldolgozás és a jutalmazás hármas szabálya. Ez evolúciósan most megváltozott, az agyunk áthuzalódott, mert információból nem kevés van, hanem nagyon sok, az egyáltalán nem releváns az információ. Gondolj bele, hogy amikor scrollozol a Facebookon, tehát hogy abban mi a releváns számod? Semmi, indul, éjszak örülnek a vasutasok, nem tudom, kigyulladt, Kroácia, Omis, oltják, beragadt, nem tudom, olajhajó felborult, tűzszerészek a Dunában, stb. Tehát így ezeket látja az agyad. Ezek, őszintén szóval itt ülünk a hegyaján, tehát így, ez semmi számomra egyáltalán nem releváns, viszont valami nagyon fontos megváltozott. Korábban a dopamint azért akkor kezdte termelni az agyunk, amikor cselekvést váltott ki az információ. Na, ez megszűnt. Most már elég az információnak megérkezni ahhoz, hogy dopamint váltson ki. És ennek óriási jelentősége van, mert ülsz a fenekeden, a fotelben, pörgeted a hírfolyamodat, és amikor bejön egy új autó, vagy egy szép nyaralás, vagy kinek, na most nem mondok másokat, akkor időnként nagy dopamin flash éri el az agyadat, anélkül, hogy releváns lenne, és anélkül, hogy te bármit is csinálnál. És önmagában ezt tartja fönt a scrollozás, és ezt a Meta lekutatta, és ezt így tervezték, hogy ez így történjen, és nem tud abba adni. És ezt vélek doom scrollingnak. De a fiataloknak több mint a 60%-át, amikor megkérdezték, azok tehát azt nyilatkozták, hogy ők nagyon szeretnék abba hagyni este a scrollozást, nem tudják letenni a telefont. Nem, olyan szinte nem tudják letenni a telefon, hogy van egy betegség, amit nomofóbiának hívnak.
1: Nomofóbia,
0: no mobile fóbia. Ez azt jelenti, hogy nagyjából most az Amerikai Egyesült Államokban az egyetemista korú fiataloknak a 20-30%-ra igaz az, hogy ha rövidebb időre a telefonja nélkül kell maradjon, akkor fóbiása rosszul érzi magát. Tehát elkezd szorongani, veri a víz. Mondok egy példát, ki kell menni a konyhába, és nem viszi magával a telefonját. És végig azon jár az lesz, hogy úgyis bent hagyta a telefonját. És ha le kéne menni a boltba vásárolni, telefon nélkül, akkor borzalmasan rosszul érezni magát.
1: Nem vagyok egy amerikai egyetemista, de bakker, rólam beszélsz.
0: Ehhez, nézd, ez hozzá kell, vissza kell szoktatni az agyadat. Én eljárok a kutyámmal éjszakánként kirándulni az erdőbe, és én a kocsiban hagyom a telefont. Pedig éjszaka megyek, és egyedül. De pont azért, hogy ne nyomkodjam azt a telefont. És nagyon nehéz volt eltávolodni eleint az autótól úgy, hogy nem volt a zsebemben a telefon. De éjszaka, kit kéne felhívjak éjszaka?
1: De bármi történhet, és akkor
0: mi lesz? És akkor kit hívsz? Hát most az erdő közepén, felhívod a nagyit, hogy figyelj.
1: Nem, a rendőrséget, a mentőket, a
0: akkor semmi jelentősége nincs. Ha az erdőben éjszaka bármi történik, akkor hiába hívod a tűzoltókat, vagy a rendőrséget.
1: Jó, tartsunk egy kis szünetet, mert van megint egy kérdés, de az egy hosszabb etap. Szász Máté a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Műteni kell a Gripen pilótáját. 60-nál több településen írtják a

0: Vérszívókat, olívaolajaknál talált hibát a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Gyakorlat közben történt a szolnoki Gripen baleset. A vadászgép egy másik repülőgéppel szimulált légi harcot vívott éppen, amikor hibajelzést kapott. Ezért megkezdte a landolást, a leszállás után a pilóta katapultált. A fedélzeten rakéta és gépágyú lőszer is volt, a pilóta felkészültségének és a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj, mondta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. Amíg ki nem derül, mi okozta a katasztrófát, felfüggesztették a Gripenek kiképzési repülését, addig a készenléti gépek látják el szolgálati feladataikat. A pilótát meg kell műteni, az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház közölte, hogy gerincsérülést szenvedett a tiszt, de az állapota jó, a beavatkozást várhatóan holnap végzik el. Öt vármegye 63 településen gyérítik a szúnyogokat a héten. A Balatonnál, a Dráva mentén és Borsodabaújzemplénben földi permetezést végeznek az esti éjszakai órákban. Az aszály miatt nagyobb szúnyogtenyészőhelyek nem alakultak ki, a kevés csapadék viszont kedvezhet az inváziós fajoknak. Ezeknek már a virágalátétekben, hordókban vagy a locsolás után összegyűlt kevés víz is elegendő a szaporodáshoz. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a polcokról a forgalmazó. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy az érintett Olitalia és Noi Voi márkájú 5 literes kiszerelésű törköly olívaolajakban határértéket meghaladó ásványolaj szennyezettséget mértek. Az egészségre káros anyag feltehetően gépek kenőanyagaiból, feldolgozás során vagy csomagolóanyagokból kerülhetett a termékbe. Azt kérik, hogy az érintett ételeket ne fogyasszák el. Német kórházból elvitt beteg csecsemőt találtak a magyar rendőrök. A kisbabát engedély nélkül vitték el az egészségügyi intézményből, emiatt körözést adtak ki a német hatóságok. A csecsemőt az M43-as autópálya egyik pihenőjénél feltartóztatott kocsiban találták meg a csongrád-csanádi rendőrök. A babát a mentők segítségével stabil állapotban vitték kórházba, ahol megkapta a szükséges orvosi ellátást. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam saját szavai szerint néha ijesztő, amit mond, de sokkal inkább gondolatébresztőnek szánja. Szász Máté a vendég, legújabb könyve kapcsán mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetek, és a Digitális Fenevad, Fenevadak című könyv kapcsán. És az a kérdés merül fel bennem, hogy te ezt most miért írod meg? Azért, hogy én szembesüljek vele, hogy úristen, mekkora egy barom vagyok. Vagy ez neked magam, ez miért fontos ezt leírni?
2: Magamnak írtam ezt a könyvet. Nekem 4 gyerekem van, mert mi családunkban beütött nagyon akra. Nagyon durán mélyen mentünk. A fiam, a nagyobbik fiam, ő, hát hogy mondani szokták, a hatújjal született generáció. Ugye, akik
1: hány éves?
2: Ő 14 éves, ugye a Covid alatt már annyi idős volt, hogy már tudott írni a számítógépen, és hát ugye akkor minden digitálisan is online ment, és nem gondoltuk, hogy ekkora hatása lesz, de ugye egy fiatal serdülő agyra ez beépült, és gyakorlatilag nála a digitális függőségnek egészen nagy mélységeibe jutottunk el, és segítséget is kellett igénybe vennünk, és nagyon nehéz volt ezt. Erről beszélni is nagyon nehéz. Nagyon, tényleg nagyon mélyre jutottunk. Én azt hittem, hogy el fogom veszíteni a fiamat, szó szerint. És nekem szakemberhez kellett fordulnom, én nekem neurobiológusként rá kellett jöjjek arra, hogy ez senki, tehát 2 ember volt Magyarországon, aki ezt tudtam fordulni. Összesen 2 ember. És akkor jöttem rá, hogy ez az egész társadalmat érinti. És ma már elkezdtek foglalkozni vele, ma már a Bethesdának is van egy központja erre. Az Egyesült Államokban ez egyre komolyabban veszik, Izraelben a rendőrség hatáskörébe tartozik például, de mondjuk a világon összesen 2 vagy 3 egyetem van, ahol ezt tanítják. Tehát kiberpszichológia a képzés, ez 2 egyetemen van gyakorlatilag. És ezért akartam ezzel elkezdeni foglalkozni. Az én szűk ismeretségi körömben 3 olyan fiatal kislányt ismerek, aki szuicidumot, gyilkosságot követett el 18 éves kor alatt, és gyönyörűek voltak, egészségesek.
3: És visszavezethető, hogy ennek
2: abszolút,
3: a hatására,
2: abszolút,
3: hogy túl sokat használták a mobiltelefont?
2: Igen, tehát hogy egyrészt teljesen átalakul az önképük. Önmagában a mobiltelefon használat az nagyon-nagyon növeli a depressziót és a szorongás és a szorizónak a kockázatát, de gyakorlatilag az önértékelésüket teljesen tönkretesz. És ha megengeded, még elmondanék valamit, ami evolúciósan teljesen új.
3: Na.
2: Az egész, tehát a világon minden ember úgy születik, hogy a világot egy tengely mentén ítéli meg, a jó és a rossz tengely mentén. Komoly kutatások voltak arra, 60 különböző társadalmat elemeztek az antropológusok, és mindenki a 60 társadalomból ugyanazt a cselekedetet ítélte jónak, és ugyanazt a rossznak. Tehát ez egy univerzális, a jó és a rossz az egy univerzális. Na most, ilyen a social médiában nincsen. Csak népszerű és népszerűtlen. Azzal, hogy valaki jót tesz, ezzel nem lesz népszerű a social médiában. Na most ugye az a probléma ez, mert az emberi agy az úgy alakult ki, az emberi személyiség, hogy te önmagadat nem tudod validálni, neked szükséged van a környezeted megerősítésre, és mi állandóan a környezetünkhöz fordulunk megerősítésért. Régen a mi gyerekkorunkban ezek a barátok, az 5 ember, az 5 srác, akivel együtt lógtunk, akik ismertek minket, és a valós értékeink alapján lógtak velünk, ők erősítettek meg a jelenlétükkel. Most ez nem 5, hanem 15 000 ember, de ezeket az embereket nem ismered, és ők se ismernek téged, és az alapján, a pillanatnyi benyomás alapján ítélnek meg téged, amit az a fotó, vagy poszt, stb., amit kiraktál magadról, az árulkodik, amit az elmond. És ez a fiataloknak az agyában egy elképesztő torzítást szül, mert nekik meg kell érteni egy idő múlva azt, hogy amit a mesében tanultak, amit a családja tanított nekem, az a édesanyja mesélt neki, az összeadva 0, az egy forintot nem ér, mert hiába vagyok kedves a rokonaimhoz, hiába hálálom meg a jó cselekedeteket, stb. Ez 0, ez semmit nem ér. Ellenben, ha valami nagyon csúnya dolgot csinálok, vagy nagyon beszólok valakinek a Facebookon, vagy bemutatom a segemet egy tangában, már elnézést, akkor viszont jön az elismerés. De ez viszont egy deviáns magatartás abban a közösségben, ahol én élek. És ő meghasonul. Ő meghasonul, és lesz 2 személyisége. És ez történik jelen, például ez már megtörtént, akiknek személyes képernyője van, és saját felhasználó fiókot rendelkező applikációkkal rendelkeznek, Facebook, TikTok, stb. Ott van egy digitális személyiséged, ami kapcsolatban van 10-20-30-40 000 emberrel, és az pörög. Meg van egy valós személyiséged, egy fizikai személyiséged, ami nem olyan szép, nem olyan csinos, nem olyan gazdag, mint hogy Facebookon mutatod magadat, és nem kap annyi megerősítést. És az agyad automatikusan azt preferálja, amelyik több interakciót és több megerősítést kap. És ennek az az eredménye, ez jelen pillanatban zajlik, hogy a fiatalok fejében a digitális személyiségüknek a fontossága helyet cserélt. Már nem a valós fizikai személyiségük a legfontosabb, hanem őt a digitális térben hogyan látják. És ezt látod, amikor elmész nyaralni, hogy lefényképezik magukat, így különböző pózokba vágják, és azt látod, hogy az egész nyaralásuk arról szól, hogy olyan képeket kell készíteni, ami már majd jól fogok kinézni.
3: Tehát nem az a cél, hogy megörökítsük, hogy milyen szép helyen vagyunk, vagy hogy mennyire szépen sütött a nap, vagy hogy mennyire jól mutatunk együtt a tengerrel, hanem az a cél, hogy érjünk el ezzel valamiféle hatást.
2: Pontosan. Tehát nem jól érezni mennek oda magukat, hanem azt mutatni, hogy ő nekik mennyire jó. És ugye ez egy ördögi kör, mert ők ugyanezt látják azoktól az emberektől, akiket ők követnek. Igen. És látják, hogy az ott megerősítést nyer is. Ugye óriási nagy nyomás az, hogy látod a lájkoknak a számát. Ez egy hatalmas nagy pszichés nyomás. Gondold el, egy 10 éves kislány elkezd kipakolni tartalmakat magáról, kap egy néhány lájkot, semmi. És akkor egyszer csak kirak egy olyan tartalmat, amit nem kellett volna kiraknia, és akkor kap rengeteg lájkot, és akkor úristen, hát akkor ez az, ami megy. És ez vezeti az ő gondolkodását, és vezeti azt a képet, ahogy kialakítja saját magát.
3: És még véletlenül sem szór rá az éppen aktuális a Facebook, TikTok, stb., hogy ilyet ne csinálj, hanem hogy inkább még biztatja is.
2: Sőt, még biztatja, és ráadásul ugye azt ugye tudod, hogy mióta nem csak like van, hanem szomorka, szív, ölelős, puszilós, öleg, nem tudom, haragudós, nevető, stb. Köpködős ikonok is vannak, ezeknek különböző az értéke. A Meta úgy állította be az algoritmusát, hogy ez a vörös arc, ami a haragos arc.
3: Igen. Ugye?
2: A haragos arc az 5-ször annyi pontot ér, mint a like. Ez azt jelenti, hogy ha olyan tartalmat raksz ki, ami megütközést vált ki a többiekből, tehát negatív tartalom, agresszív tartalom, indulatokat vált ki, annak a népszerűsége 5-ször nagyobb lesz, mint egy normál tartalomért.
3: Tehát 5-ször több emberhez juttatja
2: a pontértéke 5-ször nagyobb. A Meta pontozza a te posztjaidat, és aztán is horolja elő másoknak a falán. Tehát ha megölelem a nagymamámat, nyomok a homlokára egy posztit, és kírom, hogy ő a legfontosabb ember számomra, fogsz kapni 30 lájkot, 30 pont. Nem tudom, kiraksz, most nem mondok direkt semmit, de kiraksz egy erős hangvételű politikai kommentet, amivel megbántasz 1 millió embert, fogsz alá kapni 550 darab ilyen haragos fejet, és ez rakétaként kiemelkedik, és minden embernek a falán megjelenik, mert a Meta azt akarja, hogy te legyél ideges, állj bele, kezdje le harcolni, gyűrd föl az ingójadat.
3: Miért akarja ezt?
2: Azért, mert az ott tart téged. Ez a figyelemgazdaság lényeg, a Metát, meg az összes többi platformot. Egyáltalán nem érdekli, ez milyen tartalmú. Egy dolog érdekli, hogy te maradj ott, te ne lépjél ki. És mi tart téged ott? Hát nem a nagymamát puszilgató gyerekeknek a látványa, nem. Hanem a kemény harc, az az izgalom. Jó.
3: Megint eszembe jutott egy kérdés, úgyhogy a folytatásban ezzel megyünk tovább. Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetünk, a legkedvesebb mérgeink trilógia második része, ugye a digitális fenevadak, és az jutott eszembe, hogyha mindaz, amit most elmondtál, észbe kapunk, mindannyian, de tényleg mindannyian, akik itt a földön vagyunk, és mondjuk, igen, akkor nekünk ez nem kell. Akkor egyrészt visszafordítható-e a folyamat, másrészt nem jön el a helyébe valami új, mert szerintem úgy is fog.
2: Azt gondolom, hogy igen, ezt nagyon jól mondod, tehát, hogy itt eljutottunk arra a pontra, ahol a szabad piac, amiben mindannyian hiszünk, a szabad piac nem jól működik. Mert ez gyakorlatilag, ha nem szabályozunk ezeket a rendszereket, akkor a piac öntörvényei azt diktálják, hogy bizony gyarmatosítani kell az emberek anyát, bizony mindenkit be kell zombítani, mert ez jól fizet a reklámbevételeken, és hát ugye tudod, hogy ezek a tech cégek azért a világ legnagyobb bevételű cégei közé tartoznak. Tehát azért hatalmas a politikai erejük. Itt erőteljes szabályozásra van szükség. Én is azt gondolom, hogy most már irális azon arról beszélgetni, hogy még töröljük ezeket az alkalmazásokat, bár én nem egyszer megtettem, meg nekem a telefonomon sincsen fönt. Tehát én olyan jól el vagyok.
1: Akkor nem foglak tudni megjelölni majd a posztomat.
2: Én számítógépről nézem, tehát belépek böngészőből, de a telefonomon nincsen fönt, mert rengeteg időmet elvesz. Hmm. Csak egy mondat. Tudod, hogy egy átlagember élete során mennyit tölt Facebook előtt mondjuk? 6 évet.
1: 6 évet?
2: A családoddal 1,7 évet töltesz, egy egyetemi diploma 0,7 év, ahhoz, hogy egy olimpiai aranyat elérjél nulláról, olyan nagyjából 2,7 évre van szükség.
1: Tehát, hogy a hallgatók is értsék, igen, meg én is jól értem-e, hogyha csak ezzel foglalkoznék.
2: Igen, tehát a nettorászánt időt összeszedem.
1: 0-24-ben ezzel foglalkoznék.
2: A nettorászánt időt. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy van erre is egy szám, hogy körülbelül egy küzdősportban egy fekete öv, tehát egy dan elérés, egy nagyságrendek 0-7 kötőle egy évnyi munka kell. Ez azt jelenti, hogy ha lejársz minden héten 2 órát edzés, és így összeszorzod, az évek száma az durán 0,7 kötőle egy évre jön ki. Ez azt jelenti,
1: hogy 6-szor annyi időt töltünk el a Facebookkal, mint amennyit egy sportoló az, amelyik aranyérmes lesz.
2: Tehát gyakorlatilag lehetne 3 diplomád, egy olimpiai aranyérmed, meg 2 danod.
1: Ugyanez alatt az idő alatt.
2: Ezt azért mondom, mert tőlem is szokták mondani.
1: De nem tudnám, hogy mit történik, nem tudom.
2: Hát nem tudod, hogy mit...
1: Pistivel Olaszországban
2: érted. Nem tudod, hogy mit reggelizett, vagy milyen színű volt a koktélja, vagy nem. Tehát, hogy nekem ezt szokták mondani ismerősöm, hogy Máté, hogy van időd megírni a 3. könyvedet is? Nem hiszem el, itt valami nem stimmel. Hát így, hogy nehogy neked is lenne. Hát neked is lenne. Csak, tehát én egy könyv megírásával nettó 7 napot töltök el. Hol van az a 6 évhez képest? Mm-hmm. Hát csak itt kevesebbet kell eltölteni az online-ban. De az ennél, hogy ugye visszakanyarod a kérdésedhez, hogy a szabályozás kell megváltozni. Az EU ebben nagyon nagyot lépett előre, egyébként most Magyarországon is egyre jobb törvények vannak. Ugye jelen például elsősorban a cyberbullyingra mennek rá, tehát az online bántalmazásra az nagyon sokat lépett előre. De az is látható, hogy a metát ért sorozatos perek miatt várható, hogy változtatni kell az algoritmuson is. Az algoritmus egyrészt, hogy megismerhetővé kell tegyen, ezek nem megismerhetőek, ezt ők tudják, és kutatók ennek a közében nem nagyon mehetnek. Ezt nyilvánossá kell tenni, és meg kell határozni azokat a feltételeket, amiket, tehát például, hogy nem tudom, 16 éves kor alatt legyen kedves, ne használjon ilyen hogyvekot, vagy legyen szülői engedélyhez kötve. Most is van ilyen szülői funkció, de ez nagyon könnyen kijátszható. Az, hogy kik léphetnek kapcsolatba a gyerekemmel online. Ez rettenetes. Hát gondold el, hogy hány ragadozó áll lesben a fiatal gyerekekre várva, és igazából jelen pillanatban gond nélkül kapcsolatot tud lépni vele, hogyha ő kijátsza ezeket a szülői felügyeleti eszközöket, és ezt könnyen meg tudja tenni.
1: Folytatjuk egy kis szünet után. Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetünk. Ijesztő, amit így most mondasz, meg nyilván amit le is írsz ebben a könyvben. Hogy álljunk neki ezt elolvasni? Hogy készen állva arra, hogy megváltoztatjuk az életünk, mert hajlamosak vagyunk megváltoztatni az életünket. Hogy olvassuk ezt? Mint egyfajta ilyen utolsó figyelmeztetés?
2: Vagy? Ez egy regény. Ez egy regény, ebben történetek vannak, személyes történetek, valódi emberekkel megért történetek. Én azt gondolom, tehát neurobiológusként azt tudom, hogy az emberek történetekben gondolkoznak. Uh-huh. Mondhatsz nekik bármennyi adatot, ha izgalmas, akkor se jegyzik meg. De a történetek azok megülnek bennünk, és azok generációkról generációk is átadódnak, és ezért szeretem a történeteket. És én történetekben vázol, tehát én ennek az egész rendszernek a működését, az egésznek a neurobiológiáját, a pszichológiáját, a mögötte lévő gazdasági és informatikai modelleket, ez nem tankönyvszerűen írtam le, hanem sztorikba csomagolva, hogy érthető legyen. És azt tudom, hogy amikor átküldtem a szerkesztőnek első elolvasására, akkor azt írta, hogy az egész szerkesztőség sír. Mert hogy olvasták, és hogy tehát megható volt az első fejezetben lévő történet, és nem megható, ez szomorú volt nagyon, és erős érzelmeket váltott ki. És ennek azért örültem nagyon, mert ez volt a célom. Minden problémával úgy tudsz, tehát az első lépés, hogy felismered a problémát, és a másik lépés, hogy megismered a problémát. És amire már megismerted a problémát, a legtöbbször adja magát a válasz. A könyvben benne van egyébként a megoldás, meglepően egyszerű. A nehéz problémáknak is sokszor könnyű megoldása, csak nehéz őket betartani. Mondok egy néhány példát. Csökkenteni kell az évvel töltött idődet, mondjuk a social médiával töltött idődet, de hogyan mész ennek neki a gyakorlatban? Hát nagyon egyszerű, de ki kell alakítani olyan időszakokat az életedben, a napnak olyan szakaszait, amikor nem használod a telefonodat. Én például a telefonomnak a töltét vagy a fürdőszobába teszem, vagy a pinyóba teszem, de nem az ágy mellé. Azért nem az ágy mellé, mert reggel, amikor fölkelek, ha az első mozdulatom az, hogy a telefonhoz nyúlok, akkor nem az első mozdulatom az, hogy a feleségemet megsimogatom, vagy a gyerekeimet megsimogatom, és ez már önmagában hiba. És akkor rosszul indul a nap. Ne kezdődjön úgy a nap, hogy kit bombáztak le, kezdődjön úgy a nap, hogy megnézed a saját gyerekedet. És én próbálom tartani magam ahhoz, hogy az első 45 percben nem nyúlok a telefonhoz. A kutyával kávézok, és hagyom, hogy harabálja a bokámat, meg ellopja a cipőmet. Mert ez az élet, ez a valódi élet, ez az én életem. Én ezt ragaszkodom. Be kell vezetni olyan területeket a lakásban, ahova nem viszünk telefont. A legfontosabb a konyha, az ebédlőasztal. Nagyon szomorú látni azt, hogy ülnek emberek, családok az ebédlőasztalnál, és nyomkodják a telefont, és zombi üzemmódban. Azt se tudják, hogy a más... Én csináltam otthon egy kis kísérletet. 4 gyerekem van. Nézték a tévébe valamelyik ilyen hülye sorozatot, és én elvágódtam a szőnyegen. És így megmerevettem. Egy másodperc, hogy oda néztek, és aztán nézték tovább a tévét. Egy pár perc múlva megmondtam, az föltápászkodta, azt se vették észre. Úgy voltam, ember, itt megbüdösödhetnék konkrétan. Én itt megbüdösödhetnék, megzöldülhetnék, amíg a tévé nem ér véget, amíg az MVM ki nem kapcsol a villany, ezek nem néznek oda. Tehát gyakorlatilag az, hogy például a konyha asztalhoz nem viszünk ilyeneket, ezt szerintem ez nagyon fontos. Van sok egyéb praktika is. Én azt gondolom, hogy az üzenetküldő alkalmazások nagyon veszélyesek. Az ilyen WhatsApp, Viber, stb. Ezek van az agyban egy mechanizmus, ha minél később válaszolsz egy értesítésre, az agyad úgy, annál kisebb értéket rendel hozzá, annál kevésbé látod a relevanciáját. Ráadásul, ha mást megvárakoztatsz a válaszadással, akkor az egyfajta megegrecíroztatásra rendelt, becsicskáztatása, bocsánat a kifejezésre a másiknak. Ha egy óra múlva válaszolsz, vagy 2 óra múlva, az érezteted, hogy ez most nem, tudod, most ki van a nyerekben. És ez rettetesen rossz, mert ez állna elvonja a figyelmedet, és multitaskingolásra késztet. Ha megnézed a nem látod itt a telefonomat. A telefonom le van némi ilyen öregpapást, ez a könyvszerű börtokban van benne, a táskámban lecipzározva. Tehát én, ha dolgozom, nekem nincs a telefon az asztalomon. Mert elvonja a figyelemet, multitaskingra készszerít és fragmentál. Ott van, látod?
3: Dobom ki az ablakon a telefonomat.
2: És látod, úgy volt betámasz, hogy lásd a képernyőt.
3: Igen, mert előtted használtam.
2: Igen.
3: De De oda néztem, egyszer is
2: igen,
3: láttad,
2: és igen, persze, hogy oda néztem, és ráadásul azt igazolták, hogy például iskolás, vagy egyetemisták, amikor feladatot kell megoldani, 40%-kal csökken a feladat megoldási hatékonyság, ha az asztalon van a telefon, akkor is, ha lefelé van fordítva a képernyővel. Egész egyszer, kérdez, nem tudják visszamondani a feladatot. Annyira húzza az agyukat és a tekintetüket a telefon, hogy nem, sokszor nem tudják rendesen visszamondani, hogy mi volt a feladat, mert nem tudnak koncentrálni. És a saját gyerekemnél számtalanszor látom, hogy próbálok hozzájuk, tud három értelmes mondatot mondani, és hú, basz, hogy a háromból kettő nem ment át. Úgyhogy sok egyéb kis apró trükk van, ugye, amit mondtam, én nekem a telefonomon nincsen social media alkalmazás, mert akkor óhatatlanul a kocsiban, vezetés közben, piros lámpánál, tehát már nyitott föl. Menj egy bevásárló központba, és nézd meg a mozgó lépcsőn az embereket. Menj egy mozgó lépcső, 20 másodperc?
3: Hát az pont elég idő arra, hogy gyorsan megnézzünk videót.
2: Nem bírják ki. Nem bírják ki. Tehát, hogy zombiként, mert nem látják a környezetüket.
3: Jó, van még kérdés, úgyhogy végig egy körre visszajövünk. Jó, Szász Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szász Mátéval beszélgetünk a Digitális Fenevadak Toxikus Tartalmak a Virtuális Térben című könyv kapcsán, ugye te vagy ennek a szerzője. És most az egész, amit elmondtál, ez egy ilyen ijesztő dolog, de én azt gondolom, hogy megoldható, léphető. De közben meg arra jöttem rá, hogy mennyire átjárja már úgy az életünket, hogy vannak olyanok, akik mondjuk használják hirdetésre. És ez jutott eszembe, hogy a te kiadód, aki ezt a könyvet kiadja, vajon fog-e hirdetni a Metán keresztül, hogy eljutassa ezt a könyvet azokhoz, akik...
2: És én is hirdetek, és én is használom a én nagyon szeretem a saját Facebook felület, tehát imádom a Facebookomat, de én... Tehát én nekem el kellett döntenem, hogy én használom a Facebookot, hogy a Facebook használ engem. És azért a Facebookot mondom, csak mert más használ. Más, tehát nem TikTokozok meg, stb. De például, tehát hogy ez tehát te egyébként te karban tudod ezt tartani. Én ezzel sok időt és energiát fektettem abba, hogy azokat a tartalmakat, amik engem felidegesítenek, amikről, de jó, de én tudod, tehát én látom a mögöttes mechanizmusokat. Én tudom, hogy miért jött oda az a komment. Én tudom, miért kaptam meg azt a képet, miért kaptam meg azt a posztot. Látom, hogy az algoritmus próbál piszkálni és próbál ott tartani, de megnyomom a három kicsike kis pöttyöt egymás mellett, tudod, és egész egyszer, ha olyan tartalmat látok, akkor rányomok, hogy engem nem érdekel. Az én Facebook falamat, ha megnézed, akkor gyakorlatilag természetvédelmet, utazást, órákat, autókat, vadászfelszereléseket, fotós felszereléseket fogsz látni, bőrdületes
1: érdekel.
2: Imádom. Aha. Imádom, tehát, meg ezt... kiskutyásokat.
1: Aha.
2: Rettetesen jó. Meg madarakat. Meg természetfotósok.
1: De egyébként az algoritmus nem így dolgozik, hogy te tudja, hogy neked, most el is mondtad, hiába van börtökben lecipzározva, azért ezt hallja.
2: Igen. Szerintem az algoritmus engem már elengedett. Az a helyzet, hogy de hogy ne, tehát főleg úgy, amikor a választások voltak, tehát az algoritmus megpróbál minél jobban ott tartani, de ha ezt felismered, ha mondok egy engem bizonként időre megtrollkodnak. És korábban volt úgy, hogy letiltottam a trollt, vagy vitába szálltam, stb. De nagyon durva, és nemtelen, és olyan emberektől, akik nem is ismernek engem, nagyon durva támadásokat kaptam. És amikor beszéltem egy ilyen marketing szakértővel, akkor az, hogy jó, az a jó, nagyon jó, az hogy lesz, lenne törölni, jobb dolog nem történhet veled. De mondom, miért? Hát fél, legalább 70 ezer forintot megsporolt nekünk ez a troll. De hogy? Hát nem kell hirdetnünk, nézd meg a nézettséget. Nézd meg, hogy mennyit ment a videód, emiatt a troll miatt, különben egy csomó pénzt volna rá költünk. Tehát, hogy nyilvánvalóan ennek van egy piaci oldala, én nekem van egy professzionális felületem, van egy magánfelületem, és a magánfelületemben ott az van, amit én akarok látni a világban, az én kis vélemény, a Daily Me nevű újságot olvasom gyakorlatilag, és azon, és én ezt mindenkinek javaslom. És hogyha olyan, tehát hogy ne fölösleges vitába szállni bárkivel, még az az ember nem született meg, akit Facebookon meg lehetett volna győzni. Ilyen esetet még nem ismerünk. De véleménybuborékok vannak. Tehát, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán publikálták ezt pszichológusok szaklapban, hogy még semmit nem tudtunk a háborúról, még azt sem tudtuk, hogy ki támadott, meg mik voltak. Igen. A social médiában már kialakult a két tábor, már szélsőségessé vált, már barikádoztak, már, tehát gyakorlatilag kialakultak a törzsi villongások, még azt sem tudtuk, hogy mi fog történni, vagy mi történt. Bármilyen téma felmerül, a szárazság, asszály, tűzeset, stb. Azonnal automatikusan táborokra.
1: Hát szakértők vannak, persze.
2: Szakértők azonnal, de hogy az embernek a természete ez, hogy információ hiányában is hisz bizonyos elképzelésében. Tehát van egy elképzelés, elkezd benne hinni, és ellenséget keres magának, az epikpak megtalálja, és megindul a háborúzás. Mi igazából gamifikáljuk magunkat, egy nagy játékként kívül, egy foci meccs. Egy nagy mentális foci meccs, a kaput a fejünkben rúgják.
1: Igen, de ez milyen jó, amit mondtál, pont egy ilyen focis hasonlat jutott eszembe, hogy egyetlen egy Real Madrid drukkert nem tudna megfűzni, vagy megdumálni egy Barcelona drukker, hogy az a jobb csapat.
2: Persze. És egyébként...
1: És fordítva sem.
2: Igen, és ugye fölösleges érvekkel neki menni, mert ők semmilyen érvet nem ismernek a legtöbb ember, és nagyon sokszor szakmai kérdésekben vesznek részt. Én egy időben még belementem az ilyen oltás pro-kontra típusú beszélgetésre, mert hogy biológus vagyok, és mégis csak felhatalmazva éreztem magamat. Figyelj,
1: nyilván igazad is volt, de nem tudtál meggyőzni embereket.
2: Az előző diplomát diplomát az általános fizika tanszéken végeztem, atomerőműveknek a szerkezetéből írtam a szakdolgozatomat, és most így az atomerőmű kapcsán, de mit gondoltam, hogy nem tudom, megnyilatkozok, azt lebeszéltem magamról. Á, semmilyen Mari néni beratyújfalulról lemos a fenébe, hát ő jobban tudja, mint én.
1: Hát simán.
2: Persze, tehát, hogy és akkor de ezt csinálta a social media, a szakértelem helyét átvett a többség. Mm. A többségi szó.
1: Tehát akkor ez a könyv nem azért van, hogy mi most akkor ezt az egészet hagyjuk abban, nem. Hanem hogy kicsit tudatosabban, sőt, sokkal tudatosabban használjuk.
2: Illetve megint az anyukákhoz fordulnék. Külön részt szenteltem a könyvben annak, hogy ismert fel a jeleket a gyermekeiden. Az én családomban bekövetkezett a tragédia, és mi nem ismertük fel a gyereket. Én azt hittem, hogy a gyerek fáradt. Amikor ül a kanapén, nem szól hozzád. Mi volt ma az iskolában? Semmi. Figyelj, amikor a szülő fölteszi azt a kérdést, mit ettél ma, az már a legalja. Akkor már annyira nincs semmi téma, hogy képes vagy megkérdezni, mit evett, és azt fogja mondani, hogy fasírozottad. És te úgy vagy, hogy értem. Tehát, hogy tudod, amikor elfogynak a témák, és a gyerek nem akar lejönni a szobából, és lejön ebédelni, de köszönni nem éhes, ő fölmegy vissza, tehát nem ismertük föl ezeket a jeleket. Amikor azt hiszed, hogy fáradt, akkor nem fáradt, hanem depressziós. Amikor bemész a szobájába és lekapcsolja a képernyőt, vagy átvált egy másik képernyőre, akkor

0: Tehát a fiataloknak az egész életét tönkre lehet tenni egy-két beszólás, és ebbe, ezt látni fogjuk ebből a könyvből, hogy méretetes esetek voltak.
1: Digitális fenevadak, toxikus tartalmak a virtuális térben, mindannyian érintettek vagyunk. Nem csak az anyukák figyelmébe ajánlom, igen, mindannyian igen, érintettek vagyunk, és nem csak a fiatalok, amiket most itt elmondtál, magamra, meg a családomra ismertem.
0: Hát meg még, ugye nem tudom, lesz idő róla beszélni, de külön fejezetet szenteltem a párkeresésnek. Az online párkeresés az egészen drasztikus mélységbe taszította mindazt, amit mi a párkeresésről gondoltunk. Tehát számomra, amikor fiatal gyerek voltam, az a gondolat, hogy én találok magamnak egy lányt, és elkezdek neki udvaron, ez egy stimuláló dolog volt. Én az izgalommal töltött el. Ma a fiatalok ezt egy stressz élménynek élik meg. Ez döbbenetes, tehát tehát 30-40 éves emberekkel beszélek, akik azt mondják, hogy ki vannak ábrándulva a párkeresésből. 30-40 évesen. Hát lehet, hogy egy voltam nap, hogy ki voltam ábrándulva, de másnap újra termelődött. Hmm. De hogy ez bocsánat, hát hogy a kedv, a motiváció, igen. De hogy tehát ilyen normálisan nem volt, de amit például, és most nevesítem a Tindert, az egyik legveszélyesebb platform, amit a Tinder csinált az önbecsülésünkkel, az, hogy parametrizált az embereket. Megint csak egy számot mondok. A legfrissebb kutatások szerint a nők majdnem 100%-a a Tinderen található férfiak 80%-át vonal alattinak tartja. Tehát, hogy meg se gondolna. Tehát, hogy egyáltalán nem tartja semmire sem érdemesnek. Elképesztően polarizált a társadalmat, mert eljutatott minket oda, hogy a döntést, hogy ki az, aki engem érdekel, 3-4 másodperc alatt egy-két fotó alapján kell meghoznom.
1: Ráadásul olyan fotók alapján, ahol egy kicsit fel vagyunk turbozva.
0: Hát meg olyan élethelyzetekben, lehet, nem is a mi életedetek, a mi autó, lehet, nem is én vagyok a képen, meg a, nem is, de csak arra gondolj, abba gondolj bele, hogy azért még a mi fiatal korunkban is, hát, hogy egyrészt abban az életkorban mindenki csinos volt, szerintem, vagy annak láttunk. Másrészt a személyiség, tehát, hogy én egy világegyetemben egy csúnya gyerek voltam. De tudod, tehát kreatív voltam, tudtam udvarolni, vicces voltam, meglepetéseket tudtam okozni, tehát, hogy voltak kártyáim. És ennek most már semmi jelentősége nincsen.
1: Hát mert igen, több összetevője volt annak, hogy valaki milyen, de nem csak a kinézet.
0: Igen, csak hogy az a probléma, hogy a személyiség kiesett a babakocsiból. Tehát most jelenleg, például tipikusan a Tinderen, illetve más ilyen online társkereső platformokon, igazából az egzisztencia és a fotó az, ami dönt, és a személyiség összeesélye kiesett. A New York Times-ban volt a Covid alatt egy nagy kutatás. Arra kérdezték a nőket, hogy milyen vonásokat tartanak egy férfiban vonzónak, és a nőknek nem pontozni kellett a vonásokat, hanem nekik kellett megmondani, hogy mi az, amit fontosnak tartanak, és van 70 ezer nő töltötte ki ezt a kérdévet, kizárólag fizikai, tehát magasság, szimmetria, válszélesség, arc, szakál igen, szakál nem, has, stb. Csípő, derék, kizárólag szemszín, semmi személyiséghez kapcsolódó vonás nem volt. Tehát mondjuk az, hogy jókedélyű, hogy vidám, hogy hűséges, hogy megbízható, hogy lehet rá számítani, hogy reggel felvidít. Ez egyáltalán nem. Legyen, nem tudom, széles a válla, meg szimmetrikus az állkapcsa. Hát akkor én most mit csináljak? Érted? Kopasztom szakadat.
1: Az van, hogy örömmel hallgatlak, és már most tudom, hogy amikor jön a harmadik része ennek a sorozatnak, akkor már várom, mert akkor megint fogunk találkozni, de ezt a mai estét, meg a könyvet, meg az előzőt is nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon köszönöm, Máté,
1: köszönöm, hogy jöttél.
0: Köszönöm a kívást.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Az iskolakezdési támogatás első része már a rászorulóknál van. Nem volt baj a vizsgált tanszerekkel, óvják a forróságtól a sorompókat. Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a rászoruló családokhoz az iskolakezdési támogatás első fele. Az 50 ezer forintot a családi pótléktól külön utalta vagy kézbesítette a Magyar Államkincstár. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár. Ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Két napos rendkívüli ülés tart a parlament csütörtökön és pénteken.

0: Ken a képviselők csütörtökön a média tanácsvezetőit jelölő bizottság létrehozásáról dönthetnek, majd szakképzési és igazságügyi törvénymódosításokat vitathatnak meg. Pénteken titkos szavazással választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. Az augusztus utolsó napjára tervezett újabb rendkívüli ülés várhatóan elmarad. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Hővédőbe vonatta lóvja sorompóit a rendkívüli melegtől a MÁV. Az anyagot azokra a kis épületekre viszik fel, amelyekben a vasúti átjárók vezérlő berendezései működnek. Az első mérések szerint a bevonat 6-8 fokkal is csökkentheti a belső hőmérsékletet, így ritkábban hibásodnak meg a berendezések. Elsőként 50 sorompóházat kezelnek két Budapest környéki vasútvonalon. Legalább 140 autó égett ki egy ipari parkban a londoni Gatwick repülőtér közelében. A lángok több órán át tomboltak, és egy autószerelő műhelyt, valamint reptéri utasok járműveit is elpusztították. Senki sem sérült meg, a tűz azonban megrongálta az elektromos hálózatot, ezért több mint 2000 otthonban szünetelt az áramszolgáltatás. A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vett egy 67 éves férfit, akit később óvadék ellenében szabadon engedtek. Hajrész derült idő lesz, kevés felhővel, északon borulhat be jobban az ég. Eső nem lesz, és a szél is gyenge marad. Késő estére 16-22, éjszakára 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap eleinte csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, aztán nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Déltől már szorványosan lehet zápor, főképp a délnyugati-nyugati területeken, délen pedig akár zivatar is előfordulhat. A szél néhol megélénkül, megerősödik, 28-33 fok között alakulnak a csúcs.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva az Elmegyek, de itt lesz Berecki Zoltán, az Unisex, Pápai Joci, most pedig jön a Úgy Csilla.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zoránt hallgattuk. Ez volt az apám hitte. Jön mindjárt az Edda művek, a Kun Péter emlékére írt lelkünkből előtt Lotfi Begi és Mező Misi zenél egy szó miatt a retro rádióban.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, benne Závodi Gábor énekelt, ez volt az Évele boldogan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Ugyanis nem sokára Kiki az Éretlenek főcímdalával. Itt lesz a Queen Bee, a Jazz Magaz, most pedig jön Rúzsa Magdi.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Rádió, benne Ákost hallgattuk, ez volt az Olaj meg újra. A Lehet zöld az ég című slágerével érkezik pár perc múlva Varga Viktor a Neuton Família után. Holnap hajnalig a Retro Rádió.

Idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Desperado zenélt. A Gyere és álmodj után Fenyő Miklóssal megyünk tovább. Made in Hungária a retro rádióban.

0: Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Somló Tamás és az Olyan szépek voltunk után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Trill Zsolt színművész lesz majd a vendégem. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Fiesta slágerével búcsúzom. Jött veled a nyár a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.